létünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hét

Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! Ez a Light Session

töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira!

buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány. Mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában. Környén is lesz megemlékezés a mai napon. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a Forrás Rádió reggeli híreit. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 telephelyen 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium hétfőn az MTI-t. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel régészek az észak-macedóniai Struga közelében. A Korosziszta falu melletti Rásznika régészeti lelőhelyen, közölte hétfőn az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, lándzsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak. A régészek szerint a felfedezés újabb bizonyítéka annak, hogy Rásznika a korai ókor egyik jelentős temetkezési hely.

0: Vagy a betegségek lelki okai lesz a téma. Az előadó Csákvári Eszter germán gyógytudománykutató lesz. Várják az érdeklődőket október 8-án 17 óra 30-tól a Tatabányai Puskin Művelődési Házban. A program ingyenes.
1: Időjárás.
0: Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 23 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Morgan, Best of, Íj és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Igen, nem tartottad fontosnak az 1600-as Medici Mária... De ezt muszáj elmondanom, úgy ment feleségül a IV. Henrik francia királyhoz Firenzében, hogy a vőlegény nem volt jelen, hanem a meghatalmazott képviselete. Azért képzelj már el egy ilyen esküvőt, hogy nem mész helyre, mert mit tudom én iszol a haverokkal, de azért az esküvő megtörténik. Kit adnál be, hogy képviseljen a lackót?
2: És oda megjelenik ott az éve, Hawaii-be, tudod lazára, hogy közlekedni
1: szokott. És akkor hogy ön, Bálint Lackó, I és Roland nevében akarja elhites?
2: Persze, hogy de? És így bólogatna, hogy ne?
1: Ez ilyen szürreál.
2: Bármilyen hülyeségben benne vagyok, persze, még találjatok ki valamit.
1: Ez mennyire szürreális, és így történt, összeházasodtak hitelesen, hivatalosan.
2: Hát figyelj, nézd, akkoriban a házasság menti, manapság megállítólag a vállóperek, ott se kell ott lenni.
1: Ez hihetetlen, de akkor ezek szerint el se kell menni, tehát hogyha én rokonként unnom az esküvőt, akkor küldhetek valakit. Delegáltam.
2: Te ilyen beteg módon korán jársz be.
3: Igen, én ketettem a portásnénét. Sajnos így nyugtáztam, hogy jaj, sötét van, jaj, megint fel kell keltenem.
1: Amúgy egy portás alhat? Tehát, hogy neki nem kell...
3: Amúgy ugyanezen gondolkodtam én is, hogy ez amúgy sportszerű.
2: Ha, miért ne? Hát akkor mi a más, csak a két tél meg úgyis fölkeltik.
1: Mondjuk, ez igaz. De csak ez egy jó kérdés, mert olyan is volt már, hogy mi is ébresztettük, hogy bejussunk. Mm-hmm. És az olyan kellemetlen, hogyha nagyon mélyen alszik, és nagyon horkol.
3: De meg amúgy az a csengő, az így kívülről hallva is én, hogyha ez így megszólalna, én biztos, hogy össze,

0: Mert nektek mi a legrosszabb ébredés? Tehát a legrosszabb dolog, amire föl lehet ébredni, az mi lehet?
1: A szomszéd hülyeségére.
0: Tehát a szomszédre ébredni?
2: A lakástűz például, tehát azért lehet képzelni ilyen nagyon rossz ébredéseket, de arra nem szeretnék sose kelleni.
0: A kedvencem, amit mindig ki akartam próbálni, de akkor lehet, hogy majd, hogyha két hét bealszik, akkor kipróbálom nála, az az, hogy megfogok egy zseblámpát, belevilágítok fölülről, és elkeltem magam, hogy vonat! És nézzük, hogy ébred. Nem?
1: Előző héten nagyon szemét voltam, úgyhogy ha még ezt megcsinálod, akkor biztos.
2: Ami még kellemetlen, az a szomszéd riasztója. Nálunk a szólalt meg egyszer.
1: Ja,
2: és ez nagyon közel van, és nagyon hangos.
0: Amire az öcsémék ébredtek a legrosszabbat, az, és ez frankon megtörtént, és el nem tudom képzelni, hogy ilyen van, hogy alszanak otthon, és egyszer csak a tévé alatti JBL hangfal elkezd rohadt hangosan hajnali kettőkor technózenét üvölteni. És képzétek el, a fölöttük lévők az övére csatlakoztak rá.
2: Ijjajjajjaj.
0: És gondolom, hangosították, hogy miért nem szól. Na?
2: És egyszer csak megjött a Budapest Parádé?
0: Az Lidérc, nem? Ilyenre ébredni.
1: De amúgy leesett nekik?
0: Hát idővel igen, meg nyilván a Dávidék ki tudták kapcsolni egy idő után, de hogy az kemény, amikor ilyet csinálsz, nem?
2: Hát az igen. Na, hát most adtunk egy jó tippet arra, hogy ja, hogyan visszaírtek meg a szomszédot, hogyha esetleg szeretnétek.
0: Tudod, ami régen a szomszédője mindig zöld, de szeretem az a filmet meg azokat. Abba az volt, hogy a szomszéd tévéjét kapcsolgattad a távirányítóval, és ezzel idegesítetted, hogy pont a lottóhúzásnál, amikor húzták ki a számát, akkor átnyomtad. Ezt most lehet ilyen JBL rendszerekkel, hogyha ügyes vagy. Komolyabb dilemmákba fogunk titeket sodorni pillanatokon belül. Ezek a hétvégi gondolataim, és azokat próbáljuk most megoldani. Jó, na, most jönnek az igazán durvák, figyeljetek. Egy barátod kölcsönkért tőled, mert nehéz helyzetben van. Pár nappal később látod, hogy a wellness hétvégéjéről posztol. Jelzed-e? Bármilyen formában megírod-e neki? Uh-huh. Vagy elkezdesz a fejedben olyan terveket szőni, mint ami az én fejemben van, már hogy nem a gyilkosságáról, hanem hogy olyanokat, hogy biztos ez már be volt neki fizetve, biztos jó fejű, hát ezt nem abból a pénzből finanszírozt, ez biztos oda kellett, csak ezt már nem lehetett lemondani. Tehát, hogy elkezdesz ilyen sztorit mögé költeni, mert hogy biztos nem olyan, vagy azért fölteszed neki a kérdést, hogy ad vissza a pénzt. Oké, Kitti, mesélj.
1: Hát felteszem.
0: Visszakéred, mi?
2: Wellnessre kellett, mi? Hagyott tártasd a segget?
1: Vagy megírom neki azt a koktélt, már ne idd meg.
0: Kényelmes az a jacuzzi?
1: Én is ott lehetnék, de kölcsön adtam neked a pénzt.
0: Te nem tudod elképzelni? Te Roland, te azért egy nagy vonalú
1: ember. Nem, szerintem ez bunkóság. Akkor inkább ne tegyek ki. Tehát, hogy akkor legalább tarts a titokba, érted, hogy mire
2: kölcsön. Igen, tehát hogy hülyén veszi ki magát.
1: Igen,
2: eléggé rossz az optikája, ugye, ahogy szokták mondani. Igen, én nagy vonalú vagyok, tehát, hogy én az a típus vagyok, hogy én biztos, hogy adnék kölcsön, de utána azért elgondolkodnék, hogy egyébként most tényleg erre, vagy hogy? Tehát, hogy érdekes.
0: Lehet, hogy te vagy az a király egy esős, hogy legyél már még egy Mai Tai-t, küldök még pénzt. Utalok. Legyél a vendégem.
1: Majd ezt kipróbáljuk, jó?
2: Lehet, hogy folyjára venném. Nem, egyébként, tehát nekem is rossz tűrás, ne. Tehát én is úgy érezném, hogy én lehet, hogy kicsit így félre lettem vezetve, vagy nem tudom, de ezzel együtt, tehát, hogy igen, én
0: egyébként nem annak kéne történnie, hogy igazából azt csinál a kölcsönpénzzel, amit akar. Tehát ki tudja, lehet, hogy ő pont egy olyan helyzetben volt, amikor nagyon nagy szüksége volt egy pihenésre, és kellett neki az öt csillagos spa.
1: Na, de akkor ezt mondja meg.
2: Vagy éppenséggel egy csajt akart elvinni randizni, és gondolta, hogy akkor egy első randinak egy wellness hétvége azért az elég menő.
0: Ha meg ha valaki kölcsönkéred, megkérdezed, mire kell? Nyilván én olyan vagyok, hogyha kölcsönkérnék, mert olyan helyzetbe kerülök, akkor biztos, hogy elmondanám, hogy mire kell, és azonnal, tehát már attól lelkiismeret furdalásom lenne, hogy tartozom, tehát vissza akarnám adni. De vannak olyan emberek, akik nem.
2: Én nem kérdezném meg, nem.
0: A legkeményebbet a végére, ez érdekel nyilván a legjobban. Mm-hmm. A társaság egyenlően osztaná szét az éttermi számlát, pedig te csak egy levest tettél. Szólsz, vagy fizetsz, hogy ne legyen kellemetlen. Tipikus eset, mindenki éhes volt, mindenki megkajált, egyenlően osztjuk, de tényleg te figyeltél, spóroltál, jó barátok dilemma, megettél egy kis húslevest, ennyi volt, de ugyanúgy be kell raknod 6800-at.
1: Hát én betenném amúgy, mert nem szoktam az ilyesmin.
2: Amikor lehet, be kell tenni. A pénzt a közös.
0: Roland, végszót mondtál, nem tudom, érzed-e. De rakod?
2: Hát ismertek. Hát pont az előbb mondtad el, hogy nagy vonalú vagyok.
1: Most te ide
2: lelegy. Dobnék egy keveset.
1: Aha. A Roland az nem fillér. Én nagyon nem.
0: Én szerintem azt csinálnám, hogy mert engem viszont zavar, de azért nem akarom fölbolygatni úgy a társaságot nagyon. Tehát
1: szerintem te beszólnál.
0: Nem. Szerintem egészen egyszerűen rendelnék elvitelre még egy főfogást. gyors, amikor hozzák a
1: szállat.
0: Most jut eszembe, vinnék haza még egy milánói sertésbordát, ha lehet, dupla sajttal.
2: És akkor már is megvan.
0: És akkor már is jók vagyunk.
2: Ugye, de ezt még egy pluszba hozzáírják.
0: Hát az ez nem minimum, jó. Persze. Hát jó, de az mindegy, mert akkor már arányaiban kevesebbet bukom.
2: 2026 van, tehát 25 éve volt 2001, ide fogunk visszaugrani. Hogy kimatekoztam, azért figyelitek. Egyébként pedig 35 éves múltra tekint vissza Magyarországon az internet, de szerintem ott a 90-es években még nagyon kevesen használták, viszont 2001 körül azért már igencsak terjedőben volt. Én 15 éves voltam akkoriban, szerintem akkor már volt internet számítógép.
0: Így emlékszem.
2: Az előtte egy pár évvel, szerintem olyan 11-12 éves voltam, és akkor valami Pentium 386-os vagy ilyesmi, és a Prince of Persia volt az első játék, azt tudom.
0: Nem vagy semmi. Kitti, neked is ilyen éles emlékeid vannak az első számítógép, első internetes dolgokról?
1: Az, hogy nagyon nehezen tárcsázott.
0: Még a tárcsázós, tényleg. Nekem az van meg, hogy apának viszonylag korán volt laptopja, de az olyan laptop volt még, hogy igazából hát kvázi egy nagyon kezdetleges, nagyon béna Word-szerűséget tudott, meg valami autós játékot, ami tényleg olyan volt, hogy ahogy mentél az autóval, úgy rajzolódott ki a táj.
1: Jaj,
0: és,
1: igen.
0: És ilyen lépésről lépésre, de az mindig nagy menőség volt, hogyha napi fél órát mi azzal játszhattunk. Ez az internet kérdéskör egyébként nagyon izgalmas, és hogyha belegondolsz, akkor mi vagyunk ugye az a generáció, akik anélkül születtünk, és közben meg így kialakult, tehát hogy egyáltalán nem evidens az, hogy van. Két dátum van, amit én tudok. Az egyik az aranybulla, 1222, ez ugye beégett. A másik, 1964-ben indult az ARPANET, az internet elődje. Ez megmaradt valamiért így a kommunikáció szakról, és azt tudom, hogy az még ilyen nagyon ilyen katonai dolog volt, de aztán így szépen lassan így kinyitott az emberek felé.
2: De mondom, nekem valamiért az jön be először, hogy a játékok, tehát akkoriban még azok voltak az igazán menők.
0: Nem
2: alapú
0: volt amúgy, nem, tehát azok a játék az csak ment a gépeden CD-ről.
2: Sőt, hát persze, tehát CD-ről.
0: Flopiról?
2: Hát hány flop is a játék? Ugye akkoriban még az volt a menő, azért mondom Prince of Persia, aztán később bejött a GTA, az már nagyon nagy menőség volt.
0: Mondjuk az pont... volt az, amikor fölülről láttad, nem? Azt infóra játszottuk a teknősös játék helyett. Fölülről láttál ilyen dobozokat, az volt a kocsi, és az így ment, és kiszáll belőle a bogyó, és azzal leütöttél egy másik bogyót.
2: Hát körülbelül azért annál egy fokkal jobb volt, mert pont múltkor a Dávid fia megállapította, mert így megmutattam neki a régi GTA-t, hát az még nem volt menő. Mondom,
0: mit nem
2: ez
0: volt
2: akkor? A mi korunkban ez még nagyon menő
0: pont,
2: volt.
0: Pont, hogy az ma a menő. Hát amúgy ez, amikor vonalak üldöznek pontokat, a legjobb játékok.
1: Ezt a teknősöset akartam, tényleg ez az informatika órán, amúgy hozzáteszem, hogy nekem sosem ment.
0: Rohadt teknős.
1: Rohadt
0: soha
1: teknős.
0: Soha nem arra mentem, erre akartad. Pukkadjon meg.
1: Tudod, ez adni kellett neki.
0: Hát meg voltak azok a játékok, az nem tudom már mi volt a neve, de voltak ilyenek, hogy nem is pályán mozogtál, meg nem is figurák, hanem ilyen eldöntendős volt. Tehát, hogy választottál A-t meg B-t, és akkor kiadta a következő ablakot, tényleg, hogy akkor most ez történik, és megmondod, hogy akkor A vagy B megint.
2: Igen, volt a Suli nevű játék.
0: Az nagyon genya volt.
2: Az genya, igen, ez most nem megyünk bele a részleteibe egy adásba, mert 12-es karikával futunk csak.
1: Neked a pasziensz, hát imád.
0: Pasziensz, aknakereső, sose értettem, de mindig nyomogattam, mintha muszáj lenne.
1: Jaj, ez de jó volt,
0: jöttek a számok, nem értettem, oda nyomtam. De hogy várjál, 91-ben mi volt? 91-ben az volt még, hogy az MTA és az Ausztriai Linci Egyetem, ők kapcsolódtak össze, az Taki meg a Linci Egyetem, és 9,6 kilobájt per szekundum sebességgel működött akkoriban az internet. Egy kicsit számoltam, hogy ez mit jelent. Figyelj, ez azt jelenti, hogy most mondjuk fotózol az okostelefonoddal egy 3 megás képet, mondjuk egy ilyen közepesen jót. Azt tippelj, mennyi idő leszette le az hát, akkori internet.
1: Két
0: egy
1: óra.
0: Ilyen mostani fotót. Nem, a ne jobb, 43 perc alatt.
2: Az egész jó.
0: Azt nézem, hogy egy film nagyjából 7 napos folyamatos letöltéssel jött volna le, tehát, hogy ezzel is el vagy. De amikor bejött már a mi családi otthonunkba, vagy úgy nagyjából elérhető volt, mert például 2001 őszén a háztartásoknak még csak 6%-ában volt internet, ami azt jelenti, hogy minden 17. háztartásban. Akkoriban az volt, hogy 56 kilobit per másodperc alapon jött le, ami azt jelenti, hogy 1 mega letöltése másfél vagy 3 percig is tarthatott, tehát itt is egy film esetében napokat kellett volna várni, de hát film, hát nyilván nem töltöttünk be.
1: De mentünk a videótékába.
2: Az még volt, igen, meg például Kristóf azt írja, 250 forint volt fél óra netezés a könyvtárban. Tényleg? Nem volt olcsó, de megtanítottam azt a nyüves tevét padon ülni.
1: Jaj, tényleg az is volt.
0: Ó, az én tevém azóta le van fagyasztva. Az enyém rendőrnek tanult, és ott elengedtem a kezét, és azt hiszem, ott utána le is fagyasztottam. Tehát egy fagyott rendőr tevét, hogyha valaki lehet valahol, akkor szóljon már.
1: Amúgy Tamagocsi van még?
2: Ez szerintem nincs. Lehet, hogy manapság már rendőrfőkapitány, vagy nem tudom. Tamagocsi, az is nagyon menő volt. De az kicsit régebben, tehát az már 90-es
1: évek. Nem tudom, de én megkaptam karácsonykor, és meg is halt. Tehát sikerült, hogy megoltanom.
0: Azt én mindig túletettem.
2: Élőállattal ne próbálkozz, Kitti. Nekem nem volt.
0: Nem volt Tamagocsid?
2: Nem.
1: Ne idegesíts. Vegyünk már a
0: fel. Neked nincs lelked.
2: Nekem sose volt vágyam az, hogy Tamagocsim
0: legyen. Nem vigyáztál egy digitális barátra?
2: Hát nem, de azért két gyereket valahogy csak felnevelgetünk.
0: De hogy? Rajtuk gyakorolsz? Mert amit én megtanultam a Tamagocsin, hogy nem adunk neki 8 adag alutasakost egy kajálásra. Az a gyereknek
1: de jó lenne,
0: minden.
1: Ha lehetne kapni. Én most esküvennék.
2: Biztos, hogy lehet valahol biztos, kapni Tamagocsit.
0: Biztos vannak ilyen emulátorok, vagy valami. Jó, és akkor első ilyen netezős élmények nekem szerintem az nem otthoni élmény, hanem nekem az informatika órán volt a számtek teremben, és arra emlékszem, hogy ilyen, akkoriban még volt egy Cheese című magyar műsor a tévében, amiben ilyen elesések, ilyen bakik, meg epic fails, ilyenek voltak, és hogy ilyen videókat gyűjtögettem magamnak, nagyon rossz minőségben internetről letöltve, flopikra, és volt egy videó, ami annyira nagy volt, hogy nem fért rá egy flopira.
2: Hát persze, hát
1: mindenki keresene a flopira.
0: Na te milyen videókat szedtél le flopira, Roland?
1: Hát... Adjuk szerintem.
2: Azok is viccesek voltak.
0: Ott is volt csattanó?
1: Több is.
2: Sokszor csattant.
0: Ja, de ezek nagyon menők. Hát akkoriban volt ugye az ilyeneket töltöttünk le, hogy a Szalacsi, a Polgár Jenő, ezeket
2: hát
0: szedegettük.
2: Később volt már szerintem.
0: Akkor is volt. Nekem azok megvannak flopin, csak mondom.
2: Később.
0: És az
2: később.
0: Is iskolából gyűjtve.
2: És mindenki startlapról indult.
1: Jó, szigorúan.
0: Anya a mai napig.
2: Az egyetlen az országban.
0: Ő a legnagyobb rajongó, de egyébként itt ülünk a stúdióban azzal, akinek Magyarországon utoljára van free mail-je. Kitti. Milyen a free mail mostanában? Tudsz már küldeni képeket, vagy még nem tartotok ott?
1: Ha túl nagy, vagy túl sokat küldenék, akkor kiírja, igen.
2: Csatolni még nem nagyon lehet fájlokat.
0: Mondd a free mail, meg a citrom mail.
2: Meg gyerekek chatszobák voltak. Emlékeztek ilyen?
0: De jó volt.
1: Ja.
2: Chat.hu, meg hasonló.
1: Igen.
2: És akkor ismeretlenekkel lehetett csetelgetni.
0: És mit csináltunk olyat, hogy éjszakára fennmaradtunk, és éjjel csetelgettünk amerikaiakkal. Amerikai magyarokkal.
2: Igazi rossz fiúk voltatok.
0: De valahogy soha nem, tehát ott lehetett olyat, hogy ilyen privát szobára mentél.
2: Igen, lehetett.
0: Tehát, hogy benn voltál a közösben, ott beszélgettetek a semmiről, hello, te is itt vagy, hello, én is itt vagyok, te is boldog vagy, igen, én is boldog vagyok, és bemehettél egy szobába, és folytathattad ott.
2: Igen. A házi bulik is így néztek.
1: Ja, amúgy igen.
0: Amúgy igen, és itt volt, igen, hogy 10-ből 5 lány fiú volt.
2: Házi buliban nem.
0: Tehát ott azért egyen nagyobb biztonságban mentél.
2: Tájföldön lehet, hogy a mai napig, de felég nem így volt.
0: Amúgy az Ivivet, azt hiszem, az egy ilyen magyar kezdeményezés volt, és azt, hogy pont jókor adták el. Tehát azt, hogy pont úgy adta el az, aki létrehozta, vagy akik létrehozták, hogy még a Facebook nagy robbanása előtt, és utána piszok veszteséges volt, de ők még nagyon jól jöttek ki belőle.
2: És az a durva, hogyha belegondoltok, hogy ugye nem is tudtuk volna elképzelni azt, ami ma van. Vélhetően most se tudjuk elképzelni, hogy mi lesz mondjuk 10 év múlva. Tehát, hogy hova fejlődik a technológia.
0: Hát de nagyon durva ez a tempó, amiben haladunk. Tehát én tisztán emlékszem, hogy nekünk a főiskolai informatika tanárral azért ott voltak problémák, tehát ott látszott, hogy ő is az utolsó pillanatban tanulta meg azt, amit tanítani próbált. Az egyik kedvencem, amikor azt mondta, hogy most van egy feladat, és az a dolgotok, hogy találjátok meg egy információt az interneten a GOG keresőprogrammal.
2: GOG?
0: Na itt a fél csoport kiesett, mert a Google-lel kereste a GOG-ot. Hogy az mi? Ez volt egy ilyen, akkor volt az, hogy amikor kikapcsoljuk a gépet, akkor azt fogja mondani, hogy God Braille, ezt mi elneveztük isteni vakírásnak, hát ugye ezzel búcsúzik tőlünk a gép, és volt olyan, hogy nem tudtam megoldani egy feladatot Word-ben, mert én teljesen hülye voltam ezekhez, viszont be lehetett adni kinyomtatva papíron a Word doksit, úgyhogy én Photoshopban szerkesztettem össze a díszítősort, és
1: Jézusom.
0: Ugyottam
2: be. Azért az milyen kemény, a Word nem tudta használni, de a Photoshopot igen, ugye? Ez a rétlelvi. Ha be kéne őt mutatni, akkor nagyjából ezt az egy
0: témát. A Word-ot amúgy a mai napig nem értem, tehát ez szerintem ez kegyetlenül gusztustalan. Szerintem nekem a szakdolgozatomban a legnehezebb az volt, hogy legyen tartalomjegyzék.
2: Jó, én az Excel-lel nem tudtam összebarátkozni.
0: Nem semmi napjére lesz ez egyébként.
2: Ha már nosztalgiáztunk.
1: Hát igen, kicsit boszorkányos.
2: Boszorkányos?
1: Igen. Ugyanis képzeljétek el, hogy hát ugye egész boszorkány dinasztiák, de nehéz szó, élnek Romániában.
2: Vámpírok is, meg boszorkányok, meg mindenki
1: igen.
2: él.
1: De van egy a Mihályéle, ő például napi 1,5 milliót keres ezen a boszorkánysággal.
0: Hallod? Andi, biznisz nyitunk. Én leszek a menedzseret, szerzem az ügyfeleket, te bossziskodsz.
2: Te leszel a bossziskodsz?
0: Ez így elég rosszul hangzik, de hát, tulajdonképpen igen. A kétitel lennél a bossz ennyire? Hát, de hogy? Merre másfél
1: miatt? Én amúgy is az vagyok.
0: Naponta?
2: Hát de te ingyen csinálod.
0: Naponta másfél.
1: Én ingyen megmondom a megérzéseimet a jövőbe.
0: Naponta 1,5 millió forint biztos? Ez nagyon durva.
1: Hát igen. Na, azt szóval érzem. Fehér és fekete mágiában is egyaránt jártas.
2: De mi a különbség a fehér meg a fekete között? Az mint a gazdaságnál, hát hogy az egyik az törvényes, a másik nem?
1: Általában a fekete
0: mágia... Nem a bőrszint. Ja, várjál, olyat nem látunk, ugye?
2: Olyan nincs.
0: Akkor nem, bocs, igen.
1: Hát általában a fekete mágiát ugye azt rosszra használják, ez a elátkozol valakit, nem tudom.
2: De a fehér mágia az meg pozitív?
1: Hát, ja, az inkább úgy segítség.
0: De ki fizet a feketéért? Ja, de hogy másra? Tehát, hogy
1: hát
0: nem
1: persze,
0: magad,
1: hát hogyha az exed valakivel, vagy
0: magamra téged veszek egy rontást.
1: Persze.
2: Megvudúzza.
0: És oda megyek, és adok neki eurót, olyrót, hogy csinálja?
1: Olyrót,
2: igen. Lejt, eurót, bármit. Szerintem dollárt is elfogad.
0: Na de várj, ez hogy megy? Még egyszer akkor fejtsd ki? Tehát van ez a néni. Van bekopogok. Néni.
1: De már online is lehet egyébként, úgyhogy nem
0: milyen
1: is kell
0: praktikus.
1: Bekopogni.
2: Ez ilyen távarázslás.
1: Távarázslás, igen.
2: A Budapest TV-n annól fölfedezték ezt.
1: Igen.
0: Budapest?
2: Budapest. Mert várjál egyébként, mennyit kap ő egy ilyen varázslásért?
1: Várjál, kérdezzük itt, hogy mit csinál egyáltalán. Mert semmit. Ugye, hogy a praktikáikban cigány őseik hagyományait ötvözték az ortodox keresztény hittel, ami bármit is jelentsen, Mihály Éláék hétköznapjai nem éppen megszokottak, varázs főzeteket készítenek a maguk által gyűjtött gyógynövényekből, különféle rituálékat végeznek, jóslatokat tesznek. Olyan komoly témákban is, mint hogy mi fog történni a jövőben az országokkal, Romániával, vagy éppen a világban. Hát ezt lehet, hogy mi is akarnánk tudni.
2: Na jó, de én Ozorán is szoktak ilyen varázs főzetekkel operálni. Még se keresik magukat román.
0: Legálisak ezek a varázs főzetek? Tehát, hogy olyan dolgokat rak bele, amit szabad, vagy hát, ez az űrgepörköltnek az előfőzete? Igen?
2: És mennyit keres egy? Engem az érdekel, hogy oda megy, mit tudom én, mondjatok egy román nevet.
0: Nikolaj
2: oda megy, és azt mondja Nikolaj a Mihályának, hogy akkor na, Mihályla, aura tisztítást kérek, vagy mit tudom én, átkozd meg az exemet, innát.
1: Figyelj, van itt egy ilyen példa, képzeljétek el, hogy hát az egyébként az ügyfeleknek semmi nem drága. A némi mágiával jó útra kell téríteni például egy hűtlen férjet. A varázserő igénybevétele úgy 500 000 euróba kerül. Mármint nem 500 000, hanem 500 000 euróba kerül.
0: Aha. Tehát ilyen 300 000 forint az, hogy hű legyél.
1: És neki napi 3-4 kliense van.
2: És vállal a garanciát? Vagy ez olyan, hogy majd bejön, vagy nem? Mert akkor
1: egy bosszorkánytól garanciát akarsz kérni.
0: Egy ilyen hűségvarázslat után még lehet az embernek gyereke? Vagy azt nem úgy vágja el?
1: Hát, nem tudom. De képzeljétek el, hogy hát feltették neki a kérdést, mert hogy ilyen dokumentumfilm is készült az ő ilyen családjukra, mert hogy ez gyerekre is átszállt, tehát ez tényleg ilyen boszorkány dinasztia, hogy éreznek-e lelki furdalást, amiért rontást hoznak másokra. Hát ő azt mondta, hogy egyáltalán nem érzi bűnösnek magát, hiszen ez a munkája.
2: Napi 1,5 millióért, nekem se lenne lelkiismeret furdalásom.
0: Ezt tényleg nem hiszem el, hogy ezért ennyit fizetnek emberek. Most elkezdtem itt utána járni a témának, mert most a Kitty felkeltett az érdeklődésemet, hogy vajon be vannak-e kötve a banyák a NAV-hoz. Már ugye nyilván a helyi NAV-hoz.
2: A román NAV-hoz.
0: És várjál, képzeld el, hogy 2010-ben volt az első javaslat, mert előtte minden javaslat elbukott, mert a politikusok féltek az átkoktól. Az milyen?
1: Hát meg lehet, hogy megbuherált.
0: Nem? Addig nem volt adózás, mert hogy féltek attól, hogy majd meg lesznek átkozva. De 2011. január 1-én életbe lépett egy szabályozás, amely a boszorkányokat, jósokat, asztrológusokat adóköteles foglalkozásként kezeli. 16%-os jövedelemadót kell befizetni a kis sorsvetésük után.
2: Hát az baromi. Most gondolj bele, megkeresel a napi 1,5 milliót, most abból leadózol ugye 16%-ot. Hát az kicsivel több, mint 2 kiló, akkor is. Figyelj, 1,3 millió tisztán a zsebedbe marad.
0: És vannak itt is ilyen kedvezmények? Nem tudom én, hogy rontás az mit tudom én, 500 euró, de hogyha azt kéred, hogy rontsuk már meg ott a környezetét, és az csak 750, mert ez ilyen családi rontás.
2: Ja, lehet csomagban kérni esetleg?
0: Van-e például,
2: menüben, tudod?
0: Van egy nyugdíjas rontás, ami olcsóbb, mert ugye...
2: nyugdíjas és diák rontás. Csoportos kedvezményt vállal esetleg?
0: Ezt nem hiszem el. Ugyanannyi egy sötét varázslat is, mint egy kedves? Te melyiket raknád drágábbra?
2: Szerintem a fekete, az feláras.
0: A fekete a feláras? De miért? Mert ott etikai határokat lépett, vagy hogy?
2: Ha persze, hát ott azért a lelkiismeret furdalást is meg kell fizetni.
0: És akkor nem tudod úgy eladni hát, a dolgot?
2: Nehezebb.
0: Most azon gondolkozom, hogy hogyan tudnám a legbarátibban magamnak kitalálni. Tehát, hogyha neked akarnék rosszat, tudok-e úgy jót kérni, hogy neked az rossz legyen?
1: Mi van?
2: Én értem, hogy mire. Tehát, hogy igazából fehérvarázslatot kérde, rám nézze fekete.
0: Hogy neked rossz legyen. Tudok. Persze, hogy tudok. De mit tudom én, most nyilván maradjunk a fikció felületén, vagy területén, de hogyha nekem pont tetszik valamid, feleséget, házat, kertet, bármi, akkor én kérhetek szerencsét magamnak abban, hogy én pont azonat el kell lakhassak, és az neked balsors, mert nem akarod, hogy ott üljek a műfüveden.
2: Ha hülye vagy, hát akkor beszállsz a rezsibe.
0: Ja, hogy még örülnél is.
2: Ne viccelj, felezzük a számlákat.
0: Ez milyen durva. De kik járnak ilyen helyekre? Tehát azért gondoljatok bele, 500 kötőjel 1000 euró, az nagy pénz. Tehát akkor valószínűleg ide üzletemberek járnak zakóban?
2: A politikusok. Azért nem merték megadóztatni
1: őket. Nem, hát figyelj, szerintem a leggyakoribb általában az a szerelmi élettel kapcsolatos dolgok. Én úgy gondolom, tehát, hogy...
2: Én egyébként bevallom, hogy ezt egy ilyenkor bennem fölmegy egy kicsit a pumpa, mert azt érzem, hogy azért ez masszív átverés.
0: Persze,
2: és lehúzzák szerencsétlen, egyébként kiábrándult, már nagyon elkeseredett embereket, egyértelmű, akiknek ez egy ilyen utolsó mencsvár, és akkor ők hisznek abban, hogy na oda mennek, és akkor Mihályéla, a javasasszony, majd jó megoldja minden problémájukat, de közben meg rohadtul nem, csak lehúzza őket pénze.
1: Hát figyelj, nem tudom, mert szerintem itthon is, nálunk is azért ezeket a jóslatokat úgy igénybe veszik az emberek, csak ezzel mindig az a bajom, nem leszek álszent, volt, hogy én is voltam, de észrevettem magamon, hogy elkezdett bennem dolgozni azt, hogy várom azt, tudod, amit mondjuk meg jósolt előre, hogy megtörténjen.
2: Meg tudod, olyan általánosságokat mond, próbálj azért úgy csűrni, csavarni, hogy belelátod azt, ami rád vonatkozik, hát, tehát, hogy mindenki bele tudja látni.
1: Minket nézünk, akkor az ember általában a szerelmi életére volt a legkíváncsi.
2: Na de 30 ezerért ne legyél kíváncsi, vagy nem tudom. Nem,
0: te is költesz 30 ezeret a szerelmi életedre, nem havonta.
1: Sőt, ja, amúgy miért sajnálod?
0: Feleség nélkül vannak, akik gyakrabban is költenek 30 ezeret a szerelmi életre.
2: Piros honfoglalon, per alkalom, igen.
0: Nekem a legrosszabb nem is a pénzbenyúlás ebben, hanem nekem az a legrosszabb, hogy emberek a bizalmukat fektetik valamibe, ami kamu. És engem ez zavar, hogy az emberek hülyébre vétele, vagy hülyébe vevése, ez a legrosszabb akkor, hogyha valaki mondjuk akár orvos helyett egy ilyen helyre megy el, ott mondanak neki valami olyat, hogy akkor majd ez a kezelés meg az, majd ez meggyógyítja a rákját, aztán nem, és emiatt kerülnek még rosszabb helyzetbe, akár egészségügyileg, akár pszichésen, mert elhittek valami hülyeséget, tehát nekem a pénz az itt kvázi másodlagos.
2: Egyébként ez is benne van, tudok olyan, nem fogom a nevét mondani, majd adáson kívül nektek, olyan közismert magyar celebet, már nincs köztünk, elhunyt, és ő amikor komoly betegséggel küzdött, akkor már ilyen emberekhez is fordult, és nagyon komoly lóvéval húzták őt le. Aha. Ezt tudom.
0: De azért, mert csak kérek rád egy rontást, most 500 euró.
1: De na, hogy elgondolkodott?
0: Valami kis egyszerűt, vagy valami jött, ami vicces, mit tudom én, hogy fészkének madarak a fejeden. És hát akkor jön majd a rontás, és akkor mindig röpködnek körülötted a kísérlete.
1: Azt mondom, hogy jön Varga Viktor, mert neki fészkelt ugye a fején.
0: Az rasta hajkát. De hogy valami kis cuki rontáskát, nincs ilyen zsákba rontás?
2: Rontáská, ilyen kis
1: rontáská!
0: Nincs ilyen tényleg, hogy zsákba rontás, hogy így, mit tudom én, csak 100 euróért veszel valamit, és aztán egy random rontás.
1: Tudod, egy olyat, hogy egész nap mondjuk csak egy lábon ugrál, vagy ilyen.
2: Azt tegnap megcsináltam, mert fájt a bal lábam, úgyhogy az lehet, hogy valaki rám küldött valami ilyesmit.
0: Azt nézem, mindannyian szeretnénk jó sokat keresni.
1: Jaj, Kristóf!
0: Felolvastam, és még nem tudtam, milyen rosszat olvasok fel.
2: Köszönjük, legyen ez egyelőre a végszó, nem sokára jövünk vissza.
3: A műsor, ami mosollyal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

0: egy nyaralás. Csak sajnos dolgozni kell menni. Buenos Morgen! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Fickó! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár! Ozzám! Mangó! Pupák!
2: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
3: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most!

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Kedvezményes keddet mindenkinek, Buenos Morgan!
3: Hello, kuponos keddet!
2: Kuponos keddet, aztán nem tudom, vannak-e? Hát figyelj, amikor ilyen kuponos akciók vannak, na akkor kell elkerülni a boltok környékét, mert őrület van, és le van rabolva minden.
3: Nálam beváltható a kupon, egyébként ilyen Black Friday-t nyomhatnánk majd. Azt mondtad, meghívjuk hogy... Pákot péntekre.
2: Én kérek elnézést! Kolléga nevében. Nem tudja, mit beszél, nézzétek el neki. Korábban még.
3: Az van, hogy porzott a tank, idefele jövet. Én végigizgultam az M1-est, hogy vajon eljövök-e idáig. Tehát az a tipikus életérzés, amikor a legelején felvillan, és tudod, hogy benne van az is, hogy nem lesz meg, de jó eséllyel meg lesz, akkor végigpörgeted azt, hogy eddig mindig sikerült, és bízol az autóban, és majd jól kuplungolsz, és minden megtörténik. De én tényleg az a típus vagyok, aki az utolsókig elhajtja. Tehát úgy tudom, hogy mekkora a tank, kiszámolom, hogy mennyi a fogyasztásom, megnézem a szélviszonyokat, kidugom az ujjam az ablakon, belenyalok a levegőbe, páratartalom, és megmondom, hogy ezzel még mennyit megyek.
2: Értem. Tehát te voltál az most így reggel, aki ott Bicska magasságában van, az a nagy lejtő.
3: Igen.
2: Ott azért kitetted üresbe, hogy
3: persze,
2: gurulján.
3: Kuplungoltam, legurultam. Igen, abszolút. És volt egy szakasz, ahol úgy mentem, tudod, mint amikor régen a rolleren is, hogy előre-hátra dőltem, hogy még a lendülettel egy kicsit adok a kocsinak, és meg is volt. De te meg az vagy, nem? Aki, hogyha világít, akkor töltöd.
2: Fú, te én nagyon. Tehát, hogy én... Engem idegesít, gyerekek.
3: De
2: nem
3: miért?
2: Tudom,
3: miért?
2: Nem tudom.
3: Tehát... Nem bízol magadban. Ez valamit a személyiségedről elmond. Nem bízol magadban.
2: Én szeretek biztosra menni. Igen.
3: Pedig te vagy a jó a matekból. Úgy nagyjából összeraktad? Vagy mi volt a legdurvább, ami mondjuk villanás után még ment? Mert én ilyen 40-50, néha 70 kilométereket is lemegyek még vele.
2: Hát elvileg nekem, amikor kijön a jelzés, akkor még hát azt mondják, hogy 50 kilométer. De én ezt nem szeretem kimatekozni, úgyhogy amikor villan én, akkor úgy azért szeretek eléggé hamar bemenni a benzinkútra, és akkor szépen teletölteni. Nem, én nem az a típus vagyok, aki úgy kicentizgetné.
3: Oké, felvillan. És körülötte csak strádakutak vannak, mondjuk 40 kilométeren keresztül, ahol drága a benzin.
2: Akkor strádakúton
3: lesz.
2: De persze, hát nem.
3: És tankolsz 2 litert, vagy telenyomod?
2: Nem, hát azért akkor nem nyomom tele, akkor annyit tankolok, hogy biztonsággal mondjuk így hazaérjek.
3: Aha, ilyen már velem is volt, csak akkor, amikor már 70 kilométerre gurultam. De nem, én megnézem a maximumot, amit úgy ki tudok belőle ilyenkor sajtolni, és volt már olyan is, hogy... Azt hiszem, merre volt Magyarországon, de valami 50-60 kilométerig nem volt benzinkút.
2: De az hol van ilyen szakasz, gyerekek?
3: Ott valahol Eger környékén, Eger felé, vagy Eger előtt valahol, nem tudom, ott azon a részen volt egy szakasz, ahol én majdnem ott maradtam emiatt, és mindig megfogadom, hogy be kéne rakni egy tank benzint hátra, vagy legalább egy ilyen kannát, de soha nem csinálom meg, és eddig még egyszer se szívtam meg, pedig én ebből rendszeresen sportot űzök. Tehát simán bennem van az, hogy ó, sárgán világít, még hazamentem, jó, azzal még hajnalt elviszem a óviba, visszahozom, és akkor majd holnap tankolok, mikor idefele jövök, és akkor beugrom. Én ezeket simán.
2: Sőt, tehát hogy nálam már most látom, hogy így relatív alacsonyan van, és hogy hamarosan fel fog villanni, és én már tegnap gondolkoztam azon, hogy fel fog villanni hamarosan a csóró jelző, és hogy akkor mennem kell tankolni, tehát hogy bennem ez ennyire bennem van.
3: Tehát akkor neked van az, hogy igazából a mobilodat se hagyod 20% alá menni?
2: Nem, én nem szeretem azt
3: sem. Nem hiszem el? Nem. Tehát minden a hűtőben sem lehet az, hogy mit tudom én, a Párizsiból már csak egy adag van?
2: De lehet, de zavar. Tényleg zavar. Tehát én ez vagyok. Sok kell, mindenből sok, telhetetlen vagyok, megalomán.
3: Na jó, itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üdvözöljem az Orlenkút dolgozóit. Nagyon kedvesek voltak, és mi szóltunk ott reggel, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik tőlünk a tapsot. És ezt a mintát, ezt a példát vegye minden tatabányai, komáromi, esztergomi üzlet és bolt. Ha valahol meghallom magunkat, én küldök nekik egy tapsot, hogy mi szólunk.
2: Aj, milyen
3: gálás. Most jöttek, tök cukik voltak,
2: és
3: nagyon rendesek voltak.
2: Dupla jattot fog adni az Ádi.
3: Igen, a hölgy, aki kiszolgált, ő még marad, de a mellette lévő ő már megy, és segített még a kuponokat csinálni, és mondta, hogy már vége a műszaknak, és jó pihenés nektek, és köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még a kávékupont is lehúztátok, hiába álltak mögöttem 10. Volt ott, aki a reggeli 4 sörét már vette volna, de nem. Tényleg, tehát hogy igazából köszönöm szépen, kedvesek voltatok.
2: Ők azért belülről anyáztak egy picit téged, remélem ezt érzed.
3: Biztos, hogy igen, de nagyon kedvesek voltak, nagyon jó volt a hangulat, és minden helyről ezt fogom mondani, ahol a Forrás Rádiót hallom.
2: Na jó van, és fogunk itt turnézni, megyünk így random helyekre.
3: De ez tök jó, tehát érted, ott vagyok és hallom a Kittit. Szia Kitti, jó reggel, pedig még alszik.
2: Jó, nem, egyébként ez tényleg jó, úgyhogy ha esetleg írnátok pár kedves sort Ádinak, 0620 97 8 97 85-ös, merre felé menjen, merre felé örülnétek neki. Kell hozzá némi perverzió, hogy valaki örüljön neki, de ha megvan, akkor bátran.
3: És ilyenkor igyekszem elváltoztatni a hangomat, hogy ne leplezzem le magam. Tehát, hogy még véletlen se legyen az, hogy ott szól a hangom a rádióból. Tehát van a Pisti típus, tudod, aki bemegy, hogy hello, jó napot, én vagyok az. És akkor ezért, hogy hallod, milyen jól szólok? Na, én nem. Én ilyenkor oda megyek, hogy csokolom, és megcsinálom a dolgomat, és eljövök, és boldogan Mátyás királyként láttam, hogy a nép hallgat minket, és boldog.
2: Aj, igen, tehát hogyha bemegy hozzátok egy ilyen,
3: mondjuk Dalia. Úgy, hogy ezt a szót kerested, a Dalia?
2: A falusi egysíren hasonlás verseny dobogós. Én igazából ezt akartam mondani, de hát mindenki értse, hogy akarja.
3: Nem a Dalia jött?
2: Akkor legyen egy feketében. Általában fekete, akkor legyen gyanús, hogy ez lehet, hogy a Réd Ládi.
3: Ah, jogos. Na és mit írnak a többiek? Egyébként szerintem rendben volt az út, sőt, várjál, ezt muszáj elmondanom. Tegnap bevállaltam az M1-est felfelé, mert gondoltam, hogy akkor most mindent a hallgatókért, és megnézem, hogy milyen az a két sáv egymás mellett, és mennyire jól járható. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez most jó. Tehát nyilván az van, hogy eszembe jut ilyenkor mindig a Hoffinak a gondolata, hogy ez milyen? Hát fos, de ha összeáll, lehet még szar is. Tehát, hogy most ahhoz képest, ami eddig volt, ahhoz képest nagyon jó. Az, hogy 90-nel lehet menni, hogy egymás mellett megyünk, de az, hogy két oldalt melletted a betonfal, az nem ad biztonságot, és hogyha ott valaki egyszer összekoccan, akkor vége az egésznek, viszont annál jobb, mint ami eddig volt.
2: Az M0-áson volt egy pár éve, egy ideig egy ilyen kis szűkítés, lezárásocska, és nagyon közel mentél betonfalhoz, ráadásul hát ott ugye külső sávban volt foglalva, akkor csak két sávra szűkített, két nagyon szűk sávra, egy bizonyos részem, azt hiszem az M0-áson volt, és akkor jobb oldalt a kamion, bal oldalt a betonfal, hát annyira nem volt jó érzés.
3: Igen, egy kicsit tényleg ilyen, mintha folyosón mennék. Monika írja, hogy Ciádi, mégis a pályán jöttél? Jönni mindig ott szoktam. Én a menni kérdésnél borulok el néha. Ma például Takra időre megyek, és ma biztos, hogy nem vállalom be. De tegnap úgy voltam vele, hogy akkor kipróbálom hazafelé, és tegnap kifejezetten jó volt, bár biztonsági játékos voltam, megnéztem a Vazén is, meg megnéztem az Útinformon is, meg meghallgattam a Tomitól is, hogy mit mond, tehát hogy bebiztosítottam magamat, de hogyha ott valaki összemegy, akkor vége.
2: Én közben azt írja, hogy nekünk Kristóf már most korreggel itt van velünk, üresben többet fogyaszt, mint motorfékkel gurulva, mert van alapjárati befecskendezés. Igen, erre egyébként a srácok figyelmét is a felvilágosításnál fel kell hívni, hogy vigyázzanak az alapjárati befecskendezésre is, mert de az is kockázatos lehet.
3: Kristóf, te nagyon-nagyon nagyot tévedsz, mert én olyankor leállítom a motort, fék sincs semmi, tehát hogy nálam aztán semmilyen befecskendezés nincs, én ott csak gurulok. Jövök!
2: Ádi, teljesen befecskendezés ellenes.
3: Fekete autó lámpa nélkül, na az a kemény.
2: Az, és még a motor sem megy. Jó van, éljen a közlekedésbiztonság. Na, figyeljetek, van játékunk, mától indítjuk.
3: Micsoda?
2: Kézilabdás játék, de most esztergomi női kézilabdás játékunk van.
3: Csak végre jönnek a csajok, jó?
2: Csavarjuk. Igen, tehát, hogy most a hölgyeké a főszerep, MOL Esztergom Debrecen, rangadó, nagyon klassz meccs lesz, pénteken, október 9, e hét péntek, este 6 óra, és ide sorsoljuk párosával a jegyeket, ráadásul szurkolói sálat is adunk. Tehát, hogy aki nyer, az kap egy páros jegyet, meg kap mellé egy szurkolói sálat is, így csomagba, szépen együtt.
3: Nekem is kell, ez király. És akkor lehet úgy menni, hogy szurkolsz egyből a sállal.
2: Például, igen. Na, tök szóval, jó. Hogy...
3: Ebben vannak méretek? Van MS-sál, SS-sál, vagy ez nem úgy van?
2: Hogyne, persze, mert akkora nyakkülönbségek vannak emberek között.
3: Szerintem ez XL-es, mert az, hogy esztergom azt kiírta, az nagy sál kell.
2: Köszönjük szépen, tudományos értekezéseként kövessétek őt belé. Légy szíves privátban, mert nem, itt a műsorban csinálja ezeket az Ádi. Szóval, MOL Esztergom Debrecen, ez a mérkőzés lesz, és ezúttal nem kérdésünk van, nagyon-nagyon füleljetek, és amikor befújják a 7 méterest két dal között, random pontokon a műsorban, ezt lehet hallani majd, ezt a hangeffektet, na akkor kell írni nekünk a kézi szót, de ha azt írjátok, hogy kézilabda, azt is elfogadjuk. SMS-ben vagy Viberen 0620 97 8 97 85, nyilván a saját nevetekkel együtt.
3: Igen, annyi, hogy amikor megszólal ez az effekt, én egy percig nézni fogom az SMS falat, ami utána jön, az már nem játszik. Tehát, hogy annyiban kell ezt figyelni, hogy tényleg egy ilyen egyperces határon belül várjuk az SMS-t, hogyha meghalljátok az effektet, hogy ne az legyen, hogy bárki bármikor a műsor közben csak úgy megírja nekünk, hogy kézilabda.
2: Tehát akkor csak, hogy folytassuk a közlekedés biztonsági perceket, akkor nem az van, hogy akkor váltogatunk jobb kézzel, mert éppen vezetünk. Nem, fogjuk, gyorsan elküldjük az SMS-t, hármasba addig lehet menni bátran 55-tel, tehát, hogy simán belefér. Egy fél percig, egy percig, hát azt kibírja a motor, úgyhogy gyorsan elküldjétek, aztán akkor lehet újra a vezetésre koncentrálni. Nem, legyen nyilván így. Nem.
3: Jaj, hát ilyenkor mindig bevéded magad. Na figyelj, az van, hogy nagyon klassz kis témákat találtam így a mai játékos napunkhoz. Hoztam a pink adót. Én amikor ezt megláttam, akkor elkezdtem mosolyogni, aztán végül is belegondoltam, hogy a pink adó, mert mi elmondjuk, hogy mi ez, annyira nem is áll messze attól, hogy chipsadó. Tehát, hogyha megadóztatjuk az egészségtelenül táplálkozókat, akkor miért ne adóztassuk meg a nőket is?
2: Úgy fognak téged szeretni 10 óráig, de tényleg.
3: Meg kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a férfi adó majd, mert biztos, hogy lesz valami férfi verzió, és ezen majd filózunk. De az a lényeg, hogy elég komoly kutatásokat végeztek, és ebből kiderült, hogy minden, ami rózsaszín, az drágább.
2: Bizony, mert hogy, na mindegy, ennek a részleteit hozzuk, jó? Mert nekem erre van egyébként egy elméletem.
3: Jó, ez jó lesz.
2: Azt majd kifejtem. Illetve hozzuk a Microsoftnak egy szabadalmát, a játék természetes szüneteiben mutatna reklámokat.
3: Imádom, imádom. Tehát, hogy az van, hogy te játszol, tehát már nem csak egy filmet nézel, vagy egy sorozatot, és jön a reklám, hanem te játszol a játékoddal, jön a főellenség, de mielőtt a főellenséggel megküzdesz, vagy miután legyőzted, azért még nézzél meg egy chips reklámot, hogy tovább folytathasd a játékot.
2: Hát ez ennek a része, igen. Na, úgyhogy erről is fogunk egy picit beszélgetni, kit mennyire zavar ez például, illetve jön a slágervadászok rovatunk, ugye ezt pár hete indítottuk, és ma nem én hozom a dalszövegeket, amiket fel kell ismerni, hanem Andi. Úgyhogy ma én is beégek Ádival együtt.
3: Jó lesz. Itt beszélgettük Rolanddal, hogy jövő héten majd én hozok hupikék-törpikék dalokat, de ma még Andi érkezik, és képzeljétek elő, azt mondta, ugye ez az, amikor dalszöveget szaval valaki a csapatból, és a többieknek ki kell találniuk, hogy melyik dalról van szó. És Andi azt mondta, hogy ő hoz angol dalt is. Nyilván, vagy hát gondolom, vagy remélem magyarra fordítva, de ezt majd még meglátjuk.
2: Hát nem kell, mert miért nem?
3: Angolul fog szavalni, Andi?
2: Hát miért ne? Hát miért nem nézett ki belőle? Azért nem egy...
3: Nem, kinézem belőle, csak jó lesz ez?
2: Jó, persze, persze, persze. Kíváncsi vagyok, hogy felismerjük-e. Én annyit kértem tőle, hogy korait ne hozzom, mert azért az egy kicsit talán erős lenne.
3: Jó, rendben.
2: Spanyolt, németet, angolt, franciát, bármit, csak a korait ne.
3: Jó, most akkor tegyünk egy próbát. Mely dalt szavalom? Opa, Gangnam Style. Meg volt?
2: Aztán ezt érzem, igen.
3: Ez a Ding Ding Dong volt Csonka Andrástól, vagy a... Igen.
2: Igen, vagy esetleg az, hogy Pedro. Igen. Na, szóval ennél azért nehezebb lesz egy-két fokkal, úgyhogy jön a slágervadászok rovatunk is. Ja, és vendégeink is lesznek, mert hogy egy különleges programról fogunk beszélgetni, ez pedig az Egészség útja program, és ezzel kapcsolatban például Mészáros Tomi barátunk, igen, az énekes Mészáros Tomi fog érkezni, na, hogy hogyan kapcsolódik ő az egészség útjához, az is kiderül a mai műsorból.
3: Ez az, amihez van egy daluk is, nem? Azt lejátszuk?
2: És még egy daluk is van hozzá, hát így kapcsolódik. Köszönöm szépen, hogy lejöttem a poént. Nem, mindegy.
3: Ez volt a poén?
2: Azt jó, hittem, hát szar poén, de 6.49-kor mit vársz?
3: Azt hittem, ennél jobb patronok vannak
2: megkészítve. Nem, 40 vagyok, ennél már nincsenek jobb patronok. Jó. Úgyhogy ennyi. Jó, ezzel készültünk ma nektek. Egészen 10 óráig érdemes velünk tartani, és akkor füleljetek, amikor jön a kézilabdás hangeffekt, hogy befújják a 7 méterest, na akkor küldjétek a kézi, vagy a kézilabda szót SMS-ben, vagy Viberen 0620 978 978.

Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő zomszéd. Buenos Morgen! Hangos és nem

0: kocsiban ülve,
1: vagy már otthon pihenve is,
0: lehet koncert.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután
0: 5-től este 7-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
4: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
5: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk! A piros alma kilója csak 293 forint, a 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint, a csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint.
6: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk,
5: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
6: Részletek az üzletben és a blokkon.
5: Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Stráda áruházban.
2: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Minden hatodik gépjármű állapota kifogásolható egy felmérés szerint. Többletforrással segíti a tagállamok drónelhárítási képességeit az EU. Ma három helyen is várják a véradókat megyénkben. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden hatodik állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet hétfőn az MTI-vel. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált 656 személyi gépjármű 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, átlagos életkoruk 16,86 év, éves futás teljesítményük 13.325 km volt. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at kellett műszaki vizsgálatra vinni, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Manapság a közlemény szerint a meghibásodások leggyakoribb oka a szükséges karbantartások elmaradása, valamint az, ha egy gépjármű rossz üzemi körülmények mellett közlekedik. Az Európai Bizottság hétfői tájékoztatása szerint 130 millió euróval növeli az Európai Uniós tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását, a határigazgatás korszerűsítése, a határellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések elhárításának javítása érdekében. A brüsszeli közlemény szerint az új finanszírozás kiegészíti az EU határigazgatási és vízumpolitikai alapja keretében 2025. decemberében bejelentett 250 millió eurós, valamint az ez év elején rendelkezésre bocsátott 169 millió eurós finanszírozást. A támogatás az Uniós Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztését és kapcsolódó eszközök beszerzését célozza, írták. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon három helyen is várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között az Esztergomi Kapcsolatok Házában, 14 és 16 óra között a Bakony-Sárkányi Faluházban, míg 17 óra és 19 óra között az Ácsteszéri Polgármesteri Hivatalban nyújthatják karjukat. A fenyőtéri emlékoszlopnál a koszorúzással egybekötött megemlékezésre várják a tataiakat az aradi vértanúk tisztelet

0: Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos
0: morgen!
2: Én nem bírom egyszerűen a fájdalmat, én ilyen puhány vagyok.
3: Ez a mai nap üzenete. Szevasztok!
4: Jó reggelt mindenkinek, Buenos morgen!
3: De egyelőre csak puhány vagyok és nem puha.
4: Egyelőre?
3: Hát mentem a mentetőt.
4: Jó. Na az van, hogy Roland nem bírja a fájdalmat, de hogyha ti bírjátok, akkor kapaszkodjatok, mert azt hogy ez a műsorban nagyon kemény lesz.
3: Aztán akkor menjétek az M1-eset. Herceghalomtól már azért egy masszív torlódást látok így Pest felé, úgyhogy kitartás, választjátok inkább az 1-es főutat, az a biztos választás, inkább még egy pár évig, és egyébként pedig a megye többi pontjain egészen jól lehet haladni, tehát egyelőre még a településeken belül jelentős forgalmat én itt az élő térképen nem látok, és ti sem jeleztetek ennek ellentmondó információt.
4: Ú, de szép. 8 fok van, 24 lesz. Ez ma is napsütéssel jár, meg még holnap is. Aztán csütörtökön jönnek az első esőcseppek, de nem lesz vészes. Viszont pénteken jelentősen leesik majd a csúcshő, 16 fokra egyébként. Tehát a front érzékenyek majd itt csütörtökről péntekre vigyázzanak.
3: Igen, és aki eddig váltogatta, hogy esetleg hol Pulcsi, hol Jackie, na az készítse be mind a kettőt vélhetően péntekre, mert kellni
4: fog. Hallod, én tegnap elmentem autószerelőhöz, mert hogy azért már így reggelente hideg volt, és nem működik a kocsimban a hűtés-fűtés. Megint az volt, hogy valamit át kellett kattintani, és működött, és tök jó. Annyira jó, hogy lehet fűteni a kocsiban.
3: Az egyébként egy
4: de az elmúlt napokban már elkezdtem fázni.
3: Igen.

0: és aztán egyébként a központi fűtés is talán 15-én beindul.
1: Igen, mert itt az most ilyen furcsa, hogy most állítják ahhoz, hogy mennyire van meleg meg hideg, és ahhoz képest szerintem még nem kell bekapcsolniuk, nem? Hogy hány fok van?
0: Hát ugye éjszaka azért már hűvös van, tehát én azt gondolom, hogy éjszaka most már az így azért jól tud jönni.
1: Jó, de aki éjszaka nem alszik, az vessen magára, olyankor meg nem érzed.
0: Jó van. Na, ami fontos, játékunk zajlik ezen a héten, itt a Buenos Morgenben, az esztergomi női kézilabda meccsre lehet belépőt nyerni. Ugye lesz Tatabánya meccs is, egyébként ma ők Dániában játszanak Európa Liga meccset, aztán majd szombaton itthon a közösségi felületeinket tessék majd nyomon követni, mert ott azért lesz valami a tatabányai kézilabda kapcsán is, csak egy kis előre megelőlegezett információ. Viszont itt a Buenos Morgenben a héten az esztergomi női kézilabda rangadóra a MOL Esztergom Debrecen mérkőzésre nyerhettek páros belépőt, plusz szurkolói sálat, így együtt, csomagban. Ehhez pedig nem kell más tennetek, csak fülelni nagyon, és amikor meghalljátok, hogy két dal között befújják a 7 méterest, ennek egy eléggé jól felismerhető hangeffektje lesz, akkor elküldeni a kézi vagy a kézilabda szót a nevetekkel együtt 0620 97 8 97 8-5-ös jöhet SMS-ben is, meg Viberen is.
1: Lánc, Esztergom. Az van, hogy egyébként ilyen kézi munkában erősek vagyunk.
0: Ez az Andi szájából egy sokkal szebben csengő mondat lett volna.
1: Majd beleadjuk.
0: Jó.
1: Ne csak, hogy azt nézem, hogy igazából a kézi piacot női férfi fronton, NB1 utánpótlás, stb. Egészen jól fedjük. Hallgatói szinten is, tehát vannak játékosaink, vannak rajongók, meg mi is. Tehát, hogy igazából szerintem azt kéne csinálni, hogy az összes pénzt kivenni a fociból, és belerakni a kézilabdába.
0: Nem is értem, hogy miért nem mi vagyunk még a magyar kézilabda nagykövetei.
1: MKS. Mi NKS leszünk az MKS? Vagy a BKS.
0: BKS. Na, Brunok Renáták, boldog névnapot. Őket lehet egyébként köszönteni.
1: Bruno,
0: is.
1: Az kutyanév.
0: Én nem akartam mondani, kinek elnézést. A kolléga ma kitalált, hogy minden órában megsért valakit. Az előző órában a nőket, most a Brunókat.
1: Van Bruno hallgatónk? Tényleg bárki, vagy akár hallgatóink ismertek Brunót?
0: Hát Tető Bruno, énekes. Bruno Észpak.
1: Jó. De hogy ismertek? Tehát, hogy van a családban, akit most köszönteni kell? Ha és van Brunónk, én veszek neki csokit. Írjon Bruno. De szerintem, hát nyilván ezt a rémrendes család hozta be a Bruno kutyát?
0: Igen, szerintem
1: tehát azóta megy. Egyébként a csobádok is ünnepelnek, és a peregrinák.
0: Na, ilyet nem ismerek még, peregrinát. Elizabeth Shue, amerikai színésznő, a karatekölyök, a Vissza a jövőbe 2-3 és a Las Vegas végállomás tárja. Nekem így semmit nem mond a neve,
1: nem?
0: De 1963-ban született ezen a napon.
1: Jó, nekem ő azért mond, főleg a Vissza a jövőbe 2-3 miatt, de oké, akkor hozzok egy olyat, ami neked lesz fontos. 1965-ben Jürgen Kohler, ma 61 éves német labdarúgó legenda született meg, a Dortmunddal BL győztes volt, ezt mindig nem tudtam, hanem csak elolvastam.
0: Boros Péter, Pöpi, magyar dobos, 67-es születésű.
1: Aztán hozzuk még ide, na ez, Power Rangers, te néztél valaha?
0: Nem néztem, tehát már mint, hogy ilyen rajzfilmben néztem, azt hiszem.
1: Na erről beszéljünk egy fél mondatot, mert egyébként 1970-ben Amy Jo Johnson ezen a napon született, ő a rózsaszín Ranger egyébként, és tegnap egy haverom, kvázi amikor ezt megkérdeztem tőle, hogy ez melyik, akkor kigúnyolt, mert én először ugye a pindurpandurokra gondoltam, hogy abban ugye van a rózsaszín, de aztán arra gondoltam, hogy ott biztos, hogy nem egy ember van, tehát ez nem az lesz, aztán eszembe jutott még a bolygókapitánya is, ahol vannak ugye a tűz-víz repülő, és így összerakják, és legyőznek mindent, és aztán megtudtam, hogy igazából ez egy sorozat volt, élőszereplős sorozat, és ezek ilyen különböző maszkokban voltak, mindegyiknek volt valami spéci tulajdonsága, és hogyha összeálltak, akkor robot lettek, de hogy nekem ez teljesen kiesett.
0: Neked ez túl fiús volt.
1: Kösz. Én mondjuk egyébként, nem tudom, én pici pónimon nevelkedtem, de...
0: Na, hát erről beszélek.
1: Abban olyan horror sztorik voltak, meg a farmol élünk, azt tudod, milyen durva, nézd meg mai fejjel.
0: Hú, te az, igen.
1: De te néztél ilyet most őszintén? Tehát Power megvan Rangers. A Power Rangers?
0: Én nekem megvan, nem néztem rendszeresen, de megvan. Tehát, hogy én tudom, hogy melyik a Power Rangers, sőt azt is tudom, hogy volt Walker a Texas Ranger, azt mondjuk többet néztem.
1: Jó, az akkor csak hozz egy olyat, amit mindannyian tudunk. Tehát...
0: Szekeres Adrián magyar énekesnő, 73-ban született ezen a napon. Egyébként pedig nyilván ugye október 6-a van, tehát ugye a legfontosabb történelmi esemény, ugye az aradi vértanúk kivégzése 1849-ben, nyilván, tehát ez egy tragédia, egy nemzeti tragédia, és hát azóta is évről évre így megemlékezünk rá, ma az iskolákban is vélhetően ez megtörténik.
1: 1800, az iskolai ünnepségeket deutáltam ilyenkor. Tehát nyilván a megemlékezés fontos, csak az, amikor ilyen kötelező, és akkor szép ruhába kellett menni, és nyilván nem volt akkora méret, mert hogy erre nem költünk sokat, és nem szerettem én ezt. Mindegy, 1889-ben először jutottak fel a Kilimandzsáró csúcsára ezen a napon. Ez Afrika legmagasabb hegyének csúcsát jelenti, és hát mint mindenki tudja, vagy ha nem, akkor most jegyezze meg, mert szégyelje magát. Hans Meyer és Ludwig Purcheller október 6-án érte el ezt a csúcsot.
0: 1889-ben ezen a napon nyílt meg Párizsban a Moulin Rouge, a világ egyik legismertebb szórakozóhelye.
1: Hát az ugyanakkor másztak hegyet, meg ugyanakkor nyílt meg ez a szórakozóhely. Te melyikkel lettél volna ott inkább?
0: Na találd ki!
1: Hát mindenhol van egy csúcs. 1951-ben megkezdte a rendszeres magyar nyelvű adását a Szabad Európa Rádió, azt hiszem akkor így mondtak, hogy Szabad Európa Rádió, amely évtizedeken át Münchenből sugárzott Magyarországra, és meg annyi fiatalnak, szerintem most már nagyszüleinknek ez volt a lehetősége arra, hogy hallgasson külföldi zenét.
0: 1993-ban első visszavonulását jelentette be Michael Jordan, mert aztán visszatért.
1: Ez olyan, mint a 16-ó meg a búcsú koncert, amúgy.
0: Annyi azért nem volt belőle.
1: De sok volt. És 2010-ben, hiszitek vagy sem, ezen a napon indult el az Instagram. Én nem ismertem ezt a két nevet, tehát nem olyan híresek szerintem, mint a Facebook esetében a Zuckerberg, de Kevin Systrom és Mike Krieger fotómegosztó alkalmazáson nőtte ki magát ezen a napon egy start után.
0: Aztán ma van a geodiverzitás nemzetközi napja, és a cerebrális parézis világnapja is. Szépen hangzik.
1: Te melyiket ünnepled?
0: Én kérem szépen, én a World Space Week, én ezt ünneplem.
1: Világűrhetet tartasz?
0: Világűrhetet tartunk, igen.
1: Amúgy neked a világűrből mi a kedvenced? Tehát, hogyha most a világűrrel kapcsolatban valami eszedbe jut, Kaputibi. Akkor mi az? Ennyi?
0: Én bírom a Kaputibit.
1: Jó, én is bírom, csak ilyenekben nem gondolkoztál, hogy mondjuk fölmenni oda, egy kicsit kipróbálni ezt a súlytalanságot, végre elengedni a fogyókúrákat, vagy nem tudom.
0: Figyelj, menő lenne, de miután pont a Tibitől én hallottam azt, hogy ez milyen felkészüléssel jár, és hogy ott ők miken mentek keresztül, köszönöm szépen, inkább ezt kihagyom.
1: De mondjuk értem én azt, hogy nagyon sok gével forgatnak, meg ilyen gravitáció tesztek, antigravitáció, stb., de hogy szerintem te meg tudnád csinálni. Tehát te fejben úgy beleállnál.
0: Fejben
1: mint
0: lehet.
1: Egy sportteljesítmény, úgy gondolj rá.
0: Lehet, de tudod, én voltam az, aki már annó a gyerek hullámvasúton rosszul volt, és liftezett a gyomra. Akkor most képzeld el, hogy egy ilyen űrhajós felkészítésnél én azt mondjam, hogyan bírnám el?
1: Jó, de ez a rossz oldala, és ott van a jó oldala, gravitáció nélkül kakilni, az azért menő.
0: Akkor legyen ez egyelőre a végszó. Füleljetek nagyon, mert kézilabdás hangeffekt bármikor jöhet. Amikor befújják a 7 méterest, na akkor kell gyorsan elküldeni a kézi vagy kézilabda szót plusz a saját neveteket SMS-ben vagy Viberen 0620 978 9785.

0: János Morgan. A csillagok üzentek, mi továbbítjuk. Jöjjön a horoszkóp.
1: Mégpedig 4 perccel, 7:45 után. Kedves Kos, ma valaki váratlanul kikéri a véleményedet. Nem számítottál rá, soha senkit nem érdekel, mit gondolsz? És meglepően sokat ad majd rá. Este ne tervez túl sokat, egy spontán program jobb lehet. Azt vagy jön, vagy nem.
2: Bika, egy régóta halogatott apróságot ma végre kipipálhatsz. Jutalmazd meg magad valamivel, amit hétköznap ritkán engedsz meg.
1: Ez mi? Alkohol? Nem, az biztos, hogy nem. Egy félmondatból érdekes beszélgetés kerekedhet, ami egészen új ötletet ad az ikrek számára. Ma különösen jól működik a humorod. Vannak kivételek. Bocs. Azért.
2: Rák, valaki kellemes gesztussal lephet meg, ami egyáltalán nem olyan, hogy számítottál volna rá. Otthon változtass meg valami apróságot, már ettől frissebbnek érzed majd a napot.
1: Ma érdemes egy kicsit feltűnőbbnek lenned, kedves oroszlán, mert jókor kerülhetsz ma reflektorfénybe. Egy régi ismerős neve vagy üzenete is előkerülhet, remélhetőleg nem azért, mert pénzt kér kölcsön.
2: Szűz, a napod akkor lesz könnyebb, ha nem próbálsz minden percre pontosan tervet szőni. Egy kisebb kerülő ma érdekesebb helyre vezethet, mint az eredeti útvonalad.
1: Valamiben ma neked kell kimondanod a végső döntést, kedves mérleg. Ne kérj még 5 véleményt, az első megérzésed most elég pontos lesz.
2: Skorpió, egy apró részletet veszel észre, amit mások simán figyelmen kívül hagynak. Ezzel akár egy kellemetlen helyzetet is megelőzhetsz, ha eléggé nyitott szemmel jársz.
1: Ma jó lesne valami teljesen szokatlan a nyilas jegyű számára. Új étel, másik útvonal, egy váratlan program. A megszokások felrúgása ugyanis most kifejezetten feltölt.
2: Meglepően gyorsan elkészülhet egy feladat, kedves Bak, amit ennél sokkal nehezebbnek hittél. A felszabaduló idődet ne töltsd rögtön újabb munkával, kicsit dőj hátra.
1: Ma különösen jó ötlete támadhat a vízöntőnek egy egyébként teljesen hétköznapi helyzetben. Írd fel rögtön, mert estére már egészen máshol járnak majd a gondolataid.
2: És halak, benne van a veszély a mai napban, hogy elveszel a múltadban, de ne ragadj bele a múltba, inkább használd inspirációnak valami újhoz, előre néz, előre úsz.
1: Rózsaszínben drágább az élet?
2: Igen.
1: Ezt a kérdést fogjuk feltenni. Na nem úgy, hogy mi rózsaszínbe öltözünk, nyilván. Így húzza ki a pénzt a magyar nők zsebéből a pink adó, ezt azért némileg idézőjelben értsétek, a női dolgok, a nőknek szánt dolgok tényleg drágábbak? Na ezt a kérdést fogjuk körbejárni nyilván Andival együtt, ti pedig füleljetek, mert bármikor befújhatják azt a bizonyos 7 méterest, ha ezt meghalljátok és szeretnétek ott lenni a pénteki MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadón, akkor küldjétek a kézi szót SMS-ben vagy Viberen a saját nevetekkel együtt 0620 978 9785.
2: Ez mi?
0: Ettől még a hűtőd is izzad.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így és Rolanddal és Révül Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
4: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
5: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10. Szombat. Roxy. Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia. A 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor. DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk. Ottali.
6: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
8: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: knows.
1: 5 perccel járunk, 7:30 után.
2: Hello!
1: Andrea csatlakozott hozzánk, és hello. Milyen jól tette. Egyrészt az ő élete hello. Is szebb így, ha persze. Bevallja, ha nem.
3: Igen.
1: Biztos már hiányoztunk.
3: Nagyon hiányoztatok, igen.
2: Te tudsz csavarhúzózni?
3: Tudok, igen.
2: Van nálam csavarhúzó. Én tudok. Csak mondom, én itt csavarhúzóztam, képzeljétek el. Milyen szépen felraktam azt oda, nem?
1: Itt közben igen, Ádi szerelt, hogy egy monitort felszerelt a falra, Anni meg közben a mikrofont birizgálja.
3: Hát, mert állandóan lekók.
1: Mert lekonyul. Igen, hát akkor nem vagy itt, akkor lekonyul, tehát ez ilyen.
2: Na. Jó, tegnap óta mi történt veled?
3: Miért? Ne, semmi
2: nem tudom, csak bármi jó. Mértem egy jó film.
1: Történt veled egy jó film?
3: Történt valam.
2: Bármi történt.
1: Jó, hogy nézte vagy forgatta?
2: Semmi? Nem csöngettek be?
3: Nem. Miért csöngettek
2: volna? Nem hozták neked egy pitét?
3: Nem.
2: Semmi.
3: Néztem a tévét tegnap.
1: Futár nem jött? Majd jön?
3: Nem.
1: Meg majd csütörtöken?
2: Sajnálom.
1: Már rég jött futár, igen.
2: Majd ma?
1: Na, amit szeretnénk szóba hozni, ez a pink adó.
2: Tudod, mi van, Andin? Milyen nadrág van? Milyen színű?
1: Bizony, egy rózsaszín.
3: Hírhez öltöztem.
1: Igen, a hírhez öltöztél, egy élénk rózsaszín nadrág van rajtad, és állítólag rózsaszínben drágább az élet. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e már. Én azért figyeltem meg, mert ugye van egy kislányom is, és észrevettem, hogy egyrészt a lányos dolgokból általában nagyobb a kínálat, például a ruhaboltokban is, de sok esetben bizony ezek drágábbak is, és általában nem csak a ruhák, hanem itt a borotva, a dezodor, tusfürdő, tehát például az ilyen drogéria termékeknél is, drágábbak a nőknek szánt termékek, mint a férfi változatok.
2: Kezdjük talán ott, hogy ezt megfigyelted?
3: Nem figyeltem meg, de egyébként, ja, igen.
2: Képzeld el, hogyha bármi, amit megvehetnél nem rózsaszínben, az kvázi rózsaszínben is van, akkor a rózsaszín drágább lesz. És hát a
3: még az a szerencse, hogy nincs sok rózsaszín cuccom.
2: De figyelj, most azt hiszed, hogy nincs, de hogyha belegondolsz, figyelj, itt a startlapnak a szeptember végi gyűjtése alapján például, csak egy példa, de sok van tényleg, hogy egy eldobható borotva átlagosan 480 forintba kerül, hogyha rózsaszín, de 320-ért már lehet kéket venni ugyanabból a minőségű és fajta termékből, de közel 800 terméket hasonlítottak össze, és 42%-ban a női termék volt drágább, közel 7%-kal többe kerültek ezek a dolgok, amik rózsaszínek voltak.
1: És tegyük gyorsan hozzá, hogy ezt pinkadónak nevezik idézőjelben, de ez nem egy ilyen állami sarc, hanem a gyártók és a kereskedelemnek egy fajta ilyen árképzési trükkje.
2: Tehát a chipsadónál egyen jobb.
1: Mert hogy a nőknek szánt termékek, azok egy picikét drágábbak.
3: Hát de meg a
1: mi
3: nők,
1: a titka?
3: A nők vásárolnak többet szerintem, tehát valószínűleg ezért csinálják ezt.
2: Na jó, de miért, ha ott van egy, most maradjunk a borotvánál, ha ott van egy kék borotva, meg ott van egy rózsaszín, miért a rózsaszín után nyúlsz? Nekem az első praktikus gondolatom, hogy azért azután, mert tök egyértelmű, hogy ez női termék. És nem kell gondolkodni, de lehet, hogy másról van szó.
3: Én nem azért nyúlok hozzá, meg én nem is szoktam a szín alapján dönteni, ez hanem én az alapján döntök, hogy mennyire jó. Én volt már, hogy vettem férfi borotvát is.
1: Ez teljesen jó szerintem. Tehát én is azt gondolom, hogy a tudatos vásárlás az nem ilyenekre megy rá, de az nem is feltétlenül csak az akciókat nézi.
2: Akkor itt kanyarodjunk rá, hogy miért baj, hogy női tusfürdőt használok? Hát sokkal jobb az illata. Könyörgöm. Jó, értem. Tehát akkor
1: de drágább.
2: Téged de ez nem húz be. De hogyha most belegondolsz, mi az, ami tipikusan női cucc és van neked otthon, akár a rózsaszintől elvonatkoztatva, azért ilyen, hát kozmetikumokból nyilván a rózsaszínhez nyúlsz, de például abba belegondoltál-e már, hogy adott esetben egy rózsaszín papírzsebkendő, vagy egy, nem tudom, miket vesznek még a nők? Papírzsebkendőt vesznek, azt tudom.
3: Hát jó, nekem is van olyan például, amit azért vettem meg, mert nem feltétlenül olcsóbb volt, hanem hogy mit tudom, én vettem a múltkor Stitch-es zsebkendőt, ha már most a zsebkendőt emlegetted, aminek semmi értelme nincsen egyébként, mert belefújod abba is. Tehát, hogy így szoktam én is ilyeneket venni, és ezt nyilván azért csinálják, mert a nők erre jobban elcsábulnak szerintem,
2: mert
3: mint a férfiak.
2: Praktikusan Shrek-eset veszel, mert abban kevésbé feltűnő, hogyha valamit beküldesz.
3: De... olyat még nem láttam, de lehet, hogy olyat is vettem.
1: Na, most adtunk egy
2: jó, de például egyébként én pont a héten figyeltem meg, nézegettem az iPad-eket, és azt vettem észre, hogy van egy ára, mondjuk X forint, és mindegyik X forintba kerül, és a rózsaszint annyira nem viszik, hogy az 60 000-rel olcsóbb.
1: De ez tényleg így
2: ez
1: van?
2: Ez tényleg így van. Abból az egy termékből, ez az egyetlen kivétel, amit találtam, mert én most elkezdtem nézelődni, de frankon mindenből van rózsaszín. Tehát van is olyan ismerősöm, aki ilyen, mint egy gyilkos elmékben a Garcia, tehát hogy minden a rózsaszín, van kis csillámpónis, szívószál, a pohara, a tányérja, a laptop tartója, mindene.
3: Van ilyen, igen, igen. Na, egyébként nálatok meg ez a drágább, tehát hogy ti inkább a technikai kütyükre vagytok ráállva, ugye, és azok ott azért jóval drágábbak, mint mondjuk a női dolgok, ha belegondolsz, így nagyjából legalábba kerülünk szerintem. Mi többet vásárolunk, de ti lehet, hogy kevesebbet, de drágábban.
1: Jó,
3: de...
1: hát már aki, mert én például nem.
3: Már aki, jó, te az órák, na, tehát, hogy oké, de az sem feltétlenül egy női hobbi, a karóra gyűjtés.
1: Hát
3: vannak
1: van.
3: Olyan nők, akik szeretik a szép karórákat, és van olyan, aki gyűjti, de kevesebb van, mint mondjuk férfi.
1: Így van, általában férfiak szeretik a szép karórákat, meg mellett a szép nőket. Tehát, hogy ez így szokott lenni.
3: Az is egy hobbi, igen.
2: Itt van ez a nadrágod. Ha ugyanez a nadrág ott van mellette, nem tudom, a keki az egy szín?
3: Én nem szeretem a keki szint, úgyhogy ez a negyere.
2: Fekete
3: vagy szürke.
2: Ott van feketében. Oké. És mondjuk egy ezressel olcsóbb. Azt veszed le, vagy neked kell a rózsaszín nadrág?
3: Én megmondom, ebből a nadrágból kellene mondjuk egy fekete, mert tök szeretem ezt a nadrágot, de hogy...
2: Azt hiszem, működött a példám. Szerintem nem kalandoztunk el.
3: Ha éppen olyanom van, hogy mondjuk szeretnék színesebbet venni, akkor nyilván a rózsaszínt választom a fekete helyett, de alapjáraton én a feketét is szeretem, szóval megveszem azt is. Tehát én nekem nem az dönti el a vásárlást, hogy most rózsaszín vagy nem rózsaszín.
1: Szerintem leginkább a drogériában ezeknél a termékeknél működik ez, és azt is hozta ki a kutatás, hogy ott volt 13%-os árkülönbség a női-férfi termékek között. Alapvetően a drogériában mondjuk inkább a hölgyek járnak. Ők költenek eleve többet. Most bemész férfiként egy drogériába, hát mit veszel körülbelül?
2: Tehát, hogy
1: dezodort, borotvahabot,
3: borotvát,
2: szaunaolajat.
3: Ja, a tusfürdőt, a Ádi kivételével, mert ugye a női tusfürdőt vesz, de
2: hogy... Kikérem magamnak a nőtársaim, a tesóim nevében.
1: Egyébként
2: az is tusfürdő.
1: Szerintem a férfiak és a tusfürdő vásárlás, itt van két csoport. Az egyik, aki az olcsót választja.
2: Nem az a lényeg.
1: Lehet, hogy három.
2: Nem
1: a másik, aki mondjuk márkára megy, de van a kevesebben.
2: Az a lényeg.
1: És az illat.
2: Nem, nagyon rosszul gondolkodsz ebben. Az van, nekem az kell, ami mindenre jó. Tehát, hogy sampon, tusfürdő, dezodor és élesztő.
3: De abba kevesebb jó illatú van.
2: Amúgy. Micsoda, a cigiből is azt veszük, amiben a legtöbb a kátrány. Tehát a pénzedért a legtöbb hatóanyagot kap, meg légy
3: szíves. És az biztos jó lesz, ha mindenre jó, nem?
2: Hát ez így persze, most legyen négyféle tök fölöslegesen.
1: Igazad van, tényleg, mert ezt elfelejtettem, hogy a legtöbb férfi az valóban erre megy. Tehát amíg mondjuk egy női fürdőszobába körbenézel, és van 600 féle termék, amiből 590-et azonosítani sem tudsz, addig egy férfinél ki van rakva egy tubus, és az jó mindenre.
3: Mert nem véletlenül találták ki a külön tusfürdőt, külön a hajadra, meg a balzsa, meg a mit, tehát érted? Ezek nem véletlenül találták ki.
1: Én külön sampont használok, meg külön tusfürdőt.
3: Jó, akkor Ádinak mondom.
1: De mondjuk ez is igaz. De nem, tehát hogy az van, amikor nálam is ilyen picit női irányba hajlik.
2: Figyelj, az már azért csak jó, hogyha a samponod a lemosra.
3: Jó, nem baj az, hogyha most női tusfürdőt használtak, érted? Most nem baj, hogyha ananász illatod van.
1: Na, megjöttünk!
3: Érted? Az nem jó. Az a lényeg. Csak férfias az, hogy ez a három az egyben. Ja, igen.
1: Nekem most valami grapefruitos vagy mi?
2: Há, és akkor te szólogatsz be nekem, azt a rohadt.
1: Jó, nálunk ilyen unisex.
2: Unisex az mi. Na, sziasztok, jó reggelt, írja Péter. Ádi, add fel, a nők azt veszik meg, ami tetszik nekik. Kész. Igen, valóban mind a két nő itt a stúdióban rajtam kívül eképpen gondolkozik. Így látom én is.
1: Amúgy várjál, ez egy másik szempont lehet, hogy vajon az akciókat ki mennyire figyeli.
2: Mert én befürgülök.
1: Igen, ezt akartam mondani, hogy mi férfiak olyanok vagyunk, hogy ami nekünk kell, azt mi megvesszük, kerüljön bármennyibe. A nők meg általában olyanok, hogy ami olcsó, azt megveszik, akár kell nekik, akár nem.
3: Hát azért nem feltétlenül, de jobban esetben. Figyelik az akciókat, az igen. Biztos.
2: Jó, egyébként meg most Roland, néz őszintén a szemembe, és mondd azt, hogy nem klassza az, hogyha a samponoddal a konyhapultról is leszeded a dzsúvát, és a csavart is lazítja.
3: Tehát, hogy ez a Windex, tudjuk, igen.
2: Ez a minden, mindenre és minden, hogy képzeljétek el, összeszedtem néhány kereskedelemben bevett trükköt, és kíváncsi vagyok, hogy ezeket kitaláljátok-e. Tehát, hogyha most nyitnátok egy boltot, akkor tudnátok, hogy mivel lőjetek férfiakra, és mivel lőjetek nőkre. Színek ter- én szerintem indulunk egy tök könnyűből. Milyen színű terméket gyártanál, akár csavarhúzót, akár akváriumot, akár bármit.
1: Akváriumot?
2: Mit tudom én, hogyha nőnek
3: hát
2: akarnád eladni.
3: Hát az akvárium
2: eladni,
3: általában üvegből
2: és
3: van.
2: És milyen színű lenne? Lépjetek már tovább.
3: Milyen hüllő élvezné?
1: Nem látsz benne semmit, érted, hogy mi van benne.
3: Még a hal se lát ki belőle, meg a hüllő se.
2: Hallod, Ágoston barátoménknál úgy volt az akvárium, hogy nem nagyon algátlanították, tehát egy ilyen fél év után néztük, hogy élebenben a hal egy ilyen zöld moszatban volt minden. Úri. Szóval működhet. Na milyen színű legyen egy púder, hogyha nőnek adod el, és milyen színű legyen a púder, hogy te vedd meg?
1: Hát én nem veszek púdert, nőknek nyilván rózsaszín vagy lila, tehát hogy ez.
2: Oké, stimmel, férfi?
1: De férfi nem vesz púdert, tehát mondja már valami más terméket.
3: Bézs színű.
2: Mit vesz egy férfi? Ja. Kalapács.
1: Kalapács. Fekete.
2: Fekete kell, kemény. Az a férfi
3: hát,
2: a szín.
3: Zöld.
1: Jó. Vagy kék.
2: Oké, menjünk tovább. Jobban nehezítek egyet, nehezítek egyet. Termék névben mi az, amit beleraksz, hogy nő vegye meg, és mi az, amit beleraksz, hogy férfi vegye meg?
1: Nő vegye meg? Maluma?
3: Ja. Vagy reklámoztasd Malumával.
2: Kollagén, azt kiveszi férfi vagy nő?
1: Hát
3: inkább nő.
1: Igen.
2: Na figyelj, nő azt veszi Bifidus a kereskedők is. Szerint, hogyha ráírod, hogy beauty, soft vagy glow.
3: Ja, hát igen.
2: Képzelj el egy kalapácsot, amire rá van írva, hogy beauty.
1: Beauty kalapács.
2: És a férfi hát tudod, mit vesz? Férfi tudod, mit vesz? Pro, max, turbo, extreme. Ott. Ezt veszük meg mi pasik.
1: Hard.
2: Tehát, hogyha itt belegondolok
3: rá abba, van írva a tusfürdőre, hogy extrém, akkor megveszem.
2: Max. Én ott van a tusfürdő, hogy max, én viszem.
3: Három az egyben max.
1: Pro max.
2: Pro max.
1: Extreme hard.
2: Edition. Ki tudja, lehet ez gyógyítja a rákot is. Tehát, hogy minden kiderül róla. Amúgy Roland is...
3: A szádat is most vele.
2: Szerintem te is azért vetted meg.
3: Ha lehet arra is jó fogmosásra.
2: Te is azért vetted meg a rózsaszín térdigérő térdzoknit, mert rá volt írva, hogy max.
1: Az!
2: Oké, okay, csomagolás.
1: Nem, az lehet, hogy egyébként másnak nem értődik, csak nekem.
2: Csomagolás. Milyen legyen, hogyha férfinek adod, és milyen legyen, hogyha nőnek adod?
3: Hát egyszerű legyen a férfinak, szerintem.
1: Aki tudja bontani.
2: Mert úgyis ráharapsz a szélére.
1: Nőnek pedig szép.
2: Ide harapj. És...
1: Nőnek pedig legyen szép.
3: Férfinek... Igen, még egy nyilat is rakjál.
2: Szögletes, robosztus, technikai a férfinak. Nőnek lekerekített, elegáns, finom. Illatok. Milyen illat legyen a férfinak, milyen legyen a nőnek? Pézsma.
1: Hát, hogyha,
3: illat, hát...
1: Hát attól függ, hogy rólad van szó, vagy valódi férfiról.
2: Na, de milyen illatú termék kell nekünk?
3: Hát a nőknek a gyümölcsös, a virágos szokott, az édes.
1: Kés,
2: vanília, igen, búder,
3: férfi. Férfiaknak a füstös.
2: Jó.
1: Fűszeres.
3: Igen.
1: Vagy esetleg én a citrusos illat. Az is, igen. Én például azt nagyon szeretem például a parfümökben.
2: Meg van ez az általános torna öltözőszag.
1: Az nagyon kellemes, igen.
2: Az, amit ott befújtunk, igen.
1: Igen, az izzadsággal keveredő... Majd nem mondtam valamit.
2: Itt azt is írják, hogy ice. Az nem tudom milyen illat, de a bőr
1: az jó,
2: is itt
1: az
2: van.
1: Az ice, az jó.
3: Ilyen mentolos hatása van.
1: Friss mentolos, igen, az is jó.
2: Jó, milyen reklámigéretet akarsz férfiaknak adni, és milyet nőknek? Mit mondasz? Nőnek nyilván azt mondod, hogy puha,
3: szebb leszel tőle,
2: ápol,
3: igen.
1: Nőnek én nagyon sok mindent ígértem már, úgyhogy mindegyik reklámszagú volt.
2: De mit kell ígérni a férfinak? Andi, mit ígérnél egy férfinak egy termékkel, hogy megvegye?
1: Hát, hogy ettől vonzóbb lesz, férfiasabb lesz. Prób lesz.
2: Befújod, és jönnek a nők?
3: Promax lesz.
1: Promax lesz, így van.
2: Ahogy jó vagy? Teljesítmény, erő, gyorsaság. Ez kell a férfiaknak.
1: Latin lover.
2: Oké, méretkommunikáció?
1: Hát én azt is kellett, hogy folytassam.
2: Milyen a méretkommunikáció? Nézzük, hogy inkább nőies a Roland a méretkommunikációban, vagy férfias, tehát hogy inkább azt mondod, hogy ez egy XXL meg a pak.
1: Vagy inkább azt mondod, hogy... tudtam mindig is.
3: Az a férfiaknak az, arra mennek, kell, az XXL meg a pak.
2: Vagy az, hogy slim, light,
3: az a nő.
2: Mini.
3: Hát az a nő.
1: Igen.
2: Az a női? Jó, oké.
1: Okay. Akkor ezért működött mindig a taktikát.
2: Jó, itt végig írják azt, hogy az akció a férfiaknak fontosabb, tehát hogy a férfiaknál az kell, hogy most 30%-kal olcsóbb, míg a nőknél meg az, hogy ajándék, csomag, törzsvásárlói előny, stb. Ez működik. Kozmetikumnál nálunk a 3-1-ben, a nőknél a külön termék minden problémára, mindenre kell egy külön, és igen, azt nézem, hogy mit írnak még itt a különbségeknél, de nagyjából ennyi a lényeg, tehát így lehet férfi és női termékeket megkülönböztetni és eladni. Most azon gondolkozom, hogy ez például megvan-e nektek, hogy a Zero Cola miért jött létre? Nekem akkor elmesem röviden. Az a lényeg, hogy szét akarta szedni a Coca-Cola, akik ilyen marketingben, meg ilyen dolgokban azért elég nagy ágyuk, hogy legyen a női márka, és legyen a férfi márka. És úgy vélték, hogy a Light Cola az inkább a női márka, és a Zero lett a férfi, és tényleg ez történik, tehát hogyha leraksz ilyet is, meg olyat is, akkor a férfiak a Zeroért nyúlnak. Nem, az valahogy az férfiasabb. Tehát, hogy
3: mi? Férfiasabb, ja, én pont fordítva gondoltam volna.
0: Micsoda?
3: Te hát miért? Hát mert az cukormentes.
2: De Light is.
3: Oké.
2: Azt fogod meg te minden?
3: Igen.
2: A férfi meg a Zerót?
3: Nem,
2: a férfi
3: zérót.
2: Az maszkulin. Na, mit nem értesz,
1: Andi?
3: A férfi a sima kóla.
2: Nem, a férfi a nő meg a zéró.
1: Én zéró párti vagyok.
2: Mert szép akarsz lenni és sovány maradni, de nem veszed meg a Lightot, mert az olyan csajos.
3: Ja, hát jó van, nem tudom. Én nekem mindegy.
2: Tehát szerinted, fura. Ha leraksz egy Light meg egy zéró kólát, mind a kettőt cukormentes, melyiket fogja meg egy nő?
3: Szerintem a zérót.
1: Szerintem ez mindenkinek, amelyik jobban ízlik, én ezt nem tudom általánosítani.
2: Tulajdonképpen van a stúdióban egy férfias lány, meg egy nőies férfi, meg a Roland?
1: Pontosan. Ez a végszavunk, a következő órában pedig innen folytatjuk.
4: Egy műsor, ami olyan, mint egy idegesítő szomszéd. Ué!

0: 10-ig. Két dolog biztos. A napfelkelte és a Buenos Morgen. Ez a Forrás Rádió ébresztő műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Aviheggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: Véres asztalfoglalás és parti szerviz a plusz 3670 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértes szőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértes szőlősön, a Stráda áruházban.
2: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda vezetőjét, elhunyt gróf nagykárolyi Károlyi László, könyvbemutató lesz Oroszlányban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Nyílt pályázaton keresik a Nemzeti Koncesziós Iroda elnökét, közölte a közlekedési és beruházási miniszter hétfőn este a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az NKOI felel az állami koncesziókkal kapcsolatos szakmai előkészítésért és koordinációért, illetve részt vesz az egységes kormányzati koncesziós politika kialakításában. Az új elnök feladatai közé tartozik többek között a reptéri vasúti kapcsolat koncesziós eljárásának lebonyolítása, továbbá az autópálya, a dohány és a kaszinó koncesziók felülvizsgálása. Is. Az új vezető tehát egyaránt felel majd a korábbi visszaélések feltárásáért, valamint az új, valóban a közérdeket szolgáló koncesziós eljárások előkészítéséért és lebonyolításáért, mutatott rá a tárcavezető. A kormány.hu oldalon közzétett tájékoztató szerint a pályázatok beérkezésének határideje október 20-a. Elhunyt 95 éves korában gróf nagykárolyi Károlyi László, a Fóti Károlyiak Magyarországon élő egyenes ági leszármazottja, olvasható a Füzéradványi Károlyi Kastély közösségi oldalán. A szöveg felidézi, hogy Károlyi László 1931. június 29-én született Fóton, gróf Károlyi István és gróf Vindisgrécz Mária Magdolna gyermekeként. Gyermekéveit Fóton, László tanyán és Füzéradványban töltötte. Alig 13 évesen 1944-ben kényszerült elhagyni Magyarországot édesanyjával és három testvérével, az emigráció évtizedei alatt tanult Svájcban, majd élt Peruban, Afrikában és Londonban. 1994-ben költözött vissza Magyarországra, feleségével, Homoró Dalmás és Dálnoki Kenyeres Erzsébettel a Fóti Károlyi Kastélyban telepedett le, ahol gondozták a családi örökségát. A mai napon Komáromban is megemlékezést tartanak délelőtt 11 órától az aradi vértanúk terén. Beszédet Mondauer Barbara történelem tanár, műsort adnak a TSC Kulcsár István technikum diákjai. Közreműködik Szabó Júlia népdalénekes, Iván András népzenész, valamint Gál László Latinovics díjas versmondó. Ismét lesz Kinedok Filmklub a Kortárs Galériában Tatabányán. Október 8-án csütörtökön 18 órakor az Apám lánya című magyar dokumentumfilmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma csak fátyol felhők takarhatják el időnként a napot, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek. És jön a műsor, amiért fel kell a nap, és

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidám keddet mindenkinek, szevasztok, 8 óra 3 perc. Hát például a futballszurkolók azért örülhetnek, mert tegnap nyert a válogatott, ráadásul a második fél időben egy egészen jó játékkal, az elsőt azt meg inkább hagyjuk.
3: Jó, lehet ilyet?
2: Persze, hogy lehet, hát az eredmény a lényeg egyébként. Meg az, hogy például Csinger is gólt lőtt, a Tóth Milán is, úgyhogy na, ezek azért jó dolgok.
3: Amúgy ez elmondható minden területről, hogy az eredménye fontos.
2: Nem, azért nem. Tehát én például itt a Nemzetek Ligáját, ha már a focinál maradunk, én ezt picit talán jobban használnám arra, hogy megpróbáljam a fiatalokat beépíteni, mert azért ennek olyan nagyon-nagyon komoly tétje nincs, mert a következő selejtező sorozatnak úgy tudjunk neki menni, hogy egy kicsit bővebb a merítési lehetőség, de nem akarok ennél mélyebben belemenni, mert
3: jó.
2: A hölgyhallgatók most fognak elkapcsolni.
3: Viszont, hogy a hölgyhallgatókat még inkább elkapcsolásra buzdítsam, Fecó írta, hogy nekem drága látós feleségem van, mindent kiszúr, ami rohadt drága. Bizony, ilyenek is vannak.
2: Hát de Fecó, az a nem mindegy, hogy kiszúrja, és utána meg is veszi, vagy csak kiszúrja.
3: És egyébként közben azt nézem, Péter írja, hogy a férfiaknak szent termékek lehetnek feketék, gondolom férfiaknak szent termékek, aha, de mindegy, zölddel vagy narancssárgával kombinálva. Igen, viszont ez a szent termék, ez elindított bennem egy gondolatot, hogy egyébként szerintem mi hűségesebbek vagyunk ilyen értelemben. Tehát nekem például, hogyha egyszer egy dezodor valaha bejött, szerintem egy nyugdíjas koromig ugyanazt fogom venni.
2: Na, hát legalább ilyen téren hűségesek a férfiak, drága hölgyek, akkor megfejtettük, hogy amúgy van benne valami.
3: Ha egyszer valami bejött, akkor amellett kitartasz.
2: Hát igen, mert én például parfümökből szeretek azért így újakat néha kipróbálni, de mondjuk hasonló illatvilágot.
3: Parfüm, egy férfi nem pacsulizza magát, egy dehogy férfinak nem. Természetes pézsma szaga van.
2: De a jó parfüm az egy nagyon klassz dolog. Én szeretem.
3: Én azt szeretem, ha egy férfi kőbányai illatú.
2: Lehet ilyeneket találni, lent a lakótelepi kisbolt mellett üldögélve.
3: Közben pedig egy nagyon fontos közlekedési hír. Modern csapat, Tata Ady Endre út, a rendőrség előtt nem működik a lámpa, ingyen ez van a Májusegy úton a Sálkútnál is.
2: És ugyanez van, csak ez is egy diktált üzenet, de én tudtam fordítani. Szép. Tata Ady Endre út, a rendőrség előtt nem működik a lámpa, ugyanez van a Május 1 úton, a Kútnál is.
3: Nem, úgyhogy... mert ide az van írva, hogy ingyen ez van.
2: Ingyen
3: tehát
2: van.
3: Az egyik helyen fizes azért, hogy nem jó a lámpa, ott állj meg, szórjál pénzt a lámpa mellé, a másik helyen ingyen van.
2: Ami ingyen van, az a játékunk még.
3: Na, mit játszunk?
2: Mól Esztergom Debrecen, női kézilabda rangadó, ide nyerhettek páros belépőt, plusz szurkolói sárat. Ha meghalljátok, hogy befújják a 7 méterest két dal között, bármikor felbukkanhat ez a hangefekt, akkor kell elküldeni a kézi szót SMS-ben a saját nevetekkel együtt, vagy éppenséggel Viberen 0620 978 9785-ös erre a számra.
3: És tök jó, mert ahogy a Roland is már kiemelte, szurkolói sál is van a belépőhöz, tehát kapásból érkezhetsz úgy, hogy egy kicsit így a szurkolói hangulatodnak is oda csapsz, meg ha hideg van, akkor is klassz. No, ebben az órában több témánk is lesz, nem sokára slágervadászatra indulunk, ez az a játék, amikor vers formájában felbukkannak ismert slágerek, és ki kell találnunk, és eddig úgy játszottuk, hogy Roland hozott nekünk mindenféle feladványokat,

0: ő volt a kis költőnk, ő volt a kis cicerónk, és így mondta a verset, és nekünk meg kellett mondanunk, hogy melyik dalról van szó. De ma Andi. Andi jön.
1: Bizony, ma Andi fog nekünk szavalni Andi egy Endre. Jót. Vagy akár... Fú, te rossz volt, te jó. Andi Endre. Hm? Jaj, na, én nagyon kíváncsi vagyok. Eddig ugye én élvezhettem úgymond a játékmesternek a szerepét, és akkor röhöghettem azon, hogy ti felsültök. Na, de most Andi fog kiröhögni minket.
0: Igen, ebben a játékban vagyok a legrosszabb. Én ezt már többször elengedtem. Ma sem teljesítek majd jól, szóval Roland, itt most nem a győzelemért mész, hanem azért, hogy mennyire alázol meg.
1: Hát az a baj, tudod, hogy én is olyan vagyok, hogy ismerem, igen, de mi ez? Na, én lehet, hogy eddig a szintig fogok eljutni.
0: Illetve beszélgetünk majd egy új ötletről, szerintem zseniális. Én nem tudom elképzelni, a határát annak, hogy mi az, amiben még reklámot lehetne belerakni, de egyszerűen minden felületen jönnek már felénk a reklámok. GPS-en is hallottam már, hogy felbukkannak dolgok, autóműszerfalán is előjönnek reklámok. Az egy dolog, hogy a tévében látunk ilyeneket, de mindenféle szolgáltatásoknál már a liftben is reklám megy a falon, nem csak egy plakát. És képzeljétek el, a Microsoft egy szabadalmon dolgozik, mi lenne, hogyha játék közben, a szünetekben reklámot kéne nézned, hogy aztán a főellenség ellen küzdhess.
1: Nekem azért lenne még ötletem. Megállít mondjuk a közlekedési rendőr, és azt mondja, hogy kedves uram, legyen kedves, fújjon bele a szondába, de még előtte hadajánlja a figyelmébe, és előkap egy termék.
0: Ezt a Bélisz reklámot csak felelősséggel. Amúgy most mondasz valamit, de kisebb kiágásoknál simán lehetne ez. Ugye beszéltünk arról, hogy vannak olyan nyilvános vécék, ahol az van, hogy egy percnyi reklámot kell megnézni, hogy bemehess. Nyilván ez egy szorulásnál vagy egy hasmenésnél azért nem annyira kellemes, de cserébe nem fizetsz. Hogy akkor lehetne az, hogy kisebb közlekedési kiágásoknál, mit tudom én, mondjuk legyen egy olyan, hogy például 5-tel több elmész, mint kéne, félre kell állnod, és negyed órányi reklámot megnézed, majd mehetsz tovább ingyen.
1: Meg még ami eszembe jutott, hogy például pedagógusok ajánlják, mondjuk, hogy vagy előírás, a fehér tornapoló, tudnám ajánlani, és akkor intő, hogy melyik márkának a melyik termékét, tudod? Igen. Nem is értem, hogy ezekre még miért nem röppentek rá a cégek.
0: És tovább vitted a dolgot, nagyon jó, mert minden területnek megvan a saját termékpalettája, amit ott és akkor el tudsz adni és tudsz reklámozni.
1: Szerintem rengeteg piacirés van. Tehát még itt.
0: Tudom én, itt az építkezése lehetne bajnokok reggelije, amiben mit tudom én, két fütyülős van, és egy lazább ital, vagy lehetne olyan is akár, hogy gyümölcsnapot tartunk, és akkor lenne benne szilva, körte, alma. Tehát, hogy mindenhova megtalálod a saját célcsoportodat, és azt tudod értékesíteni, amit oda kell konkrétan eladnod.
1: Számtalan kreatív marketing ötlettel jövünk tehát az óra második felében, előtte viszont még Andi lesz, aki próbára teszi a mi tudásunkat a slágervadászat keretében. Please welcome The Weeknd!
2: Hey, how's it going? This is Evil.

0: Hát itt azért a dalszöveget a végén nem annyira gondolták túl. Nem baj, ázzunk még egy kicsit, annyival is hosszabb lesz a dal. Pörög a jogdíj. Na kérem, nálunk meg pörög a sláger vadászat, és ezúttal nem én leszek a játékmester, hanem Andi, aki majd mindjárt jól kiröhöghet azért minket, mert nem tudjuk felismerni a dalszöveg alapján a dalokat. Ráadásul külföldi slágereket is hoztál?
1: Egyet hoztam, kettő magyart, mert most csak, ez csak bevezetés.
0: Ja, hogy ez az előjáték.
1: Igen. Nem, hát, hogy könnyű legyen, mert azért ezek olyan dalok, amiket szerintem föl fogtok ismerni.
2: Én ezt a játékot nagyon régen elengedtem. Tehát itt,
1: azt tudom.
2: Én lehet, hogy hátradőlök, és azt mondom, hogy Roland, sziporkáz.
1: A Roland szerintem jó magyar dalokban.
0: Hát, ja, talán, igen. De ezt nem merem így elkiabálni.
1: Jó, de először, figyelj, az a lényeg, hogy próbálkozz egy picit, csak hogy Ádi ne érezze rosszul magát.
2: Igen, de hát, néhány hülyeséget.
1: Játszd meg!
2: Dobd be, hogy Vénusz kockahas, meg ilyeneket, és akkor majd meglátjuk.
0: Mindjárt kiderül, hogy pont az első.
2: Hát, csak nem.
1: Nem az a
0: szóval.
1: Nem, ez mostani dal.
2: Na, mit Na. tudsz?
0: Ez szörnyű egyébként, ez a...
2: Imádom.
0: A Benkő Dániát látom magam előtt, mesztelenül.
1: Úristen, most ezt miért kellett felhozni?
2: Játék és muzsika 10 percben.
1: Na jó, na, mondom. Az utcánkban sok fényes lámpa ég. Ez sem világít rád, mondd, miért vagyok én ilyen egyedül, hát ezen a világon.
2: Petróleum lámpa.
1: Jobb lesz nekem, ha elfeledlek én.
2: Tim.
1: Majd sírsz, hogy nem látsz, hogy nem hallasz felőlem. Majd kérsz, hogy adjak még egyszer új esélyt. Most csak azt kívánom, hogy élj úgy, hogy jó legyen, és szeressen valaki úgy, mint régen én.
2: Romantik.
0: Húha!
2: Szerintem menjünk kizárásos
0: Daniel
2: alapon.
0: Fide, nem biztos.
2: Menjünk kizárásos alapon, nem hupikék, törpikék.
0: De szerintem Daniel Fide, hogy melyik dal az.
2: Tényleg Daniel Fi?
1: Daniel Fi, igen.
2: Betoljok.
0: De...
1: Nem búcsúztam el.
0: Az.
2: Ja, ezt akartam én, a nyelvem nem volt. Júj.
0: A lámpás rész az beugrott, hogy az Dániel Fi. Az ő hangján.
2: Hogy jutottunk el bennem. Benkő Dánieltől Dániel Fi-ig? Akkor most merre megyünk tovább? Jön most a Benkő Dixieland Band jön?
1: Nem, de ha ennyire jártas vagy a Benkő művészetében, akkor lehet, hogy legközelebb őt fogom hozni, hogy neked könnyebb legyen a
2: Én csak az izét tudom, a Benkő papírollót. Na, mondjad, mit van?
1: Na. Virágokat fújja a szél. Erős lélek, mint az acél. Szóljon nekünk a hold. Fénye arcoddal dacolt. Simogat a mosolyod, mámorító a csókod. Kérlek, gyere vissza, szép emlék, mert kell még a bókod.
2: Az költészet.
1: Szíved az, amire vágyom én, nincs nálad szebb a földkerekén.
0: Nem tudom, nekem valamiért Honey Beast ugrott be elsőre, de lehet, hogy Paulina, nem.
2: Nekem
0: nem,
2: Szondi. Nem. Mondjuk ott föld tekén lett volna a vége, de...
0: A föld, azt tekén. Na várjál, ma olvasd újra.
1: Virágokat fújja a szél.
0: Ez a horvát Tomi. Úristen! Beugrott, persze.
2: És elkezdél. Elhúzza a dalunkat.
0: Igen,
2: igazából...
0: Az ének hangot kell, hogy hozzápárosítsam.
1: Amúgy igen.
2: Én igazából külföldiből vagyok igazán, úgyhogy majd most lesz itt az én esélyem. A külföldi kettőt ér, ugye?
1: Ez, figyelj.
2: Mónika, ez... megfejtettem, hogy horvát Tomás.
0: Na.
1: Egyébként ez, amit most hoztam külföldi, ez nagyon megy.
2: Na, azért lesz meg nekem, figyelj.
1: Főleg TikTokon.
2: Ó, abban nagy vagyok. Az olyan, mint a...
1: Hagyd egy kicsit érvényesülni az átit.
0: Az a baj, hogy én nagyon sokszor egyébként némítva nézem a TikTokot, szóval innentől ez a hangba pont rossz
2: a
0: vagyok.
2: A TikTok az olyan, mint az iviv. Tudom, mert...
0: Az.
1: Jó. Én mondjuk ezzel magamat is megszivattam, mert van benne egy olyan szó, amit nem biztos, hogy ki fog tudni normálisan mondani, de figyelj, na mindegy. Jó. I need someone to hold me close, deeper than I've ever known, whose love feels like a rodeo, knows just how to take control.
2: Katy Perry.
1: When I'm vulnerable, he's straight talking to my soul.
2: Madonna.
1: Conversation overload got me feeling vertigo.
2: Fogalmam nincs. Itt tűnünk sokáig, Roland.
1: De ez a fejlő.
2: Volt valami deeper, meg ló.
1: Annyira belenéznék, ahogy most a fejedbe, hogy mi szólott.
0: Tudod, mi szólott? Semmi. Tehát ez rohadt az tipikusan az üres doboz ott a fejembe. Így kettő hadsejt, így próbál fakoszkázni, de mindig eldől.
1: Női előadó, ennyit segítek.
2: Én is azt mondtam, Katy Perry.
1: Nem.
0: De ah, tudom. Olyan előadó, akit egyébként ismerünk.
1: Igen,
0: is.
1: Igen, és játszik a dalait.
2: Taylor Swift.
1: Nem.
2: De pedig ő. Ő is énekli ezt. A múltkor hallottam, hogy ezt énekelte.
0: Dúdolta magába legalább.
2: A zuhanyzás közben ezt énekli.
0: Hú, és nagyon új, nagyon friss.
1: Nem, 24-es azt hiszem talán, de most kapták fel újra.
2: Ja, tehát már retro.
0: Selena Gomez?
1: Nem.
2: Ez így jó lesz.
1: Akkor ha elmondom, hogy Fenyvesi Zoltán kedvenc előadó nője.
0: Ja, hát Dua Lipa.
1: Igen.
2: Na, ennyi? Most nyertél?
1: Igen, ez a training season volt.
0: A training season. Na, meg a dalt ismerem, igen.
1: Ezt azért kapták föl, egyébként ezt a dalt, mert ez a szöveg, amit felolvastam, ezért imádkoznak ugye a nők, most ilyen imádkozós videókat csinálnak erre a dalra, mert állítólag Dua Lipa ezzel manifestálta be magának a férjét. Oh, tehát, hogy ő mindig olyan dalszövegeket írt, amivel tudott manifestálni, és ez például egy ilyen volt.
2: Én meg azt hittem, hogy a nők a hangkóért imádkoznak, de akkor ez más.
0: Ízlések és pofonok, mondjuk
1: tényleg,
0: így.
1: Valaki biztos imádkozik érte is.
2: Közlekedési hírek. Most működnek a közlekedési lámpák a Május 1 úton, a Selkútnál lévő nincs szinkronban, a többivel írja nekünk Péter, ez fontos lehet?
0: Hát, de ez már részletkérdés, tehát Péter, azért ne legyünk maximalisták, jó?
2: Valami villog, örülj. Jó,
0: lehet, hogy működik, csak 110-es tempóra van belőve, hát most érted, sosem lehet tudni.
2: Jó, Roland, ez most alaposan megnyerte, Andi, ügyes voltál, köszönjük, és attól tartok, jövő héten én hozok dalokat, úgyhogy végettek.
0: Jön a hupikék, törpikék,
1: beszó. Jó, megszivat minket, figyelj.
2: Figyelj, így lesz, valahogyan így képzelem a jövő hétre a rovatot, figyelj. Danon a Rudi. Nem tudod abba hagyni. Ebéd vagy vacsi, nem baj, nyugi, nyugi.
0: Legalább nem lesz nehéz megoldani. Na, jó van, köszönjük szépen Andinak. Azt azért beláthatjuk, hogy a magyar nyelvű dalokat könnyen megfejteni. Tőletek pedig kézilabdás, mert nem megfejtést várunk, a kéziszót küldjétek, ahogy befújjuk a 7 méterest, és ezzel nyerhettek a Mólesztergom Debrecen női kézilabda rangadóra páros belépőt és szurkoló is állat. SMS és Viber számunk 0620 978
2: 985.
3: Ezt hallod!

0: Ez a Beat! A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
2: Komárom Online. Ősszel is mindig képben. Ősszel is pezseg Komárom. De tudod, mi történik éppen a városban? Kövesd Komáromat online, és ne maradj le semmiről. Facebookon jönnek a friss hírek, Instagramon az őszi hangulatok, TikTokon a legjobb pillanatok, YouTube-on a város történetei, Spotify-on pedig Komárom hangja vár. Egy város, meg annyi történet, minden platformon. Kövesd Komáromat online. Komárom. Határtalanul jó.
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
4: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
3: ne csak használd, nézd is meg.
4: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu per jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
3: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
5: Gyere Morzsi, gyere Moxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozán, Mangó, Pupák.
6: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
7: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
0: Ez reklám volt.
8: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. The Ring of Fire.

Morgan, egy reggel, amit néha még mi sem értünk teljesen.

0: aki még nem érezte öregnek magát, ez már egy 10 éves dal, kérem szépen.
1: Kemény, és mit mond? Elkapott a floor?
0: A floor?
1: Ja, ja, ja. Hát nem a Tomi.
2: Valaki azt is azért floor. Is látkozik, hogy a floor kapja.
0: Hát szerintem vannak így csajok. Hát ez a Follow the Flow-nak talán ez hozta meg az igazán átütő sikert. Aztán utána jött egy énekes csere, vagy kettő, na mindegy, és akkor ugye mostani felállás kialakult. Na kérem, amivel robogunk tovább, marketing, reklámok, a Microsoftnak egy új szabadalma, a játék természetes szüneteiben mutatna reklámokat, mert reklámból sosem elég.
1: Imádom. Tehát úgy képzeld el, hogy leülsz a számítógépes játékodhoz, játszol valamennyit, ez a beltető rész, és a játéknak a természetes pontjain, tehát mit tudom én, hogyha van egy olyan, hogy most betöltjük a fő ellenség elleni küzdelmet, vagy adott esetben már legyőzted őt, amíg az ott tölt, addig egy kis dezodor reklám, Mireli csirke, gyógyszerreklám, stb., amit te megnézhetsz.
2: Nem tudtam követni, most így hirtelen, de most már rájöttem, hogy miről beszél, amúgy, igen.
0: Igen.
2: Jó reggelt nekem!
0: Köszönjük! Andi felfogta a témánkat!
1: De hogy annyira jó! És
2: becsatlakoztam.
1: Azon gondolkozom közben, hogy nyilván azért itt ebből következhet az, mint a Netflixnél, vagy a többi felületen, hogy akkor mit tudom én, olcsóbban kapod meg a csomagot, hogyha van reklám, de még ez se kell, hogy következzen. Egészen egyszerűen csak a reklámot rakunk már a számítógépes játékokba is.
0: Mert hogy eddig a telefonos például játékokban volt, meg van, nyilván ott ugye fizethetsz azért, hogy ne legyen, de alapjáraton van. Ehhez mindenki hozzászokott, de hogy a számítógépes játékokban is most már megjelenik, azért az eléggé hard.
1: Na és egyelőre ez még csak egy ilyen szabadalom, tehát még nem csinálták meg, de nem vagyunk tőle messze. Nagyjából úgy gondolják a koncepciót, hogy játszhatsz valamennyit, és utána jön a reklám, ami kvázi ilyen ad credit tárat tölt fel, és ez azzal jár, hogy miután megnézted a reklámot, megint kapsz egy időszakot, amit játszhatsz a következő reklámig.
2: De ez az ingyenes játékoknál van, nem?
1: Nyilván. Xbox játék,
2: tehát,
1: PlayStation,
2: ha mondjuk
1: egyelőre.
2: Én megveszem a játékot, akkor nekem ne rakják bele a reklámot.
1: De bele fogják, mert gondolj bele.
2: De ne rakják bele, hát nem azért fizetek, hogy aztán a reklámot nézzem.
1: Hát de gondolj bele, fogod, megveszed a mozi jegyet, drága pénzért, beülsz és reklámot nézel.
2: Jó,
1: ennyi eséllyel. Mi
2: jó,
1: az, azt megszoktad? Két. Ezt is meg fogod szokni.
2: Na jó, de az nem a játék, ez nem a filmet szakítja meg. Ha megszakítaná a filmet, akkor nem mennék moziba, mert akkor nem fizetnék azért, hogy megszakítsák közben a filmet, de az elején van, érted?
1: Megveszed a BMW-t, és mikor beindítod, felugrik a kijelzőjén, hogy mit tudom én, ilyen-olyan gumit vegyél, meg törzsd a YouTube új lemezét.
2: Hát figyelj, ha ugorjon, hát én úgyis a saját zenéimet hallgatom, akkor most értetted, az nem fog...
0: Jó, gyerekek, ha belegondoltok...
2: Meg egy autóban nem olyan zavaró, de egy játék közbe...
0: Ha belegondoltok...
1: Azt hiszem vénát érintettünk.
0: Igen. Például itt vannak a legújabb Walmart-dalok, van egy bizonyos italmárka, ami rendre felbukkan a dalszövegekben, nyilván nem véletlenül. Hát. Tehát, hogy most már ide is belecsempészik. Én már várom, hogy a Netflixen mikor jönnek az olyan filmek, amiben beépítik a jelenetekbe. Tehát, hogy mit tudom én, a színész fogja, be lesz szőve magába a filmbe is.
2: Hát de amik benne
0: olyan,
2: vannak...
0: Olyan szép a mosolyod. Igen, mert ezt a nem tudom milyen fogkrémet használom, így kikacsintod a nézőre, és ennek folytatódik a sztori.
2: Jó, én azt már megszoktam, nem kacsintanak ki a nézőre, de például a török sorozatokban is vannak ilyen reklámozások, Gírosz. meg a koreai, a koreai drámákban is vannak ilyenek.
0: Tényleg?
2: Persze.
1: Hát figyelj, egyébként szerintem megizélt, tehát itt panaszkodik az összes színház, hogy nincs pénzük. Szerintem meg ott vannak a színészek, menjen a darab, és akkor egyszer csak az egyik színész így kifordul. Hogy neked is vannak vizelettartások.
2: Az Otelló közben, érted?
1: 50 fölött, igen, tessék, vagy átnevezni Opellóra, és akkor már az autóreklámot belerakod, hogy annyi mindent el tudsz rejteni.
0: Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Azért, Alfa. Mert, és kifordul, és valamit.
1: Azért, mert az új Alfa Rómeó.
0: Tessék, adunk tippeket.
1: De hát. Hogy szerintem ezt meg fogják csinálni, és egyelőre azzal mennek, és arra érvelnek itt nagyon minden frontról, hogy a természetes töréspontokat fogják kihasználni, tehát amíg a játékot betöltött, amíg azzal ment az idő, hogy ott ment a kis csík, majd most megjelenik benne a kis reklám, és ott fogja eladni neked a terméket.
2: Hát ez szörnyű. Most figyelj, tehát ha a csík jelenik meg, akkor még azt mondom, hogy még ignorálni tudom. De hogy egy játékot ne szakítson félbe a reklám. Legyen akkor az elején, meg legyen mit tudom én, mikor kilépek, vagy nem tudom, de például azért mondom, hogy a mozinál is azért nem zavar, mert igazából az elején lemegy, és akkor kész, utána megy a film, végignézem, aztán csókolom, megyek haza.
0: Én mondtam, hogy én az élet minden területére beleszőném ezt.
2: A reklámmal?
0: Hát igen, tehát, hogy legyenek kreatívak a cégek.
1: Igen, de egyébként itt is meg lehetne kreatívan oldani, már ha ezen a területen maradsz. Tehát téged például zavarna a Dragon Ball-os játék közben, hogyha úgy lősz rá, amit tudom én, teknős nagymesterre, hogy ott van a hasán a nagy őstól Andrással? Tehát, hogy
2: engem
1: hogy...
2: az nem zavarna.
1: Látod?
2: Azt tehát, kilőném.
1: Eltudsz, de
0: ugyanígy... Vagy úgy, hogy a Son Gokun az a piros, az mondjuk egy Adidas márkás ruha lenne?
1: Adidas márkás, lenne. Igen. Vagy tegyük azt, mondjuk a Need for Speedben nem a Porsche-k, meg az amúgy is elérhetetlen autók ellen versenyzel, hanem ott van, mit tudom én, a Kia, nem tudom, Super Age.
2: Jó, de
1: az
2: például
1: lesz.
2: A Need for Speedben ott elférne egy ilyen, hogy mondjuk kiszáll nem tudom, a kocsiból, és akkor elcsattint egy Coca-Colát, de érted, hogy az ilyenekben oké, elfér, de hogy azért vannak olyan, nem tudom milyen történelmi játékok, amikben azért úgy vicces lenne, hogyha mondjuk egy katona elcsattintaná a...
1: Hát ez Ray-Ban-ben van a katona, mert ugye a második vagy világháború igen. Hivatal a szponzora, hogyan tudjuk. A Sims-ben...
2: Meg a Starbucks, meg, mi?
1: Igen, Sims-ben meg összeraksz egy Malmőt. Tehát, hogy egy csomó ilyen... Csomó ilyen lehetőség van, de ezeket csak természetesen kell beleszólni.
0: Amúgy ez nem is hülyeség, tehát egy futonreklámot elhelyezni a Sims-ben, az simán menne szerintem.
2: Az is, na igen.
1: Szerintem tök jól működik, de nem csak játékokban, hanem más területeken is. Hogyha belegondoltok, annó hírünk volt például az a nyilvános WC, ahol úgy lehetett bemenni, igen. Hogy megnéztél egy perc reklámot, pontosabban nem is a bemenetem múlott, hanem a WC-papír mennyiségen, tehát hogy minél több reklámot néztél, annál több WC-papírt kaptál, nyilván hasmenésnél lesz kellemetlen, de ezt például már bevezették, és nem kell fizetni. Akkor ott van, amiről egyszer szintén beszéltünk, hogy eladnak támogatóknak, szponzoroknak esküvőket, mert ugye ott sok ember van, és maga a mennyasszonyi ruha, az egy tök jó reklámfelület, és ráírod, hogy Durex vagy Pirelli, és akkor gyakorlatilag az egész rokonság látja.
0: És úgy néz neki, mint a Fekete Laci pólója az intévé interjúknál.
1: Hát nagyjából a mennyasszonyi ruhán úgy is kitűnik ott a fehérből. Tehát, hogy vannak ilyen felületek, amiknek az értékesítésén már alapból gondolkoznak, akkor miért ne legyen az élet minden területe egy nagy reklám?
0: Hát mondjuk azon gondolkozom, hogy egy felnőtt filmben hová tudnának reklámot elhelyezni.
1: Hát tudom. A Tetkóba.
0: A Tetkóba, igen.
2: Amúgy igen, fölírni a hátára.
1: Magadra vallod, hogy mi Paradontax, meg mit tudom én. Védén egyben.
0: Csak akkor lassan kell mozogni, hogy el tudják olvasni, tudod?
1: Hát igen, na. De hogy például azon kezdtem gondolkozni, hogy milyen király lenne, hogyha egy kisebb közlekedési kiágásnál nem az lenne, hogy a rendőr megbüntet, hanem félreállít és megnézett veled egy reklámblokkot.
2: Na, az jó, egyébként azt én simán adnám.
0: Ezek nagyon működnének. Én mondtam, hogy a pedagógusokat is be lehetne vonni, hogy ajánlják mondjuk a tesi pólót, de fehér tesi póló kell, ami jelen pillanatban akciós az itt ott, amat tudod.
2: Ja, tehát, igen, így. Tényleg.
1: Fárasztó a pedagógusok élete. Pattints délután egy kőbányait. Pedagógus kedvezmény, 15%.
0: Pedagógus kedvezmény. Egy helyi italbot lehet ezzel tudna élni.
1: Fogyaszt felelősséggel.
0: De az fontos.
1: Azt oda kell rakni a végére, igen. Vagy, ami nekem eszembe jutott, tudjátok mi a legpasszívabb idő, amivel nem tudok otthon mit kezdeni? Amíg a mikro felmelegíti az ételt, azt annyira utálom, és annyira fölösleges.
0: Hogy addig a mikron lehet egy
2: de
0: kis kijelző,
2: nem nézel közben valami?
1: Hát de mit nézel abban a két percen, amíg melegszik az ételet?
2: Hát de utána leülsz enni, aztán nézed tovább.
1: Hát ez tök nehéz várni. Tehát, hogy ott azt leköthetnék a figyelmemet, ott mit tudom én, lenézném a reklámomat, és akkor cserébe máshol nem kéne.
0: Na jó, de egy mikro mit akkor jobban melegít, vagy mi? Mit kapsz cserébe, hogy megnézed a reklámot, érted?
1: Hát az élet más probléma. Területein kapok előnyöket.
0: Ja, értem. Ennyire azért nem tudják ezt összekapcsolni.
2: Hát a mai világban már egyre jobban terjed az AI, meg már ilyen okos otthonok vannak, hogy ne tudnák.
1: Feleséged azt mondja, mindjárt kész vagyok. Akkor tudod, hogy van még egy másfél órád.
0: Nem, az nálunk én vagyok.
1: Ja, aztán... Akkor a feleséged nézze
0: a reklámot. Az nálunk én vagyok. A Nóri azt mondja, hogy kész, mindjárt kész, tényleg mindjárt kész.
1: Jó, zavarná titeket például, hogyha amíg a boltban sorba állsz, addig reklámot kéne nézned, de cserébe mondjuk kedvezményt kapnál termékekre.
0: Bármennyi reklámot megnézek,
2: nem,
0: persze,
2: akkor
0: simán.
2: Igen. Aha, hát ha kapok kedvezményt, akkor megnézem a reklámot.
0: Üzenjük az üzleteknek, ez egy jó ötlet, vezessétek be.
1: Jó, akkor viszont fordítsuk át, tehát hogyha a számítógépes játékban kedvezmény jár azért, hogy reklámot nézted. Mit tudom én, mint a mobilos játékoknál, hogy kapsz egy új fegyvert, vagy megnyílik egy új pálya, vagy nem tudom én mi. Tehát ha kapsz érte valamit, akkor már oké a reklám?
0: Igen.
2: Hát akkor igen. Igen. Mert akkor te döntöd el, hogy megnézed azt a reklámot, vagy sem. Uh-huh. Az új fegyverért.
1: Tehát akkor mondjuk egy közlekedési lámpánál ne legyen az, hogyha piros, akkor reklámot kell nézned, mert ott igazából úgy is átváltana, hogyha akármi, de hogyha mondjuk te jobban jársz, mert a rendőr kiállít a forgalomból, és nem kapsz büntetést, mert reklámot nézel, akkor az úgy oké.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen.
1: Jó, akkor nagyjából ezt megoldottuk, de tényleg minden területre, az életed minden területére be lehetne ezeket nyomni. Nézem itt a hallgatók, mit találtak ki, mert azért itt vannak ötletek. Úgy lenne valit, hogyha ingyenes játék lenne, igen, és amúgy meg takarodjanak a reklámjaikkal. De nagyjából ebben akkor szerintem egyetértünk.
0: Igen, ha kapsz érte valamit, akkor azt gondolom, hogy ezt így beáldozott. Tehát, hogy valamit valamiért, ez így működik.
1: Tehát például szívesebben bízned egy olyan építkezési munkásra, vagy vízvezetékszerelőre a lakásodat, akinek a kőműves dekoltázsára oda lenne írva, hogy palmolív. Hogyha ezért olcsóbban csinálna.
2: Hát ezt a látványt azért elviselem, ha olcsóbban csinálja, de hát...
0: Ez, amit ilyen ribi rendszernek szoktak ugye csúfolni.
2: De akkor már, ha kőműves, akkor már inkább Visa legyen ráírva, nem? Vagy Mastercard.
1: Ott le is lehet húzni.
0: nem csak készpénzt fogad el. Jó van, na hát jó. Kreatív marketing ötletekkel tele vagyunk, ehhez képest egy jóval komolyabb programmal, az egészség útja programmal folytatjuk majd itt a következő óra elején, és ehhez kapcsolódva lesznek vendégeink, úgyhogy picit komolyabbra vesszük majd, bár azért én azt gondolom, hogy a Mészáros Tomi barátunk, aki érkezik, vele mindig vidám a hangulat, úgyhogy jövünk vissza, előtte azonban még Andi hozza a legfrissebb híreket.

0: stúdióban Illyés Roland és Rédl Ádám. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Foodórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Foodóra, mert jól esik.
0: Itt van az ősz, itt van újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 36 70 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
2: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, folytatódik a Határtalanul program. Tudás Katalin lett a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Ebben a hónapban is lesz ingyenes jogi tanácsadás Kisbérán. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program, és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium hétfőn az MTI-vel. A közleményben kiemelték, a diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyar lakta területeire látogathatnak el legalább 2 éjszakás tanulmányi kirándulásokon. A tájékoztatás szerint a Határtalanul programot 2 milliárd forint keretösszeggel írták ki, pályázatonként 1 és 7 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatás igényelhető, kötelező önrész nélkül. Az elszámolható költségek akár teljes egészében finanszírozhatók a támogatásból, amelyet a nyertes pályázók egy összegben 100%-os előlegként kapnak meg. Mindkét pályázatra a mai naptól november 6-án 14 óráig nyújtható be a jelentkezés, a pályázatok részletei megtalálhatók a kormány.hu oldalon. Dudás Katalin lett a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár, jelentette be a szociális és családügyi miniszter hétfőn a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos közölte, Dudás Katalin hétfőtől tölti be a tisztséget. A több mint 3 évtizedes munkajogi és munkavédelmi tapasztalattal rendelkező szakember a magyar munkaügyi igazgatás, a hatósági ellenőrzés és a munkajogi jogalkotás területéről érkezett. Kátai Németh Vilmos kiemelte, Dudás Katalinnak államtitkárként fontos feladata lesz a foglalkoztatás politikai és munkaügyi területek képviselete, valamint azok egységes politikai és szakmai koordinációja. Ingyenes jogi tanácsadást tartanak Kisbéren ebben a hónapban is. A Családsegítő Központban az ügyfeleket október 15-én, 19-én és 29-én várják, mindegyik alkalommal délután 16:30 között. A mai napon 16 órától megemlékezés lesz Oroszlányban az aradi vértanúk napja alkalmából. Köszöntőt mond Takács Károly Oroszlány város polgármestere, megemlékező szónoklatot Pető Attila, a felvidéki Selye János Egyetem egyház történésze. Közreműködik Szabó Gyula győző énekes, előadó művész, a helyszín pedig a munkás Szent József római katolikus templom mellett álló emlékmű. A rendezvényt a Memento koszorúzása zárja.
0: Időjárás.
1: Ma csak fátyol felhők takarhatják el időnként a napot, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar Movia kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár

0: mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Vidámság és rock'n'roll, szavaztok, 9 óra 4 perc, indítjuk a műsor utolsó óráját. Még mielőtt köszöntenénk a vendégeket, elmondjuk gyorsan, hogy a kézilabdás játékunk az zajlik, szóval ha meghalljátok, hogy befújjuk a 7 méterest két dal között, akkor kell küldeni a kézi szót SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978-ot, és ezzel pedig a MOL Esztergom Debrecen női kézilabda rangadóra nyerhettek páros belépőt plusz egy szurkolói sálat. És akkor most köszöntjük vendégeinket. Itt van velünk Balázs Attila, aki először jár nálunk, az Egészség útja program megálmodója, és itt van velünk Mészáros Tamás, énekes barátunk, aki ennek a programnak a nagykövete. Tomikám, akkor te most követsz?
3: Szervusztok, jó reggelt, köszöntjük a hallgatókat. Én bárkit is hajlandó vagyok követni, természetesen a megfelelő irányokból és irányzatokból.
2: Jaztam, természetesen a megfelelő díjazás egyébként.
3: Nem, ez sokkal fontosabb lesz ez a téma annál, mint hogy a pénzről beszéljünk.
2: Egyébként valóban, így van. Tehát, hogy egy picit akkor most Attilát szólítsuk meg, mint az ötlet gazda a programnak a megálmodója. Attila, arra kérlek, hogy röviden próbáld összefoglalni, hogy mire is kell gondolni, hogyha valaki meghallja ezt, hogy Egészség útja program. Ugye emögött van, és azt most puskázni fogom, az Összefogás egy új világért egyesület, tehát van nektek egy ilyen civil szervezetetek. Miről is szól ez a kezdeményezés, és honnan jött ennek az ötlete?
4: Üdvözlök mindenkit.
2: Az és ötlet, jó közelről a mikrofonba.
4: Az ötlet onnan jött, hogy nagyon sok emberrel dolgoztam együtt, több mint 1 millió embert képeztem, és rájöttem, hogy nem az a gazdag ember, akinek sok pénze van, a gazdag ember az, akinek egészsége van. Így minden embernek joga van eldönteni, hogy a betegség útját, vagy az egészség útját járja, és létrehoztunk egy olyan programot, amivel egy nagyon erős közösségi platformot szeretnénk létrehozni, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy sokkal előnyösebb az egészség útját járni. Ehhez viszont megfogalmaztuk a víziónkat, ami abból áll, hogy építsünk egy egészséges társadalmat, és ahhoz, hogy egy egészséges társadalmat tudjunk építeni, ahhoz elengedhetetlen, hogy az egészséget nem csak a fizikai test, hanem a lelki és a szellemi egységben vizsgáljuk és nézzük.
5: És bocsánat, én egy picit itt már is hadd állítsalak meg, tehát hogy egyrészt a koncepció nagyon tetszik, de nekem még ez egy kicsit eddig ilyen általános, hogy most az, hogy egészséges, az mit takar pontosan, tehát hogy legyek egészséges, annyi minden van, ami rajtam kívülálló, meg van néhány, amit én is tudok befolyásolni benne, de értem, hogy ez a cél, de hogy segítitek, hogy ezt elérjük?
4: Úgy segítjük, hogy szakágakat hozunk létre. Az egészség útja minden korosztálynak mást jelent. Más jelent egy fiatal hölgynek, aki szeretne egy egészséges gyermeket szülni, más jelent

0: egy anyukának, aki éppen szült egy gyermeket, és egy gyerekágyas időszakban van, más jelent egy óvodásnak, egy általánosiskolásnak, már működik a Fiatalok az Egészség útján programunk, ami a 14-től 25 éves korosztályt öleli föl, és azt szeretnénk, hogy élethelyzetekhez és korhoz megfelelőképpen tudjunk iránymutatást és tanácsot adni, ami kiterjed az egészséges táplálkozástól, az egészséges gondolkodáson át, a környezettudatosságon, a testmozgás fontosságán át nagyon sok mindenre.
1: Jó, de akkor itt vagyok közel 40 évesen, én azt akarom, hogy nekem segítsetek. Akkor mit kapok?
0: Gyakorlatilag... Egyrészt oktatást, képzést.
1: De hogy el kell mennem valahova, vagy meg
0: nem
1: kell néznem valamit?
0: Vannak képzések, amin részt lehet venni, és mindenki az életkorának megfelelően, vagy élethelyzetének megfelelően tud majd egy programba becsatlakozni, és ezeket a program halmazokat most indítottuk el, és azért, hogy legyen ennek egy jogi háttere, alapítottuk meg az Összefogás egy új világért egyesületet, ami ugye egy civil kezdeményezés, amivel gyakorlatilag az a cél, hogy tudjunk a program mögé egy társadalmi hálót kialakítani, egy társadalmi hálót létrehozni, hiszen más embereknek is vannak hasonló céljaik. Ezért hoztuk létre a nagyköveti programunkat, amiben például a Tomi is egészségútja nagykövet, hogy gyakorlatilag vannak olyan platformok, ahol te folyamatosan egészségútja nagykövetektől tudsz kapni iránymutatást az egészséges életmód területén. Ők már azok, akik úgy gondolják, és igaz is, hogy az egészség útját járják, és emellé elindultunk abba az irányba, hogy saját tudományos testületet és szakértői háttércsapatot hozunk létre, hogy a hitelességen kívül legyenek meg a tudományos háttértámogatások is a témában. És most szeptember 26-án volt az a nyitó rendezvényünk, ahol úgy megmutattuk magunkat a világnak, és én hiszem azt, hogy a visszajelzések alapján ez egy nagyon erős platform lesz. Amikor én kisgyerek voltam, és mondjuk a szüleimmel bementem egy kórházba látogatóba, csak idős embereket láttam a kórházakban, ma már gyakorlatilag a gyerekkoromban lévő betegségek ott vannak a fiatalok körében, és azt gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy fontos a munka, fontos sok minden, de a legfontosabb, hogy egészségesek legyünk, és ebbe szeretnénk mi egy olyan társadalmi összefogásra egy iránymutatást adni, ahol minden korosztály és minden élethelyzetben lévő ember meg tudja találni a maga útját, ami nem egy hetes, vagy nem egy hónapos történet, hanem egy hosszabb időt vesz igénybe.
2: Tomi, fordítsuk akkor hozzád a mikrofont. Miért érezted fontosnak, hogy te ebben szerepet vállalj? Ez a nyitó kérdésem, aztán utána majd rákanyarodunk itt a dalra is, mert ugye készült egy dal is ehhez kapcsolódóan, de akkor kezdjük azzal, hogy te miért érezted ezt egy olyan dolognak, amit te támogatsz, és te fontosnak tartod, hogy mellé állj.
3: Hát egy kicsit oda kanyarodnék, hogy azért azt tudjuk, hogy sokszor az emberek életében általában olyan élethelyzetben vannak, most nyilván nem szeretnék általánosítani, de amiből én jövök, ahonnan én jövök, most itt nyilván kimondottan a színház világa, az egy olyan helyzet, vagy olyan élethelyzet, ahol kezdjük azzal, hogyha mondjuk éppen vidéken játszom, akkor a 10 óra után végződő előadás éppen nem a legegészségesebb helyzet az, amikor mondjuk éhes vagyok, és mondjuk nem tudok megfelelően táplálkozni. Ez csak egy nagyon pici szegmens, vagy nagyon kicsi része annak, hogy egyszerűen el kellett azon gondolkodni, nem csak nekem, hanem szerettünk volna iránymutatást adni mondjuk a művészek körében is, hogy felhívni arra a figyelmet, hogy nem jó irányba halad a világunk.
1: Vagy
3: nem
1: de most jó. Tök őszintén, attól, hogy ezen gondolkodtál, változtattál bármit emiatt?
3: Tehát,
1: hogy
3: a táplálkozásomon
1: de mit viszel magaddal uzsonás dobozban, valamit otthonról?
3: Olyan készítményeket és nyilván olyan táplálék kiegészítő dolgokat, amik eddig nem voltak az én élethelyzetemben, de ezek is például megfelelőképpen kiegészítik azt, vagy hozzájárulnak ahhoz, hogy mondjuk oda tudok figyelni ahhoz, hogy egészségesebben táplálkozom, vagy hogy mikor táplálkozom, és ezek a kis dolgok, ezek így mindig velem vannak az úton, a kis batyúban.
1: És és ez hat a többiekre? Tehát, hogy azt látod, hogy mit tudom én, egy színésztársad inkább becsomagolja a zöldségeket másnap, és nem ugrik el a gyors étterembe egy hamburgerért?
3: Pontosan, rávilágítottál.
1: Ez komolyan így működik?
3: Esküszöm. Rávilágítottál a lényegre.
1: Aki így átállt melletted.
3: Például Faragó Topi. Faragó Andris barátunk. Igen. És képzeljétek el, hogy mind a mellett, hogy ő ugye cukorbeteg, ezt tudjuk, de ő például, neki például meséltünk az Egészség útja programról, és azt mondta, hogy figyelj, ehhez én is szeretnék csatlakozni, mit kell ahhoz tennem, elmondtuk a metódusát, hogy hogy tudsz te is az Egészség útja mellé állni, és például ő, ahogy elindult ezen az úton, például azóta 8 kilót fogyott. És ugye ezt úgy kell elképzelni, nem a saját, tehát ha jó ez a metódus, és jól csinálod, amit csinálsz, akkor például nem a saját testsúlyodat veszíted el, hanem valójában ténylegesen azt a fölösleget, ami rajtad van. De ez most csak egy szegmens, amit az Attila itt fölvázolt, nekünk nem titkolt szándékunk az például, akár Mészáros Árpád Zsolt barátommal, kollégámmal az, amiért ugye szintén majd a dalt is bemutatjátok, aminek nagyon örülünk, hogy készült egy induló dal, vagy egy himnusz nevezetesen ennek az Egészség útja programnak, hogy mi ebbe társadalmi szinten, tehát társadalmi szerepvállalásból szeretnénk felhívni. Nyilván első indítatás az volt, hogy egy kicsit a művész társadalmat kicsit olyan irányba, vagy olyan helyzetbe hozzuk, hogy mondjuk tudjuk azt, hogy mindig hullafáradt mindenki, mert egyszerűen szokták volt mondani régen, hogy a fáradt színész a jó színész, nem ezt feltétlenül, nem ezt vallom, és nem ezt gondolom erről, de ugye az, hogy állandóan pörgésben vagyunk, állandó élethelyzet, akár ez ti is, például a ti szakmátokban is, hogy nagyon korán kell kelni. Minket ez teljesen kinyír az, hogy hajnali órákban érkezünk haza, és egyszerűen tudatosan kerestünk valami olyasmit, ami segít azon, hogy mindazon túl, hogy egy picit a táplálkozásra odafigyelünk, de hogy lesz egy olyan program, ami mondjuk megfelelő mederbe tudja ezt terelni. És nem csak a mi élethelyzetünkben, hanem erre már odafigyelni mondjuk akár kisiskolás vagy óvodáskortól kezdve, hogy erre fölhívni a figyelmet, hogy tényleg nem a gyors étterem a módi.
2: Picit magának a dalnak a megszületéséről mesél már. Ugye ez egy ilyen összefogás, tehát, hogy benne vagytok többen, ugye mást már említetted, Mészáros Árpád Zsolt, ugye mellette még Ágit, Molnár Ágit, illetve Piros Krisztina, ugye még talán ő van
3: így
2: benne?
3: Van, így van.
2: Így titeket kell kiemelni. Hogy született meg, és hogy jött ez, hogy pont ti legyetek ebben?
3: Hát ez nem volt kérdés szerintem, így szoktuk viccesen mesélni azt, hogy amikor elindítottuk az Egészség útja programot Attilával, és elkezdtünk tájolni, hogy ha mondhatom, ezt is vidékre menni, és előadást tartani, ahogy elindítottuk a programot. Máté Szalka elég messze van Budapesttől, úgyhogy volt időnk az úton morfondírozni azon, hogy tudnánk egy kicsit a mi oldalunkról ezt megközelíteni, és még közelebb hozni a programot, és természetesen akkor eszünkbe jutott, hogy hát készüljön egy hivatalos dal ennek a programnak.
1: És négy-ötök közül ki a legegészségtelenebb? Hát kinek kell a legnagyobbat változtatni?
3: Hát azt én nem tudom megmondani, nem tisztem nekem megmondani. De
1: te elől vagy a listán, vagy hátrébb most már?
3: Hát úgy gondolom, hogy mi azért most már február óta, ahogy elindítottuk a programot, egy picit haladtunk jó irányba.
1: Tehát akkor te már vitatigrisebb vagy.
3: Milyenebb vagyok? Vitatigris, ez egy új szó, ezt berakom a szótáramba.
1: Nyugodtan vigyed. Jó, és oké, itt ez a dal. Nyilván ezt szeretnétek, hogy minél több emberhez eljusson. Nagykövetként feltételezem, hogy a célod is az, hogy ezt a programot népszerűsítsd. Bevallom, nekem az még egy kicsit homályos, hogy oké, én mit tegyek, tehát mi a call to action, tehát hogy én látlak téged, lehet, hogy kedvet kapok egy napra, vagy két napra, de utána vissza fogok állni a szokásos mókus kerékbe, mert például abból nem nagyon látom a kiutat, hogy ez a mókus kerék ez így nagyon lassuljon. Tehát ez a sebességéből nem nagyon látom a kiutat.
2: És de egyébként ez szerintem egy konkrétan talán a legnagyobb kihívás össztársadalmi szinten is, hogy
1: minden
2: éljünk egészségesen, de úgy, hogy közben rohanó világ van, hatalmas nagy stressz van, és egyébként nekem ez tetszett abban, amit mondtál, Attila, és egy picit akkor fordítsuk hozzád vissza a mikrofont, hogy nem csak az effektíve a fizikális problémák, hanem például a mentális és a lelki bajok is. És ez szerintem annyira el van hanyagolva Magyarországon, és a társadalom annyira nem látja ezeknek a fontosságát, miközben ezekről én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat kell beszélni.
0: Nekünk nagyon fontos, hogy az egészséget, tehát nem csak a fizikai test vonatkozásában, hanem testi, lelki, szellemi egyensúlyában közelítjük meg, és mondtátok, hogy milyen rohanó világban élünk, pont a rohanó világban való életmód teszi szükségessé azt, hogy odafigyeljünk arra, hogy nem azért élünk, hogy együnk, nem azért eszünk, hogy élhessünk. Tehát nagyon lényeges dolog, hogy mi az, amit magunkhoz veszünk. Mert például amilyen ételt eszünk, ahogy amikor azt megesszük, aminek energiája van, az kihat a fizikai test energiára is, az egész napomra. Ezért nekünk nagyon fontos, hogy organikus bió tápanyagokat és a közösségünk számára organikus bió élelmiszereket tudjunk biztosítani. Tehát az egyesületnek egy nagyon fontos célja, hogy egy olyan kosár közösségként működjön, ahol összekötjük a biogazdálkodókat, a egészséges életet élőkkel, és egy olyan úton indulunk el, ami gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy gondoskodni szeretnénk az emberekről, hogyha még rohanó napotok is van, ne sejtszintű hiányállapotba éljetek, mert ugye ez egy fontos kérdés, hogy a sejtek nem azt eszik, amit mi megeszünk, a sejteknek tápanyagra, vitaminokra, egyéb anyagokra van szükségük, és fontos a felszívódás, fontos az energetikája ennek az egésznek, és azt gondolom eljött annak az ideje, hogy egy komplex oktatást egy ilyen korosztályokhoz kötődően. Nekem egy nagy álmom, hogy a középiskolákban, egyetemekben egészségútja koordinátorok jöjjenek létre, és bevigyük az egészséges életmódot a tantárgyak közé, hogy ebben a kultúrában tudjanak fölnőni a fiatalok, mert hát őszintén megmondom, hogy a fiatalok jövője határozza meg a társadalmunk jövőjét is. Egy olyan komplex program, amihez szeretettel bárki csatlakozhat, civil szervezet, és arra törekszünk, hogy csak olyan dolgoknak nyitjuk ki a kaput, amivel tényleg ezt a testi-lelki-szellemi egészséget meg tudjuk adni az embereknek.
2: Nyilván itt olyan részletekre nem tudunk kitérni, mert ahhoz nagyon hosszú lenne a maga a beszélgetés, nem lenne elég a műsoridő, de tudom azt, hogy például a Facebookon aktívan fönt vagytok, tehát hogy minden ilyen platformon ugye meg lehet titeket találni. Még egy záró kérdés elejéig azért a Tomihoz forduljunk, mindjárt bemutatjuk ezt a dalt. Ezen kívül Tomikám most egyetlen kérdés elejéig elkanyarodva az egészség a programtól. Miket tervezel még, mint előadó művész az idei évben, ha már itt vagy velünk, és el tudunk kérdezni?
3: Hú, ez most azért egy jó kérdés, mert ugye emlékszem arra, hogy amikor először jártam nálatok, akkor neked nagyon megtetszett ez a Jampis.
2: Aha, az jó volt, ez menő volt. Igen.
3: Menő volt. Képzeld el, hogy általában szoktuk volt mondani a színház, hogy visszakanyarodunk néha a KH-hoz, visszamegyünk az út elejére. És most egy kicsit így, ha elkanyarodok az én saját dalaimtól, akkor visszajött az életembe a rock and roll, mint olyan, és pont most indult el, hétvégén volt Harkányban egy nagyon-nagyon jó kis bulink, tehát hogy elindult egy rock and roll hungry show, egy új produkció, ami kimondottan ezt a rock and roll életérzést hozza vissza, és hát megint úgy, ahogy már 10 éve engem végigkísér a Made in Hungária, és ugye Jerry Lee Lewis szellemét alakíthatom a musicalben, ez valahogy így más részt, mint előadó is visszajött az én életembe, úgyhogy most ez egy új projekt. Természetesen az egészség útja, ami egy nagyon nagy vállalás, de úgy gondolom, hogy ez idézőjeles ez a vállalás, mert nem kötelez senki arra, hogy ezt tegyem. Ez pusztán nekem egy küldetés, most úgy gondolom. És természetesen most készülünk a Magyarok Dalszínházzal is, új bemutatókra is, még ebben az évben most éppen lassan a választottuk a jövőt, ugye az 56-os forradalom emlékére készülünk előadásokkal, amit felújítunk, és hát nem titkolt célunk az, hogy a fellépések, és ugye most, ahogy megjelent ez az új dal, ezt most szeretnénk ugye népszerűsíteni, de hát mindig vannak a fiókban új ötletek. Phil Collins szokta mondani azt, hogy egyszer megkérdezték Phil Collins, hogy melyik a kedvenc dal a lemezről, és ő mindig azt mondta, hogy az nincs rajta a lemezen.
1: Figyelj, és így, hogy egészségesebb életet élsz, így valószínűleg hosszabban is, tehát hogy több időd van tervezni, úgyhogy csak nyugodtan.
3: Már hogy az életkoromra persze, való tekintetet.
1: Így mondjuk 2-3 projekttel több bele fog férni.
3: Simán, nem elég a 24 óra, azt szokták volt mondani, de hát most már akkor úgy tűnök, hogy elég lesz.
2: Bízunk benne. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok nálunk. Az Egészség útja program, arról beszélgettünk, minden további részletet ezzel kapcsolatban, tehát az online felületeken ugye meg lehet találni. Balázs Attila a program elindítója volt itt velünk, ugye? Összefogás, egy új világért egyesület, újra hangozzék el a mögötte lévő civil szervezetnek a neve, és hát Mészáros Tamás, énekes, előadó, művész, drága kedves barátunk, aki ugye ennek a programnak a nagykövete, és akkor jöjjön az Egészség útján himnusza, ahogy te fogalmaztál, Tomi Molnár Ágnessel, Mészáros Árpád Zsolttal, tehát egy ilyen klassz összefogásból.
1: Belemerjek inni a kólámba, vagy hagyjam most már
2: szerintem
1: a csodába?
2: Legalább a dal erejéig próbálj meg egészséges maradni.
1: Magam, köszönjük,
2: jöjjön az Egészség útján himnusza.

0: Forrás Rádió. Ez a Forrás Rádió.
1: Ladies and gentlemen, from YouTube, Bonnery!

0: Mi vagyunk a emberek. Erről énekelt a Bono.
1: Aj, de jó.
0: A Martin Garrix-el itt.
1: De ő egészséges.
0: Ő egészséges. Nem tudom, hogy egészséges a Bono.
1: Ennek ez fontos.
0: Ja, hát valami rémlik, mert környezetvédelem is, ugye? Azt hiszem.
1: Igen, de most ezt az egészet így végig gondolva, vagy nem tudom, én ezen tényleg most elkezdtem gondolkozni. Nekem annyira kellenek a konkrét dolgok bele. Tehát, hogy biztos, hogy ebben a programban is megvannak, meg itt még mi beszélgettünk róla, hogy ezt meg azt kell csinálni, de hogy azt csak úgy kimondani, hogy na egészség, az nekem annyira nagy terület, annyi minden benne van tényleg, a mentális egészségtől a táplálkozáson át, fizikai állapot, akkor minden.
0: Igen, mert te, na ilyen téren látod, legalább tipikus férfi vagy. Végre egy olyan vonalat találkozz. Mert hogy meg kell mondani konkrétan, hogy akkor ezt csináld.
1: Ugye? És azt mondom, hogy éj egészségesen holnaptól, akkor mit változtatsz?
0: Semmit, mert én úgy élek.
1: Na, Andi, most azt mondom, hogy legyél holnaptól egészségesebb. Mit csinálsz?
0: Hát mondjuk az Andi tényleg úgy él, tehát azt tegyük hozzá.
2: Ez a baj, inkább azt mondta, hogy ne legyek hozzá, akkor tudnám.
1: De most, hogyha egy valamit kéne még egészségesebben csinálnod, mint most.
0: Több testmozgás talán, nem?
2: Aha, igen.
1: Testmozgás?
0: Igen. Na, az nekem is, tehát, hogy mert én például a kajálásra odafigyelek.
1: Na és akkor hogy? Tehát, hogy érted, mert most én például tökre érzem az igény magamban egy éve, hogy akkor fussak többet, de nyilván valamitől el kell venni azt az időt, amikor futsz, és mitől veszed el a családtól, amire amúgy is kevés időd van. Tehát, hogy, és akkor érted, inkább élek kevesebb időt boldogan a családdal, mint hogy futkorászok több évet.
0: Figyelj, én megengedem, hogy itt munkaidőben kimenjél, aztán fuss el 10 kört hátul.
1: Egyet? Na, nem tudom, csak ez olyan nehéz, hogy most érted.
2: Ja, igen, most már jön a kifogás, most már van a lehetőséged.
0: Vegyük be, szeretnéd, ha benne lenne a munkaköré,
1: hogy minden nap le kell futnom egy kört.
0: Igen, 10-kor vége a műsornak, és szépen 10 óra 5-től 10-20-ig itt futkorászol.
1: De akkor legyen már valami funkcióm is, tehát vigyek ki valami ételt valahova, vagy hozzak neked el valamit valahonnan, mit a mosásból ruha, vagy valamit, hadd csináljak már meg.
0: Hát ja, vagy akkor egy mókuskerékben futsz, fejlesztesz áramot, vagy tehát valami hasznodat vegyük már.
1: Jó, oké, na tovább.
2: Tényleg az áramot, azt rá lehetne vezetni a futógépre, és akkor
1: én termelni, mint a műsorhoz a szükséges áramot. Akadozna a műsorszórás.
0: Mondjuk, hogy egy rövid dalig se lenne elég.
1: Meg lehet próbálni. Képzeljétek el, most én hozom a nap hírét, mert találtam egy jó boltosat, meg az AI-jal is egybe van, meg mindennel egybe van, és ez engem mindig nagyon érdekel.
2: Mondjuk igen, boltos sztori, szóval tényleg ez
1: boltos
2: inkább
1: sztori,
2: hozzád.
1: Jó vagyok, igen. Állítólag itt a vége a bolti tolvajlásnak. Tehát, hogy mostantól többet boltból nem fognak lopni az emberek, mert hogy megérkezett Magyarországra az AI alapú gesztus felismerő rendszer. Itt olyan boltokat kell elképzelni, mint amiről én is meséltem már, hogy ilyen önkiszolgálós, nem csak a kassa, hanem maga a bolt is. Viszont nem feltétlenül ilyen kis fülkében kell gondolkozni, ami nálunk van, amiben 3 ember mehet be maximum, és ott a kamera nézi, hogy mit veszel le, és úgy fizetsz, és nincsen benne se eladó senki, hanem ennél sokkal nagyobb boltokra gondolj, tehát képzeld el azt a boltot, amiben most jársz bevásárolni, legyen ez bármelyik, és képzeld el úgy, hogy mint egy ilyen kihalt temető, tehát hogy nincsen benne se eladó, nincsen benne se pénztáros, se kasszás, és kvázi egyedül vásárolgatsz, és csak kamerák vesznek körül.
0: Van olyan hipermarket, amelyik tényleg így működik, nem olyan kamerás kasszást, igen. Figyelj, én ezt el tudom képzelni, mondjuk, ha teljesen megszüntetné a bolti lopásokat, akkor egyes emberek karrierváltásra kényszerülnének.
2: Ja,
1: na, mert csak képzeld el, hogy már van ilyen Magyarországon, Szegeden például van ilyen okosbolt, ott mutatkozott be a második hibrid okosbolttal, most ez nyílt meg, és emiatt volt itt előttem a cikk, az egyik áruházlánc, 6000 termékük van egyébként ebben a boltban, és azt mondják, hogy a bolti lopások nagyon durván, drasztikusan visszaestek. Egyébként szerintem ennek nem csak a kamerarendszer a magyarázata, hanem az is, hogy ezeknél ugye úgy van, hogy akkor mehetsz be, hogyha odadugod a kis személyes csippedet, a személyes kártyádat, tehát kvázi te beregisztráltál előtte a boltba, és hogyha bármit ellopnál, vagy úgy csinálnál valamit, ahogy nem kéne, akkor nyilván megvan minden kontaktod a boltnál.
0: Igen, akkor tudják, hogy te voltál, ez hasonló kicsit, mint a Vena Scannernek nevezett rendszer a focipályákon, és ott is már ilyen egyedi azonosítással működik, ott mondja a szurkolói rendbontásokat tervezték ezzel, hát térbe
1: szorítani. Hát erre megvan a cián kapszula a fogban, nem? Hogyha valami rosszat csinálsz, akkor
2: Istenem.
0: És itt a boltokban is egy hasonló rendszert léptetnek életbe. Én azt gondolom, hogy klassz, de tömegesen nem hiszem, hogy tudna működni.
1: Tényleg? De csak azért nem, mert az emberek nem regisztrálnának
0: pontosan.
1: Be, mert amúgy nekem a rendszer tetszik, mondjuk annak én örülök, hogyha vannak mögötte emberek, tehát azt látom a mi kis boltunknál is, hogy oda is ki kell rohanni, és néha meg kell szerelni a dolgokat, de az, hogy 0-24-ben be tudsz menni egy boltba, mert nem függ attól, hogy akkor most bezártunk, az szerintem nagyon király.
0: Jó, hát az klassz dolog, de persze. Dolog, persze, de a regisztrációhoz például tudni kell írni, olvasni, tehát azért vannak ilyen kritériumok.
2: De hát mindent ki lehet játszani, tehát hogy egy idő után erre is rájönnének az emberek, hogy ezt hogy lehet átjátszani, mert most hogy ugyanúgy, hogy kitalálták ugye ezeket a több ponton záródó ajtókat, és aztán utána meg mondták, hogy igazából azt is fel lehet törni, tehát oda is be tudnak menni, ha nagyon akarnak. Tehát,
0: hát meg hogy, a magyar nép az rafkós, tudod?
2: Hát igen. Azért mondom,
0: hogy... Mit találunk meg legelőször a kiskapukat?
1: Azt nézem egyébként, hogy az első ilyen üzlet, az 2025 májusában szintén Szegeden nyílt meg egyébként. Ott még csak 150 négyzetméteresett csak. De 27 ezer vásárlást regisztráltak személyzet nélküli időszakokban, ami azért elég sok.
0: Nézd, majd ha megnyílik Miskolcon az avas lakótelepen és működni fog, akkor kezdek hinni a rendszerben.
1: Azt gondolod? Hogy tévesztenéd meg az AI-t? Tehát, hogy mit tudom én, mondjuk, hogyha egy boltba bemész, és múltkor megfejtettük a legelitebb lopási módszert, hogy beraksz 10 zsömlét a szatyrodba, és azt mondod, hogy 9, és akkor itt szépen lassan 20 forintonként hazaviszed az árut. Az AI-nál ezt nem tudod megcsinálni. Tehát itt nincsen trükközés.
0: Nem tudom, tehát nekem nincs, meg én alapvetően AI nélkül
1: sem lopok. Tehát, hogy igen, ebben sajnos egyet kell értenünk, de hogy szerintem boltfrontról tényleg biztonságosabb a dolog. Ráadásul nálunk, ugye nem tudom Szegeden hogy van, de nálunk ennél a kisboltnál az a metodika, hogy oda tartod a bankkártyádat, be vagy regisztrálva, tudja, hogy én vagyok az, és rögtön levon egy előre közölt összeget. Tehát úgy van, hogy 5000 forintot zárol a bankkártyámon, én bemegyek, és hogyha kevesebb, mint 5000-et vásárolok, akkor amikor kijövök, akkor visszaküldi a különbözetet, ha többet, akkor még hozzávon. Tehát, hogy alapból kell igazolnom a vásárlói képességemet, vagy a vevő képességemet, és szerintem ez is egy biztosíték a boltnak, akár Miskolcon is.
0: De lehetne még 2.0-ás rendszer, mikor kiismeri a vásárlási szokásaidat, és például, hogyha nem veszel te mondjuk sajtot vagy tejfölt, akkor kívja a rendőrséget, mert akkor valaki ellopta a kártyádat, és az nem te vagy.
1: Vagy lehet, hogy Miskolcon nem is a kártyát kell oda tartani, hanem felmutatod a fuxot, és akkor látják, hogy van benned potenciál, és tudsz vásárolni. Aha. Jó, szerintetek a következőkből mi az, amit ki fog tudni szűrni az AI, vagy az ilyen automata bolt, és mi az, amit nem? Ugye például arról beszélgettünk, hogy Andit zavarja, meg egyébként engem is, hogyha valaki mondjuk leveszi a dezodort, azt kinyitogatja, beleszagol, belefúj. Erre szerintetek védelmet nyújt egy ilyen rendszer?
2: Nem gondolnám.
0: Szerintem
2: ilyet
0: se.
2: Nem fog figyelni, mert nem arra lesz beállítva.
0: Igen. Mm-hmm.
1: Kivesz egy üdítőt a hűtőből, és beleiszik, de aztán megveszi. Ki fog akadni az AI?
2: Nem, szerintem. Hát,
1: tehát,
2: ha
1: hogyha megveszed, akkor itt
0: ha
1: lehet
0: megveszi,
1: az, hogy...
0: Ha megveszi, akkor nem, akkor nem.
1: Tehát akkor itt nem lesz ilyen, tehát lehet, nem tudom, melyik politikus volt ez, aki Budaörsön megette a kiflit, de abból nagy botrány volt, de itt meg lehet ezt csinálni, hogyha a végén bevallod.
0: Igen, szerintem igen.
1: Szerintem ebben sokkal alaposabb
2: de
1: lesz egyébként.
2: De most is egyébként.
0: Persze.
1: Szerintetek, hogyha valaki feltűnően sokáig nézi a kamerát, tehát hogy ilyen sunyin, akkor azon külön fókusz lesz, vagy ez a rendszer ki fogja tudni szűrni? Tehát hogyha én nem lopok semmit, de úgy csinálok, mint aki lopni készül, akkor észreveszi, hogy én csak megjátszom magam, vagy tolvajnak fog titulálni.
2: Érdekes. Hát igen, ezekben a rendszerekben ez a rossz, hogy ezeket nem fogod tudni így az elején még kiszűrni. Tehát annyi mindent kell beállítani itt.
0: Vagy eleve olyan súlyi fejed
2: hogy
0: van,
2: a konkrét,
0: tudod.
2: Ja, igen, már belépsz és már kihívja a rendőröket.
1: Néha szeretek gyanút kelteni. Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan működik a rendszer, és hogy elkezdenek gyanakodni. Néha viszont annyira gyanútlan vagyok. A kedvenc ilyen vásárlásom, az pont a Decathlonban volt egyszer. Képzeljétek el, vettünk hajnalnak egy rollert. De meg akartuk lepni, és hát mivel kis gyerek, ezért ő is velünk volt, és úgy akartam kihozni a rollert, hogy ő ne lássa meg, hogy én ezt a rollert megvásárolom. Magyarul levettem a hát kvázi ilyen emberméretű dobozt a polcról, és a kabátom alá rejtve vittem a kezemben, és azt vettem észre, hogy két folyosó után már három eladó követett engem, hogy
0: vajon miért?
1: Mit rejtegetek a kabát alatt?
0: Vajon miért?
1: Hogy akarom én azt kifizetni? Ők lepődtek meg a legjobban egyébként, amikor lehúztam a kasszasoron a dolgot, de hogy én szeretek így gyanút kelteni. Bennetek nincs ez, hogy megnézni?
2: Nem igazán, nem vágyom rá, hogy megmotozzanak a rendőrök, vagy a biztonsági őr. Mondjuk, de
0: mindenki is izgalmat, sem nézte pedig az életedbe.
1: Mindenki életében eljön az a kor, amikor már vágyik rá.
2: Attól függ.
1: De akkor már
0: ez a magánélet, tudod?
1: Mit tudom, mit fog csinálni a rendszer, hogyha tegyük azt mondjuk a gyereked a hátad mögött levesz egy csokit, és zsebre teszi. Azt jelzél neked szülőnek.
0: Az biztos.
2: Igen.
0: Az biztos. Hát lehet, hogy nem neked, hanem
2: na
0: biztos
2: jó,
0: hogy a rendőröknek.
1: Vagy utólag kapod a bírságot.
2: Mert az nem mindegy, hogy kezeli akkor
0: igen,
2: ezt
0: ezek ilyen részletkérdések. Igen.
1: De szerintetek ez biztonságtechnikai szempontból, mert én azt aláírom nekik, hogy ez egy biztonságosabb mód. Tehát, hogy biztonságosabb? Tehát, hogy jobb módszer?
0: Hát mint bolt tulajdonos, én azt gondolom, igen.
1: Aha.
0: Nyilvánvalóan itt azért lyukra lehet futni, tehát előfordul, hogy mondjuk egy-egy esetet benéz, és akkor ott valójában nem történt semmi, de összességében szerintem a lopások mennyiségét lehet így csökkenteni.
1: Jó,
0: meg eleve elrettented azokat az embereket, akik lopni akarnak, igen. És akkor a kisebb ellenállás felé fognak elmozdulni, tehát olyan boltba mennek be, ahol nincs ilyen.
2: Igen.
1: Jó, csak azért, mert azt nézem, hogy egyébként ennek az áruház láncnak, illetve aki ezt működteti, már 247 shop rendszere működik Magyarországon, és most kezdték el ezt a szupermarket méretű dolgot kialakítani és tesztelni, akkor egyetlen egy kérdésem maradt, ha van egymás mellett egy ilyen bolt, meg egy olyan, amiben emberek dolgoznak, akkor melyikbe mentek be? Mert én még mindig az emberesbe szerintem.
0: Én is, én inkább oda.
2: Hát viszont, igen, mert azért, hogyha van valami, mert most, ha belegondoltok, itt vannak ezek az önkiszolgáló kasszák, ott is mindig történik valami, ami miatt nem tudsz tovább haladni. Tehát, hogy még mindig biztosabb az, hogyha ott van egy ember, és akkor tud segíteni.
0: Igen, és van kit megszólítani.
1: Viszont ha nincs más, és este kell egy tej, akkor meg tök jó, hogy
2: hát
1: ez ott van.
2: Igen.
1: Tehát akkor lehet, hogy az kéne, hogy a normális boltokat, ahol emberek dolgoznak, azt napközben ők üzemeltetnék, és aztán este átkapcsolnának, akinek kell, akinek nem kell, az meg menjen haza.
0: Legyen akkor ez a konklúzió. Kézis játékunk még néhány percig folytatódik, ha meghalljátok, hogy befújjuk a 7 méterest, jöhet a kézi szó SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978.
3: Ez a Forrás Rádió.

0: nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom Barátainak Egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom Barátainak Egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 99 92-es telefonszámon.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

0: Na hát lemostuk mindenkinek a könnyét, remélhetőleg az elmúlt közel 4 órában.
1: Ettől mindig jó kedvem lesz amúgy ettől a daltól valamiért.
0: Valahogy a mangórász dalok ilyenek, igen. Igen, úgyhogy Ákosnak az összes dala ilyen. Na kérem szépen, itt vagyunk a műsor végén, egyetlen egy dologgal vagyunk még adósak szerintem, ez pedig a sorsolás. Ugye Mól Esztergom Debrecen női kézilabda rangadó október 9-e péntek este 6 órától, ide lehet 2 darab belépőt nyerni, plusz egy szurkolói sálat. Úgyhogy nagyon sokan írtatok.
1: Sokat kell a sál.
0: Igen, nagyon sokan meghallottátok azt a hangeffektet, amikor befújtuk a 7 méterest, ugye ez elég sokszor megtörtént azért az elmúlt 4 órában. Meg fog történni holnap is, meg aztán holnap után is, meg még pénteken is. Úgyhogy ezzel kell számolnotok, terveznetek, hogyha valaki szeretne velünk játszani, akkor fülelnie kell. Na most viszont akkor sorsolunk, és azonnal meg is nyomom a gombot, várjál, nem találom.
1: Ugye csak olyat raktál be, aki egy percen belül írt.
0: Nyilván, igen. Jó. Ez fontos volt. És akkor... Várjál! Meg vagyunk, Balázs! Kicsit nehezen tudtam rányomni a sorsoló gombra.
1: Gratulálok! Balázs, megkapod a 2 jegyet, és... Egyébként tök jó női kézilabdát nézni, tehát hogy ez csak dicséretes élmény lesz számodra is, tehát hogy érdemes oda ellátogatni.
0: Tök jó nőket is nézni, kézilabdát is nézni, női kézilabdát is nézni.
1: Én kifejezetten szeretem, meg esztergomos sálad is lesz. Ami úgyhogy, tök jó.
0: Igen, klassz élmény lesz.
1: És ha mondjuk pont Eszter a barátnőd, akkor azt is meg tudod csinálni, hogy úgy tekered, hogy az látszódjon, hogy Eszter. Na? Mit szólsz?
0: Igen, Esztergomba.
1: Igen, mert érted, most van egy tatabányás sálad, ezzel maximum az aposodnak imponálhatsz, de ott is lehet, hogy megsérted inkább.
0: Nem? Szerintem jobb lesz, hogyha elköszönünk.
1: Köszönjük. Elfogytam. Várjál, még csak most látom, hogy bekukainoztak a cápák a Bahamákon. Akkor ez már holnapra marad? De ez
0: tényleg?
1: Itt felugrott előttem, csak az a baj, hogy Windows-os gép, úgyhogy ez holnapra marad, de a kokaincápák holnap. Tartsatok velünk holnap, és fontos témával folytatjuk.
0: De ez egy kategóriás horrorfilmnek tűnik, a kokaincápák.
1: Hát a kokainmedve az volt, igen, amit láttam, az egy jó film, és az valós történeten alapul, mert igazából volt ilyen, hogy a drogcsempészek repülővel vitték az erdő fölött, és lezuhant a gép, és a medvék megették. Csak nem ilyen zombi medvék lettek belőlük, mint a filmben, de más milyen zombi medvék lettek belőle.
0: Jó, hát a Sharknado után szabadon lehetnek a kokaincápák is. Köszönjük szépen a közreműködést az élénk rózsaszín nadrágban tündöklő Rédlát, nem Hitler Andrának.
1: Azt hittem, megláttad az alsómat, de gondoltam, ez köztünk marad. Mindegy. Aztán nagyon szépen köszönjük, hogy a mai napon is hát kvázi mindenkit letarolva megalázó módon fitoktatta tudását a slágervadászatban I.S. Roland. Szétvertél.
0: És köszönjük szépen a női tusfürdőt használó, ám de néha férfias jegyeket is mutató Rédl Ádámnak.
1: Ez vagyok én. De kiderült, hogy abban férfi vagyok, hogy konkrétan meg kell mondani nekem, hogy mit csináljak, úgyhogy mondjad, mikor menjek ebédelni, mit tegyek, melyik úton menjek haza, mikor jöjjek vissza holnap 6 után, nem sokkal, ugye akkor várunk mindenkit.
0: Egy élmény lehet a Petra élete. Na, jövünk holnap reggel 6-tól, én pedig még ma délután természetesen a Beatben is hallható leszek. Addig is ragyogóan szép napot nektek, Buenos Morgan!
1: Sziasztok!
2: Buenos Morgan! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: Sok zene, kevés duma. Kevés duma. Utóra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Strada áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk! A piros alma kilója csak 293 forint, a 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint, a csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint.
5: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk,
4: amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be.
5: Részletek az üzletben és a blokkon.
4: Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
6: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
0: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából. Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Október 15-ig lehet szavazni, hogy milyen dalokkal újuljon meg a Margit szigeti zenélőszökőkút műsora. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet. Kiállítás nyílik Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hittaller Andreától hallják. Október 15-ig lehet szavazni arra, hogy tavasztól milyen dalok szerepeljenek a Margit sziget déli csücskében álló zenélőszökőkút műsorában, írták a Fővárosi Önkormányzat portáján az nbudapestrem.hu oldalon hétfőn. A választható 50 dal közül a 20 legtöbb szavazatot kapó kerül a műsorba. Azt írták, hogy ezzel a napi 11 órányi lejátszási lista egy része változik meg. A gyerekdalos, komoly zenei és a Budapest 150. születésnapjára készült szekció továbbra is megmarad. A főkert korábbi tájékoztatása szerint október 1-től több hetes felújítási munkák kezdődtek a zenélő szökőkútnál, egyebek mellett a hangfalakat és a multimédia rendszer fő elemeit is kicserélik. A felújítás után rövid tesztüzem következik, és október végén téliesítik a szökőkutat. Terveik szerint május elején indul majd az új dalokkal a megújult zenélő szökőkút. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és a november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben a mai napon. A dokumentumot azután tették közzé, hogy 6. Fülöp spanyol király aláírta. A parlament feloszlatását követően az intézményi működés folytonosságát az Alsóház állandó bizottsága biztosítja, amelynek 68 tagja és a házelnök dönthet a kormány által benyújtott javaslatokról. A bizottság összetétele a legutóbbi 2023-as választások eredményeként kialakult parlamenti erőviszonyokat tükrözi. A spanyol alkotmánynak megfelelően a testület az új törvényhozás megalakulásáig látja el feladatait korlátozott jogkör. A választások után létrejövő új parlament december 23-án tartja alakuló ülését. Október 8-án 17 órakor nyílik meg a Festve és Varva című kiállítás Esztergomban a Féja Géza közösségi házban. A tárlaton Márkos Éva foltvaró és Páfistyágné Loker Ilona vegyes technikával készült alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítást Tóth Tamás, a Féja Géza közösségi ház munkatársa nyitja meg. Az eseményen Mackó Ferenc Avala gitárjátékkal és énekkel működik közre. A tárlat november 6-áig lesz látogatható előzetes bejelentkezéssel. Október 9-én pénteken tartják az immáron 25. Gyalogolj az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Bárki csatlakozhat a sétához, várják az érteklődőket.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 23 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Ebben az órában jön egy hazai újdonság, mesélek majd róla, ígérem. Hello, Buenos Morgan, ki koktél, belköszön, indítom az 5 órásat. Kevés Duma, jó sok zene, mindez Tamással és persze Bulvár Csokorral is. Alabat Island, Dash, Bruno Mars és Daniel Herr, na meg Dua Lipa, kezd már is a Two Hearts, ez a koktél, rádióz velem!

Weekend és Nicky Richie újdonságot játszottam nektek. Csak slágerek közt érkezett. Ez a koktél, elindítottam már az 5 órás magazinműsort. Kevés dumával és persze jó sok zenével. Ralph Waldo Emerson, neki köszi a mai napi koktélos bölcsességet. Nagyon hosszú lesz, figyelj, a siker alapja az önbizalom. Hosszú volt? Na jó, nem volt hosszú, viszont annál tartalmasabb. Tedd a memóriába, kell, akkor mindenképpen vedd elő. Én a bulvár csokrot veszem elő, rövidesen érkezik benne Marics Peti, és persze egy kiváló újdonságot is hozok, amit Tidenivel együtt követett el. Ugorjunk neki tehát az 5 órának, mindjárt jön Junottán Silent Teddy, az álljájó rapture-ét is megkapjátok. Néked mi a Müller és Polo G pedig most a Bad

Ilyen az, amikor egy zongora szóló benne marad a füledben, legalábbis nekem. Aj, de imádom, hogy csak szita forráson, csak slágerek közt érkezett. Koktélt 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. A következő fél órában már repítem a bulvár csokrot, benne pedig Marics Peti, Mi történt Herceg Erikával. Szaftos lesz, ígérem. Baromi jó időnk van ma, egyébként pár napig marad a vénasszonyok nyara. Vénmami, köszönjük nektek, valahogy majd télen megháláljuk, ígérem. Szóval szikrázon a napsütés, 24-25 Celsius fok mára is. Ha éppen tehetitek, akkor kirándulgassatok. Holnap is ugyanez lesz majd a tendencia. Los Tres Bandidos rövidesen, Robbie Williams az újdonságot hozza, a kereskedelmi szünet után pedig a Years and Years, és az If You're All Me.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
2: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia Tatabányán, a Roxyban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és ez

Alasztás Bandidos, és persze, hogy a tequila volt a tiétek a tavalyi évből érkezett. Ez a koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. Köszi, hogy itt vagy. Bulvár Csokrot ígértem neked, na nesze, a porondon Marics Peti. Na ő és zsűritársa Herceg Erika között annyira elszabadultak az indulatok a stúdióban, hogy a többi mester csak tátott szájjal leste a sót. Peti és Erika szinte egymás torkának estek egy-egy versenyző miatt, sőt elhangzott a kamerák előtt az a bizonyos mondat is Peti szájából, hogy figyelj, idézem, te hitetlen kis. Na, van itt egy csúnya szó. Na, itt aztán a stáb is visszatartotta ám a lélegzetét. No, de ez még semmi, drágáim, nem elég, hogy a zsűripult mögött áll a bál, de a színpadról is folyamatosan ostromolják a Valmar szívtipróját. Egy csinos 32 éves énekesnő bizonyos Svák Paulett konkrétan élő adásban startolt rá Petire. Kerek Perec kijelentette, hogy ő bizony nem a csapattagja akar lenni a srácnak, hanem valami egészen másra hajt. No, nyílt flörtöl és a javából. Peti arcán pedig ott volt az a tipikus huncut mosoly. Na jó, azért valljuk be, persze a lányok kedvence, ugye? Jön Justin Timberlake mindjárt, most azonban, ha már Bulvár Csokor, benne Marics Peti, mellé odapakoljuk T-Denit, és már is kész az újdonság.

0: Jelzem, első óra zárva a Visó Brix-el. Csak slágerek itt a koktélban, kevés duma, jó sok zene. És persze Tamás, jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán nyitom a másodikat. Chloe Kajsa a színpadon, szó szed, szó hát, így a dal, mutatom!
1: Hangolódj velünk a bulira! Az ország legismertebb DJ-vel!

0: vasárnap este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanelyy.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
5: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
6: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, jövőre 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány, mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel Észak-Macedóniában, környén is lesz megemlékezés a mai napon. 3 perccel járunk 11 óra előtt, a részleteket Hit Taller Andreától hallják. Mintegy 31 ezer megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatását támogatja a kormány jövőre. Országszerte több mint 1200 telephelyen 3555 akkreditált munkáltatónál, tájékoztatta a Szociális és Családügyi Minisztérium hétfőn az MTI-t. Ezt azt teszi lehetővé, hogy a kormány döntése szerint 2027-ben 82 milliárd forint használható fel a rehabilitációs foglalkoztatás elősegítésére. A támogatás olyan munkavállalók esetében igényelhető, akik egészségi állapotuk, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon, írták. Mintegy 2600 éves gazdag harcos sírt tártak fel régészek az észak-macedóniai Struga közelében, a Korozisza falu melletti Rásznika régészeti lelőhelyen, közölte hétfőn az Észak-Macedón Nemzeti Régészeti Múzeum. A Krisztus előtti 6. századból származó sírban csaknem teljes katonai felszerelést találtak. A leletek között pajzs, sisak, lándzsák és kard, valamint aranyból, bronzból és borostyánból készült tárgyak is vannak. A régészek szerint a felfedezés újabb bizonyítéka annak, hogy Rásznika a korai ókor egyik jelentős temetkezési helye volt. A kutatók szerint a harcos gazdag eszközökkel ellátott sírja az eltemetett személy társadalmi rangjáról, identitásáról és katonai szerepéről is új információkkal szolgálhat. Környén a mai napon 14 óra 30-tól tisztelegnek az aradi vértanunk előtt mártír haláluk 177. évfordulója alkalmából. A református temetőben az iskolások ünnepi műsora után Gál Balázs lelkipásztor mond emlékező beszédet, majd a jelenlévők elhelyezik az emlékezés virágait és mécseseit a kegyeleti helyen. A környei önkormányzat a község valamennyi lakóját hívja és várja a megemlékezésre. A Beszéljünk róla, rólad, rólunk elnevezésű program következő alkalmán a természetes egészség, avagy a betegségek lelki okai lesz a téma. Az előadó Csákvári Eszter germán gyógytudománykutató lesz. Várják az érdeklődőket október 8-án 17 óra 30-tól a Tatabányai Puskin Művelődési Házban. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt. Csapadékot a térségben nem jósolnak, 23 és 27 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Indítom a másodikat, sziasztok, Lengyel Joanna benne, a bulvár csokorba őt pakolom, úgyhogy mindenképpen érdemes majd fülelni. Ez a koktél 5 órában kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, sőt, Dózsi kettel is, elsőként pedig Chloe Kajsa, ha már ígértem, szó szed, szó hát, így a dal. Szép délelőtt, rádiózz velem!

Most így kell összedobni egy jó kis latin muzsikát. Álvaro Soler és Marta Santos az imént a tavalyi évből hoztam a slágert. Cocktail 5 órában kevés dumajósok Zene Tamással és Lengyel Joannával. Mert hogy a Bulvár csokorban tuti, hogy ő érkezik. Ralph Waldo Emerson, neki pedig köszönjük a mai napi koktélos bölcsességet. A siker alapja az önbizalom. Nos, úgy gondolom, hogy ez az idézet az önbizalom erejére és a jelentőségre hívja fel a figyelmet. Az önbizalom az a belső hit, kérem, amely lehetővé teszi, hogy merjünk lépni, döntéseket hozni és szembenézni a kihívásokkal. Úgyhogy hajrá, kihívásra fel! No és kalendáriumra is fel, rövidesen belekukkantok, jó? Addig tuti, hogy jön Noren Pure. Brazíliába látogatunk a Switch Disco-val, a Beton Hoffi pedig a 100 Sins-szel közösködik most. Olyan, mintha Ákos Dalát dupláznánk meg, mert hogy az Hello, ez pedig Hello, Hello, csak

Ilyen egy három évvel ezelőtti Nicky Jordal, a Shut Me Up volt a tiéd itt a koktélban, amelyben tudod, kevés dumát és jó sok zenét kapsz, no meg bulvár csokrot nem sokára benne. Lengyel Joanna. Ígértem neked, hogy rákukkantok a kalendáriumra, a Brunók és a Renáták ma ünnepelnek. Boldogat nektek! 1889-ben nyílt meg a Cabaret, képzeljétek el, mindez Párizsban, a Moulin Rouge táncos revű színháza ez. Joseph Oller alapította egyébként. No de ami érdekes, bár nem meglepő, hogy felháborodás övezte az extravagáns, erotikus, ugyanakkor cirkuszos előadásokat. Hát ennek rossz híre, viszont becsolta a közönséget. Kapaszkodjatok, még Medvecki Ilona is eljutott a Moulin Rouge színpadára. No és még egy gyorsan, 1459, Martin Behaim születésnapja ez, felfedező és térképész volt, ő volt az első földgömb megalkotója, nekem volt ott van egy, és még világított is, képzeljétek el. Imádtam. No és imádom Lengyel Joannát is, na mindjárt ő, a kereskedelmi szünet után pedig Félix Jánnal és Sara Bárióval találkoztok, a dalt mutatom, hozom, csak slágerek.

0: statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
2: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket.
3: Kényelmes?
2: Kérdezze meg a gyerekeket.
3: Jó vezetni?
2: Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM ültéten, ahol kedvezményes ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu per karrier.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék

félig meddig hazai vonalon Nazariával, a Stenium Excel és Sam Martinnal az imént a Heaven volt a tiétek. Ez a Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindez Tamással, no és Bulvár Csokorral, benne pedig Lengyel Joanna. Nem tudom, tudtátok-e, hogy ő igazából színésznő is. Az Erkel Színházban debütált Szente Vojk kezei alatt a nagyszabású A Trón című musicalben Gara Janna szerepében. Na, de minden mellett itt van a magánélete is, ami igazi hullámvasút. Nyíltan beismerte, hogy rengeteg belső harcot vív, és a hirtelen jött hatalmas pörgés miatt a nyár végén már a teljes kiégés szélére került, úgyhogy kénytelen volt beiktatni egy kis spanyolországi elvonulást. Ja, és elárult, hogy jelenleg nagyon nehezen tudja kezelni a randi helyzeteket, mert a stúdió és a színház mellett szinte semmi ideje nincsen a pasizásra. Úgyhogy, hölgyek urak, a Megasztár királynője sikeresebb, mint valaha, de a szíve még szabad préda. Bulvár Csokor, benne Lengyel Joanna, aki már énekel is. A tavalyit hozom, csak slágerek közt repül a Rise.

0: Nightcrawlers az elkövetője, a Sound of Legend-től kaptuk. A Push the Feeling on zárta a második órát a koktélban. Jön Andi, hozza a legfrissebbeket, aztán futunk, mert hogy a Run érkezik Király Viktor és Lótfi Begi tolmácsolásában. Mutatom!
1: Buenos Morgen!
2: Buenos Morgen!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: 6-tól 10-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Tataiak, figyelem! Ha azt hittétek, már mindent végig kóstoltatok, akkor van egy meglepetésünk. A Fudórán mostantól még több étteremből rendelhettek. Fedezzetek fel új kedvenceket, vagy rendeljétek házhoz a jól bevált ízeket. Fudóra, mert jól esik.
5: Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
6: Zöld komárom, fedezd fel az őszt. Aranyló falevelek, friss levegő és egy kis kaland. Indulhat az őszi felfedezés. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és járd be játékosan a város parkjait, tanösvényeit és természeti kincseit. Közös élmény családoknak, gyerekeknek és minden kíváncsi felfedezőnek. A Zöld Komárom elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Ősszel is élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
7: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép napot kívánok! Minden 6. gépjármű állapota kifogásolható. Egy felmérés szerint többletforrással segíti a tagállamok drón elhárítási képességeit az EU. Ma 3 helyen is várják a véradókat megyénkben. Itt Talar Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. A Magyarországon közlekedő gépjárművek közül kisebb-nagyobb mértékben minden 6. állapota kifogásolható, közölte a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet hétfőn az MTI-vel. Az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó ellenőrzésen megvizsgált 656 személyi gépjármű 85,5%-a felelt meg az előírásoknak, átlagos életkoruk 16,86 év, éves futás teljesítményük 13.325 km volt. A kifogásolható állapotú járművek közül 78-at kellett műszaki vizsgálatra vinni, 54-et pedig időszakos műszaki vizsgára küldtek, mert a károsanyag kibocsátásuk többszörösen meghaladta a határértéket. Manapság a közlemény szerint a meghibásodások leggyakoribb oka a szükséges karbantartások elmaradása, valamint az, ha egy gépjármű rossz üzemi körülmények mellett közlekedik. Az Európai Bizottság hétfői tájékoztatása szerint 130 millió euróval növeli az Európai Uniós tagállamok drónelhárítási képességeinek fejlesztését célzó támogatását, a határigazgatás korszerűsítése, a határellenőrzés megerősítése és a biztonsági fenyegetések elhárításának javítása érdekében. A brüsszeli közlemény szerint az új finanszírozás kiegészíti az EU határigazgatási és vízumpolitikai alapja keretében 2025. decemberében bejelentett 250 millió eurós, valamint az ez év elején rendelkezésre bocsátott 169 millió eurós finanszírozást. A támogatás az uniós határ- és partvédelmi ügynökség, valamint a tagállamok megfigyelési és drónelhárítási technológiáinak fejlesztését és kapcsolódó eszközök beszerzését célozza, írták. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei szervezete a mai napon 3 helyen is várja a véradókat. 13 óra 30 és 17 óra 30 között az Esztergomi Kapcsolatok Házában, 14 és 16 óra között a Bakony-Sárkányi Faluházban, míg 17 óra és 19 óra között az Ácsteszéri Polgármesteri Hivatalban nyújthatják karjukat. A fenyőtéri emlékoszlopnál a koszorúzással egybekötött megemlékezésre várják a tataiakat az aradi vértanúk tiszteletére. A mai napon 16 óra 30-tól beszédet mond Mikli József polgármester. A rendezvényen közreműködik a Csevergő Ének Együttes, Novoszádi Dorka, az Ötvös József Gimnázium tanulója, valamint a Menner Bernát Zeneiskola fúvós zenekara a Belső Máté karmester vezetésével. A megemlékezést követően 18 órától a Kapucinus templomban a Szent Misén emlékeznek meg az aradi vértanúk.
0: Időjárás.
1: Ma csak fátyol felhők takarhatják el időnként a napot, és az előrejelzések szerint csapadékra sem kell számítani. 23 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk megyénkben.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Köze Kéti Perinek egy luxus ingatlanhoz, kiderül ebben az órában. Hozom őt a bulvár csókorban, és jön a Buenos Morgan visszatekintő is. Kutazunk, hello, ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszi, hogy itt vagy, egy Boniem klasszik jöhet, jön ám. Király Viktor pedig Lótfi Begivel kezdi az órát, a Rána tiéd, rádiózz velem!

1976 volt, amikor ezt a dalt kiadták. A Take the Hit Off Me című albumon szerepelt egyébként. Az eredeti előadó ugye a Bonnie M, most pedig a Rehab tolmácsolásában hoztam. A tavalyi évből itt volt a Sunny Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, és persze, hogy Tamással köszönöm, hogy velem tartasz, 3 óráig teheted. Ebben már Buenos Morgan visszatekintőt is hozok, a reggeli benzinkutas akciót meséli el Ádám, mert hogy valóban bement, és ott minket hallgattak, és ő ennek örült, aztán a többiek is örültek, igazából mindenki örült mindenkinek. Ti pedig örülni fogtok, hát persze, hogy a Bulvár Csókornak Katy Perryről hozok információt, és egy 8,5 millió dolláros luxus ingatlanról. Jó lesz, várd meg! A siker alapja az önbizalom, ez pedig a mai napi koktélos bölcsességem, Ralph Waldo Emerson, köszi! Figyeljétek a felhozatalt, Csaj Hátán Csaj, Miley Cyrus, Dua Lipa, Lady Gaga, na jó, mi? Elsőként pedig Robin Schulzot dobom neked, csak slágerek közt, itt az Only Ways Up!

0: játszanék?
1: Ígértem, hát játszottam is. Miley és Dua Lipa közösét, ez volt a Prisoner. 6 évvel ezelőttről érkezett. Cocktail 5 órában, kevés Duma, jó sok zene, mindezt Tamással. 3-ig együtt, itt például most a Bulvár Csokorban. Képzeljétek, kiszivárgott, hogy az a luxus vendégház, amit annó Beverly Hillsben birtokolt, a napokban eszméletlen összegért, közel 8,5 millió dollárért került vissza a piacra, bár a házat már korábban eladta, a neve még mindig aranyat ér, és a bennfentesek szerint a környéken mindenki azt találgatja, ki lesz az a multimilliómos, aki megveszi a popstar ex-birodalmát. Katie egyébként az elmúlt napokban egy exkluzív kaliforniai designer eseményen is tiszteletét tette Montecitóban, és a stáb szerint ragyogott, mint a gyémánt. Úgy tűnik, hiába jöttek a magánéleti és zenei hullámvölgyek, köztük például a szaftos pletykák az Orlando Bloomtól való elválásról és a Justin Trudeau-dal való titkos vacsorákról, a pop királynője köszöni szépen, jobban van, mint valaha, pedig valaha is tök jól érzi magát. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen érkezik a következő fél órában, addig viszont tuti, hogy találkoztok Sony Fodérával és persze Katy Perryvel. A kereskedelmi szünet után ilyen lesz a Last Friday Night.
2: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk. Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött, ne csak használd, nézd is meg. Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművekészakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni. Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
4: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima vértesszőlősön a Strada áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk! A piros alma kilója csak 293 forint, a 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint, a csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, vértesszőlősön, a Strada áruházban.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabdaklub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
2: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám

0: szív. Dobban a szívünk, na addig jó, ugye szokták volt mondani. Hallott pénz itt a forráson, erősítettem a hazai vonalat. No és erősítem a Buenos Morgant most a visszatekintővel. Előtte mindig 4 órában, 6 és 10 óra között ébredtek Rolanddal és Ádámmal, no meg persze, hogy a hírszerkesztős lányokkal. Ebben a blogban arról regél Ádám, hogy mi történt kor reggel. Mert hogy tankolnia kellett, de jó neki legalább van pénze a benzinre, és az élményeit mindenképpen megosztaná. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy üdvözöljem az Orlenkút dolgozóit. Nagyon kedvesek voltak, és mi szóltunk ott reggel, úgyhogy azt hiszem, hogy megérdemlik tőlünk a tapsot. És ezt a mintát, ezt a példát vegye minden tatabányai, komáromi, esztergomi üzlet és bolt. Ha valahol meghallom magunkat, én küldök nekik egy tapsot, hogy mi szólunk.
3: Jaj, milyen gálás.
2: Mosolyogtak, tök cukik voltak, és nagyon rendesek voltak.
3: Dupla jattot fogadni az Ádi.
2: Igen, a hölgy, aki kiszolgált, ő még marad, de a mellette lévő ő már megy, és segített még a kuponokat csinálni, és mondta, hogy már vége a műszaknak, és jó pihenés nektek, és köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még a kávé kupont is lehúztátok, hiába álltak mögöttem 10. Volt ott, aki a reggeli 4 sörét már vette volna, de nem. Tényleg, tehát hogy igazából köszönöm szépen, kedvesek voltatok.
3: Ők azért belülről anyáztak egy picit téged, remélem ezt érzed.
2: Biztos, hogy igen, de nagyon kedvesek voltak. Nagyon jó volt a hangulat, és minden helyről ezt fogom mondani, ahol a Forrás Rádiót hallom.
3: Na jól van, és fogunk itt turnézni, megyünk így random helyekre.
2: De ez tök jó, tehát érted, ott vagyok és hallom a Kittit. Szia Kitti, jó reggelt, pedig még alszik.
3: Jó, nem, egyébként ez tényleg jó, úgyhogy ha esetleg írnátok pár kedves sort Ádinak, 0620 978 978, merre felé menjen, merre felé örülnétek neki. Kell hozzá némi perverzió, hogy valaki örüljön neki, de ha megvan, akkor tán.
2: És ilyenkor igyekszem elváltoztatni a hangomat, hogy ne leplezzem le magam. Tehát, hogy még véletlen se legyen az, hogy ott szól a hangom a rádióból. Tehát van a Pisti típus, tudod, aki bemegy, hogy hello, jó napot, én vagyok az. És akkor ide, hogy hallod, milyen jól szólok? Na, én nem. Én ilyenkor oda megyek, hogy csokolom, és megcsinálom a dolgomat, és eljövök, és boldogan Mátyás királyként láttam, hogy a nép hallgat minket, és boldog.
3: Aj, igen, tehát hogyha bemegy hozzátok egy ilyen, mondjuk
2: Dalia.
3: Úgy, hogy
2: ezt a szót kerested, a Dalia.
3: A falusi egysiren hason más verseny dobogós. Én igazából ezt akartam mondani, de hát mindenki értse, hogy akar.
2: Nem a Dalia jött?
3: Akkor legyen egy feketében. Általában fekete, akkor legyen gyanús, hogy ez lehet, hogy a Réglády.
2: Ah, jogos. Na és mit írnak a többiek? Egyébként szerintem rendben volt az út.
3: Én közben azt írja, hogy nekünk Kristóf már mostkor reggel itt van velünk. Üresben többet fogyaszt, mint motorfékkel gurulva, mert van alapjárati befecskendezés. Igen, erre egyébként a srácok figyelmét is a felvilágosításnál fel kell hívni, hogy vigyázzanak az alapjárati befecskendezésre is, mert ez is kockázatos lehet.
2: Kristóf, te nagyon-nagyon nagyot tévedsz, mert én olyankor leállítom a motort, fék sincs semmi, tehát hogy nálam aztán semmilyen befecskendezés nincs, én ott csak gurulok. Jövök!
3: Ádi, teljesen befecskendezés ellenes.
2: Fekete autó lámpa nélkül, na az a kemény.
3: Az, és még a motor sem megy. Jó van, éljen a közlekedés biztonság.
1: Buenos Morgan, mindegy.

0: Gyerek itt a forráson, a Dior az imént, zártam egy órát, de nyitok még párat, jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Jaguar Teen és Sir Lucius, ilyen lesz a Bones!
1: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
3: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás habrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
4: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500 ezer forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz! Grundfos.hu/karrier.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Egy óra lesz 3 perc múlva, szép napot kívánok. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. Közel 23 ezeren igényelték a kisgyermekes szülőknek járó támogatást. Váltójavítás miatt korlátozásokra kell számítani ma este a déli pályaudvaron. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. A Tészol ZRT közlése szerint az alacsony reggeli és esti hőmérséklet, a hét második felére előrejelzett kedvezőtlen időjárás és a beérkezett lakossági fűtési igények miatt most csütörtökön elindítják a fűtés szolgáltatást Tatabányán. Amennyiben egy társasház most még nem igényli a fűtés indítását, akkor a közös képviseletén keresztül benyújtott egyedi kérelem alapján kérheti a fűtés indításának elhalasztását. Azoknál a társasházaknál, ahol például radiátor csere miatt korábban kérték az épületrész leürítését, és a készrejelentés még nem történt meg, ott a fűtést sajnos nem áll módukban elindítani. Ezekben az esetekben kérik a készrejelentés azonnali bejelentését. Valamennyi fűtés korszerűsített lakásban élő fogyasztójukat arra kérik, hogy a fűtés elindítása előtt a radiátorszelepeket hagyják teljesen nyitott, vagyis ötös állásban, hogy a teljes légtelenítéseket minél előbben lehessen végezni. A szelepeket a fűtés indítása után is egy hétig javasolt nyitott állapot tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet jelent. Közel 23 ezer támogatási kérelem érkezett eddig a kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérését támogató programra, amelyek közül 20.335 esetben már támogatói okiratot is kiállítottak, közölte a Magyar Államkincstár az MTI-vel. A program célja a gyermekellátás költségeinek mérséklése mellett a kisgyermeket nevelő szülők foglalkoztatásának elősegítése. A támogatás gyermeken havonta legfeljebb 50 ezer forint, egyes kiemelt célcsoportok esetében pedig elérheti a 65 ezer forintot. Magasabb összegű támogatásra jogosultak egyebek mellett az egyedülálló szülők, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevelők, a menekült hátterű szülők, valamint a sajátos nevelési igényű, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelők. Csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok 2-20 órától a déli pályaudvaron a hétfői balesetben megrongálódott váltó végleges helyreállítása miatt, közölte a MÁV Informa honlapján. Azt írták, kimaradó járatokra lehet számítani a keddesti Martonvásári Z30-as, valamint a Szászhalombattai S40-es vonatok közlekedésében. Az esti Mecsek Intercity és Göcsei Intercity esetében kelenföldi közlekedő járatok is előfordulhatnak, de várhatóan minden távolsági vonat még a déli pályaudvarról indul, tették hozzá. A balatoni járatok és a győri fővonal elővárosi vonatai várhatóan éjszaka is a teljes útvonalukon közlekednek. A végleges forgalmi rendről délutánra ígért tájékoztatást a vasúttársaság. Mint ismert, hétfő reggel kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron. Több vonat a kizárt vágányokon rekedt, a forgalom egy ideig csak korlátozásokkal haladhatott.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre nem számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Miköze Berkes Olivérnek Amsterdamhoz. Kiderül, ebben az órában hozom őt a bulvár csókorban. Ez a koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Tök jó az idő, tessék a napsütésnek örülni. Kamrád, Shakira, Boosie Girls és Jaguar Teen Sir Lucius-szal kezdenek. A Bounce Let You Hit, rádiózz velem!

Mennyország, így az újdonság címe, mert hogy itt a forráson újdonság hegyek, most éppen Kamrádtól egy koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, ha velem tartasz. Ebben az órában is kapsz bulvár csokrot, Berkes Olivért pakoltam bele. Na ő az, aki Amsterdamba költözik, hogy miért is, és hogy mit csinálott, na megtudod, a következő fél órában hozom a történetet. A siker alapja az önbizalom, ez a koktélos bölcsesség Ralph Waldo Emersonnak, köszi szépen. Van kedved lángokban táncolni? Na ha igen, akkor The Weekendet nagyon tudom ajánlani. Itt lesz Pink, Kenny, Harris, Dash és Youngfly pedig most a Honeymoon repül, csak slágerek közt küldöm.

0: ez volt az a bizonyos lángokban táncolás. The Weeknd, itt a Forráson 2 évvel ezelőttről hoztam a slágert. Koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, 3-ig együtt. A következő fél órában már hozom Berges Olivért és persze Amsterdamot. Miközben a kettőnek egymáshoz kiderül rövidesen. Hírem van az M1-esről, Budapest felé 2 műszaki hibás kamion okoz fennakadást Herceghalom térségében. A 25-ös kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek, így a forgalom a munkaterületen keresztül halad. No és ide teszem még a szokásosat is, az 56-os és az 57-es kilométer között az 1-es főúton, az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében zajvédőfalat építenek, na emiatt útszűkület vár téged egészen november végéig. Itt a Forráson pedig rövidesen Bulvár Csokor vár téged. Egyébként, ha infód van bármiről, akkor mindenképpen küld. 0-20-97-8-97-8-5-ös a számom. Kálai Sanders jó voltából rövidesen belecsobbanhatunk egy óceánba. Előtte még a Maroon 5. A kereskedelmi szünet után ilyen lesz az All Night!
1: Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Munkahelyet keresel?
4: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
5: Itt van az ősz, itt van újra. Újra! Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Szingli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: és sporti szerviz a plusz 36 70 208 83 93-os SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon.
1: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban, a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo!
2: iránykomárom.hu. Ősszel is élmény. Itt az ősz. Iránykomárom. Egy kellemes séta, egy izgalmas program, fürdőzés, vagy egy hangulatos ebéd. Komárom ősszel is tele van élményekkel. Programok, látnivalók, gasztronómia és kikapcsolódás egy helyen. iránykomárom.hu. Tervezd meg a hétvégét, és fedezd fel Komárom őszi arcát. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
3: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
5: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

James Blunt és jó, hogy a Stay the Night 16 évvel ezelőttről érkezett. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Berkes Olivért ígértem neked, itt vagyok már is a Bulvár Csokorral, a sármos énekes, akinek ugye a Világító Torony című mega slágerét még a könyves boltok rajongói is megkönnyezték, de úgy döntött, hogy maga mögött hagyja Magyarországot és a teljes hazai celebvilágot. Na ez utóbbit mindenképpen megértem. Igen, jól hallottátok, Olivér fogta a sátorfáját, a hűséges kutyáját, Clunit, és külföldre, egészen pontosan Amsterdamba költözött. A bennfentesek szerint nem egy sima nyaralásról van szó, sőt, Olivér nem kisebb helyen bukkant fel, mint a világhírű Abbey Road Institute Amsterdam stúdióban. Úgy tűnik, hogy itthon már mindent elért. Most viszont a nemzetközi vizekre evez. A legnagyobb rejtély azonban a magánéletét övezi, annó még ugye arról szóltak a hírek, hogy a karantén alatt mindössze 2 randi után összeköltözött a nagy ővel, Eszterrel, és már a házasságot tervezgették. Most viszont, hogy az énekes kiköltözött a Csatornák városába, a rajongók tülkön ülve találgatják, vajon a szerelem túlélte a hatalmas távolságot, vagy Olivér Singli ex-paliként meghódítja a holland éjszakákat. Nos, a kérdés költői választ egyelőre még nem várok. Úgyis megkapjuk majd idővel, nem? Purple Disco Machine, rövidesen, itt pedig, ha már Bulvár Csokor, akkor Berkes Olivér, ne és a BSV, jön a Nem volt szép, csak sláger.

0: 57 éves, nem is hallatszik és nem is látszik, ugye? Jennifer Lopez az imént, vele zártam az utolsó előtti órát. Ebből következik, hogy nyitom az utolsót, jön Kitty, hozza a legfrissebbeket, aztán Nebulóza és a Super Sexy!
1: Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szeretettel vár minden érdeklődőt az Esztergom barátainak egyesülete szeptemberi és októberi szombatonként megrendezett városismereti sétasorozata. Szeptember 12-én a Szent Tamás hegy és a Hévíz történetével, valamint Claudio Monteverdi és Esztergom kapcsolatával ismerkedhetnek meg a résztvevők. Szeptember 19-én séta a Királyi Városban, majd október 3-án és 10-én az elfeledett esztergomiak történetei kerülnek előtérbe a Szent György mezői temetőben. Október 17-én az érseki vízi városban zárul a programsorozat. A találkozók minden alkalommal délelőtt 10 órakor kezdődnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A sétákat Koditek Pál, az Esztergom barátainak egyesületének elnöke vezeti. Jelentkezés a koditek.pal@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 391 9992-es telefonszámon.
2: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
3: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
2: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Negatív meglepetést okozott a kiskereskedelem növekedésének augusztusi lassulása. 2 gyalogos híd újul meg Oroszlányon. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Megkezdődött a mai gyalogos híd felújítása, október folyamán pedig a városi piac mögötti Labanc-patak feletti átkelőn is elindulnak a munkák. Mindkét beruházást Oroszlányváros önkormányzata saját forrásból finanszírozza. Elsőként a Majkon a felső tónál a Malomárok felett található gyalogos hídon kezdték meg a kivitelezést, a várhatóan 3-4 hétig tartó munka során a bontást és az előkészítést követően a teljes híd szerkezetet felújítják. A munkaterületet lezárják és elkerítik az átkelést ideiglenes gyalogos híd biztosítja, ez kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas. Októberben megkezdődik a városi piac mögötti Labanc-patak feletti gyalogos híd felújítása. A munkálatok idején a hidat teljesen lezárják, a pontos ütemezésről az önkormányzat később ad tájékoztatást. A munkák idején a közlekedők és a kirándulók fokozott figyelmét és türelmét kérik, közölte Oroszlányváros a honlapján. Negatív meglepetést okozott a makrogazdasági elemzőknek, hogy augusztusban lassult a kiskereskedelmi forgalom növekedése. Az ágazat tavaly március óta most bővült a legkisebb mértékben. Az MTI-nek kedden nyilatkozó elemzők szerint ugyanakkor a növekedési trend az év hátralevő részében is fennmaradhat, bár jelentős havi ingadozásokkal. Mirovácz Péter, az egyik bank fő közgazdásza a kiskereskedelem éves növekedésének lassulását erős negatív meglepetésnek nevezte, mert arra számított, hogy az extrém meleg egyes termékkörökben érdemi plusz forgalmat generálhat. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio, bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzéseit naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig életeseményeit, adta hírül a Vatican News. A könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap bíboros későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvásáron lesz, majd a könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven. És végül sport, a magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A sikernek köszönhetően a magyar csapat 1 pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és 3-mal elhúzott a 3. helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisiben.
0: Időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, csak kevés fátyol felhő szűrheti meg a napfényt, esőre nem számíthatunk, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap még folytatódik a túlnyomóan napos idő, de átmenetileg erősebben megnövekedhet a felhőzet, és néhol kisebb csapadék sem kizárt.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Tetszettek emlékezni a Bórák Kéterféle Friday Night-ra? Jó kis dal volt mi? Na, hát ő kerül a bulvár csokorba ebbe az órában. Hozom, nem sokára, koktél 5 órában, kevés duma, jó sok zene, és persze Tamás, köszönöm, hogy itt vagy. Itt lesz mindjárt a Majestic, a One Republic, no és ne bulóza, mert hogy ígértem, kapott, jön a Super Sexy!

Slágerek itt a Forráson. Az iméntiben például a The Jamming Kid és Celine Dion egykoria volt, jól összemásapolva. A Majestic tolmácsolásában a Set My Heart on Fire volt a tiétek. Ez a koktél, mondanám célegyenesben, mert hogy az utolsó órában vagyunk már, háromig töltjük együtt az időt, Buenos Morgan visszatekintővel például. Mit szólnátok egy kis látogatáshoz a drogériába? Megyünk, ígérem, előtte viszont még tudja, hogy Burak Jeterrel foglalkozom, hiszen a Bulvár csokorba ő került bele. A siker alapja az önbizalom, köszi Ralph Waldo Emerson, ez a mai napi koktélos bölcsességem. Jön a Take That az újdonsággal, Lenka egy nagy klasszikkal, a Cat Size pedig ugyancsak egy újdonsággal most. Animal, légy a dal, csak slágerek közt dobom.

0: Peter és a Friday Night 2019 volt, amikor ez a kislemez kijött, és jelzem, szerintem abban az évben ez volt a legnagyobb durranás. Ez a Cocktail, benne pedig, ahogy ígértem, a Bulvár Csokor. Mármint, hogy Burak Peter, a Tuesday című meg a Gigára emlékeztek, a La Casa de Papel remixével örökre beírta magát a pop történelembe, brutális luxus összeborulással sokkolta most a zenei világot, pár napja ugyanis az isztambuli AKM Operaházban egy olyan sót tolt le, amitől a rajongók álla is leesett, a klasszikus és a modern zene legnagyobb alakjai gyűltek össze köré. A színpadon ott volt például a világhírű olasz tenor Alessandro Safina, de a legnagyobb durranás mégis a gyönyörű spanyol énekesnő Cecilia Král felbukkanása volt. Ja, és még el nem felejtem, magánéleti mítosz is újra lángra kapott, a bulvárlapok újra előásták azt a rejtét, amit a DJ évek óta próbál ködösíteni, hova valósi valójában ez a pasi. No, míg a hivatalos oldalán váltig állítja, hogy Amsterdamban született, a török TV interjúkban büszkén hangoztatja Trabzon városát. Akkor most mi is van? Igazából nekünk ez tök mindegy, nem? A lényeg a Tuesday és a Friday Night. Imádjuk mind a kettőt. Burak Yeter az imént a Bulvár Csokorban. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen ellátogatunk egy drogériába. Addig viszont hozom Robbie Williams újdonságát. Azt tudja, hogy itt lesz a Beauty on Us. A The Dirty S-től pedig a kereskedelmi szünet után kapod a nagy klasszikot. Ilyen lesz a Dance All Night.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgan! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
5: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
6: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
1: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

és sporti szerviz a plusz 36 70 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megértem, ugye, Robbie Williams újdonságát. Miss Monique volt az, aki a muzsikát alátette, ő a producer, a Beauty-nál szólt a tiétek. Cocktail 5 órában, előttem pedig Buenos Morgan 4 órában, abban ugye inkább több dumát és kevesebb zenét kaptok, de így a jó, mert hogy ezzel a műsorral ébredtek, ilyenkor napközben pedig a viccesebb részeket vesszük elő. Mint szólnátok egy kis drogériai látogatáshoz? Én benne vagyok, mehetünk, csak más fizessen. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Itt van ez a nadrágot. Ha ugyanez a nadrág ott van mellette, nem tudom, a keki az egy szín.
3: Én nem szeretem a keki színt, úgyhogy ez a negyere. Fekete, fekete vagy
2: szürke. Oké. És mondjuk egy ezressel olcsóbb. Azt veszed le, vagy neked kell a rózsaszín nadrág?
3: Én megmondom, ebből a nadrágból kellene mondjuk egy fekete, mert tök szeretem ezt a nadrágot, de hogy...
2: Azt hiszem, működött a példám. Szerintem nem kalandoztunk
3: el. Ha éppen olyanom van, hogy mondjuk szeretnék színesebbet venni, akkor nyilván a rózsaszínt választom a fekete helyett, de alapjáraton én a feketét is szeretem, szóval megveszem azt is. Tehát én nekem nem az dönti el a vásárlást, hogy most rózsaszín vagy nem rózsaszín.
4: Szerintem leginkább a drogériában, ezeknél a termékeknél működik ez, és azt is hozta ki a kutatás, hogy ott volt 13%-os árkülönbség a női férfi termékek között. Alapvetően a drogériában mondjuk inkább a hölgyek járnak. Ők költenek eleve többet. Most bemész férfiként egy drogériába, hát mit veszel körülbelül?
2: Tehát, hogy dezodort,
4: borotvahabot,
3: borotvát,
2: szaunaolajat,
3: mint minden férfi. Ja, a tusfürdőt, a Ádi kivételével, mert ugye női tusfürdőt
2: vesz, de... Kikérem magamnak a nőtársaim, a tesóim nevében. Az is tusfürdő.
4: Szerintem a férfiak és a tusfürdő vásárlás, itt van két csoport. Az egyik, aki az olcsót választja.
2: Nem az a lényeg.
4: Lehet, hogy három.
2: Nem
4: a másik, aki mondjuk márkára megy, de van a kevesebben.
2: Az a lényeg.
4: És az illat.
2: Nem, nagyon rosszul gondolkodsz ebben. Az van, nekem az kell, ami mindenre jó. Tehát, hogy sampon, tusfürdő, dezodor és élesztő.
3: De abba kevesebb jó illatú van.
2: Amúgy. Micsoda, a cigiből is azt veszük, amiben a legtöbb a kátrány. Tehát a pénzedért a legtöbb hatóanyagot kap meg, légy
3: szíves. És az biztos jó lesz, ha mindenre jó, nem?
2: Hát ez így persze, most legyen négyféle tök fölöslegesen.
4: Igazad van, tényleg, mert ezt elfelejtettem, hogy a legtöbb férfi az valóban erre megy. Tehát amíg mondjuk női fürdőszobába körbenézel, és van 600 féle termék, amiből 590-et azonosítani sem tudsz, addig egy férfinél ki van rakva egy tubus, és az jó mindenre.
3: Mert nem véletlenül találták ki a külön tusfürdőt, külön a hajadra, meg a balzsa, meg a mit, érted? Ezek nem véletlenül találták ki.
4: Én külön sampont használok, meg külön tusfürdőt.
3: Jó, akkor Ádinak mondom.
4: Mert én nekem de hát mondjuk ez is igaz. De nem, tehát hogy az valamikor nálam is ilyen picit női irányba hajlik.
2: Figyelj, az már azért csak jó, hogyha a samponod a
3: lemosra. Jó, nem baj az, hogyha most női tusfürdőt használtok, érted? Most nem baj, hogyha ananász illatod van.
4: Megjöttünk!
3: Érted? Ez nem jó. Az a lényeg. Csak férfias az, hogy ez a három az egyben. Ja, igen.
4: Nekem most valami grapefruitos vagy mi?
2: Hát és akkor te szólogatsz be nekem azt a rohadt.
4: Jó, de nálunk ilyen unisex
2: az mi. Na, sziasztok, jó reggelt, írja Péter. Ádi, add fel, a nők azt veszik meg, amit tetszik nekik. Kész. Igen, valóban mind a két nő itt a stúdióban rajtam kívül. Eképpen gondolkozik. Így látom én is.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: Kili egy koriával, az I Follow Reverse-el találkoztatok az imént, zártam az órát Tiestóval és Oax-szal, és zártam a koktélt magát is, 10 órától egészen mostanáig. Az 5 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével és Tamással hallottátok. Fogjátok, holnap is érkezem 10-kor, addig tegyétek el a koktélos poharat, akkor viszont mindenképpen elővenni, és újra töltögetjük, ígérem, gyertek szomjasan. A folytatás hozza a beat-et, érkezik Roland, én pedig visszajövök 5-re, itt leszek lévén kedd az amerikai kedvencekkel, és ne felejtjétek, utána jön a Light Session DJ Yellow 2 órája, 7 és 9 óra között a tiétek. Romin Schulz és Barbs, a közösük kezdi a következő órát, én megyek, ciao, sziasztok, ilyen lesz a Better Times, holnap győzök!
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Sessiont, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal várunk. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali.
5: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond. Gyere és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
6: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra lesz 3 perc múlva, üdvözlöm Önöket. Emelkedett az omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, tervezett áramszünet lesz Oroszlányon, több Jász-Nagykunszolnok megyei útszakasz felújításáért indult aláírásgyűjtés. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A szolgáltató tájékoztatása szerint új fogyasztási hely villamosenergia ellátásához szükséges munkálatok miatt október 7-én szerdán reggel 8 és délután 3:30 között tervezett áramszünet lesz Oroszlányon. A szolgáltatás kimaradása a Bánki Donát utca 57-es szám alatti ingatlant, a Dózsa-György utca 1-es ingatlanjait, valamint a Tüzép és a Tüzép garázs területét érinti. Részleteket Oroszlányváros honlapján találnak. 4-re emelkedett az augusztusi omisi erdőtűz halálos áldozatainak száma, miután belehalt súlyos sérüléseibe egy 41 éves nő a zágrábi Irgalmas Nővérek klinikai kórházának traumatológiai klinikáján, jelentette kedden a horvát sajtó. A kórház tájékoztatása szerint a nő életét az intenzív kezelés és az orvosi csapat erőfeszítései ellenére nem sikerült megmenteni. A zágrábi traumatológiai klinikán továbbra is 2 a tűzben megsérült beteget ápolnak, a fiatalabb páciens már lábadozik és áthelyezték az intenzív osztályról, az idősebb sérült továbbra is intenzív ellátásra szorul, állapota ugyanakkor stabil. Több Jász-Nagykunszolnok megyei útszakasz felújításáért is aláírásgyűjtés indult, azok rossz állapota miatt közölték a civil kezdeményezők kedden az MTI-vel. Bagi Marian elmondta a petíciókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykunszolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Hozzátette, az útszakaszok állapota jelentősen leromlott, kátyuk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki rajtuk, ami veszélyezteti a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát. Egyetlen fotó is értékes adat lehet a kutatóknak a házi macskák vadászatáról, ezért a Honren Ökológiai Kutatóközpont Macskapréda projektje arra hívja a lakosságot, hogy saját fényképes megfigyeléseivel segítsen feltérképezni, milyen vadon élő állatok kerülnek kapcsolatba a házi macskákkal. A projekt célja a hétköznapokban észlelt esetekből tudományosan értékelhető adatokat gyűjteni, miközben a kutatásba bárki bekapcsolódhat, írták a Honren Magyar Kutatási Hálózat MTI-hez eljuttatott közleményében. Kiemelték, a kijáró macskák vadászata többnyire észrevétlen marad, a gazdák gyakran csak akkor szembesülnek vele, amikor hazahoznak egy állatot.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, 22-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán az ország nagy részén továbbra is napsütéses idő várható, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, a Dunántúlon néhol kisebb eső is előfordulhat, 26 fok lesz a csúcs.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancsjárat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Bee, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Kész sok a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Bizony, ha délután 3 óra, akkor elrajtol a Beat, a délután ritmusa. A következő 2 órában a legfrissebb kedvenceket, a legújabb slágereket hozom nektek. Kezdésként Robin Schulztól, ez a Better Times, a mikrofon mögött Mári.

0: Van hazai frontról hozok nektek egy újdonságot. Érkezik Dash és Young Fly, ez az SUV 2.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha Pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember!

0: zene, ami nem hagy unatkozni, még akkor sem, ha próbálnál. Töltsd a délutánt a Forrás Rádióval. A Forrás Rádióval. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nézd meg, mi hogy termeljük az energiát. Mi történik az energia mögött? Hogyan lesz a tüzelőanyagból hő, a hőből pedig az otthonokat melegítő távhő? Most beléphetsz oda, ahol mindez történik. Október 16-án pénteken újra erőművek éjszakája a Tatabánya erőműben. Járd be velünk az erőművet, nézz körül a kazánoknál, a turbináknál és a vezérlőteremben, és fedezd fel testközelből, hogyan állítjuk elő azt az energiát, amely nap mint nap ott van a város életében. És amikor lemegy a nap, jön az este egyik leglátványosabb része. Megújult fényfestéssel színesítjük az erőmű épületeit. Tavaly több százan voltatok velünk. Idén is várunk.
2: Ha kíváncsi vagy arra, mi van az energia mögött,
1: ne csak használd, nézd is meg.
2: Az esemény regisztrációhoz kötött, melyet az erőművek-éjszakája.hu/jelentkezés oldalon tudtok megtenni.
1: Minden egyéb információt a Tatabánya Erőmű Kft. Honlapján a www.tber.hu oldalon találtok meg.
3: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima Vértes Szőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint.
4: Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, Vértes Szőlősön, a Stráda áruházban.
5: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Calvin Harris-szel zárjuk ezt az órát, ez volt az Ocean, a következő 60 percet pedig majd Kygo újdonságával nyitjuk, forog majd a hírek után teljes egészében a Take Me Back.
1: Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megbízható fűtést szeretne? Válassza a Nobo elektromos fűtőpaneleket. A Nobo ideális választás otthonába, irodájába vagy akár nyaralójába is. Látogassa meg mintaüzletünket Párkányban a Komenski utca 9 szám alatt, vagy böngészen weboldalunkon. www.nobopanely.sk. Fűtés? Akkor Nobo.
3: Hunyorogsz? Távolabb tartod a telefont? Itt az ideje egy látásvizsgálatnak. Október a látás hónapja az Aranyszem Optikában. Most dizájnos szemüvegekkel, díjmentes látásvizsgálattal és nagyszerű kedvezményekkel várunk. Időpontot a 0620 20 50 20 179-es számon tudsz foglalni. Aranyszem Optika. A látás garanciája.
4: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes ajánlattal várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: További részletek a márka kereskedésünkben. Kárnet Fortop Kft. Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
6: Gondoltál már rá, mennyi erő van a vízben? Mi a Grundfosznál nap mint nap ezt az erőt alakítjuk fenntartható megoldásokká. Csatlakozz hozzánk gyártósori összeszerelőként állandó műszakrendben, és utaz ingyenes céges buszjáratainkkal. Bruttó 500.000 forint kezdő alapbérrel várunk. Jelentkezz grundfosz.hu/karrier.
7: Te tudod már, hogy mi leszel? Vagy még fogalmad sincs, merre indulj? Semmi gond! Gyere, és próbáld ki magad! Október 8-án és 9-én 9 és 17 óra között vár a pályaválasztási és szakmanapok Tatabányán, a Földi Imre sportcsarnokban. Ismerj meg menő szakmákat, próbálj ki új dolgokat, találkozz középiskolákkal, és fedezd fel a lehetőségeidet. Itt a helyed! Pályaválasztási és szakmanapok. Találd meg az utad!
8: Készült a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal megbízásából.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, köszöntöm Önöket. A délkertész azt várja, hogy minél előbb csökkenjen 5%-ra a zöldségek és gyümölcsök áfája. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. Magyar Péter kezdeményezte, hogy a Tisza frakciója és elnöksége tárgyalja meg Kaprinyák Tibor ügyét. Hozom a részleteket, a mikrofonnál Nemes Kitti. Indul a fűtés október 8-án Tatabányán. A Tészó ZRT közlése szerint az alacsony reggeli és esti hőmérséklet, a hét második felére előrejelzett kedvezőtlen időjárás és a beérkezett lakossági fűtési igények miatt most csütörtökön elindítják a fűtés szolgáltatást Tatabányán. Amennyiben egy társasház most még nem igényli a fűtés indítását, akkor a közös képviseletén keresztül benyújtott egyedi kérelem alapján kérheti a fűtés indításának elhalasztását. Azoknál a társasházaknál, ahol például radiátor csere miatt korábban kérték az épületrész leürítését, és a készrejelentés még nem történt meg, ott a fűtést sajnos nem áll módukban elindítani. Ezekben az esetekben kérik a készrejelentés azonnali bejelentését. Valamennyi fűtés korszerűsített lakásban élő fogyasztójukat arra kérik, hogy a fűtés elindítása előtt a radiátor szelepeket hagyják teljesen nyitott, vagyis ötös állásban, hogy a teljes légtelenítéseket minél előbb el lehessen végezni. A szelepeket a fűtés indítása után is egy hétig javasolt nyitott állapot tartani, és csak ezt követően olyan fokozatba állítani, ami kellemes hőmérsékletet jelent. A Délalföldi Kertészek Szövetkezete azt szeretné, hogy a zöldségek és gyümölcsök áfája 27-ről 5%-ra csökkenjen legkésőbb 2027 első negyedévében, mondta a szövetkezet elnöke kedden sajtótájékoztatón Budapesten. Nagy Péter Sándor hozzátette, számításaik szerint ez az intézkedés a költségvetés számára 150-160 milliárd forintos kiadás, jelezte ugyanakkor, hogy a kedvezményes áfa bevezetése hozzájárulhat a zöldség-gyümölcs ágazat fehéredéséhez. A csökkentett áfa egyrészt a fogyasztói árakban is megjelenhet, másrészt javíthatja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelmezőségét. Mindez már rövid és középtávon is növelheti a hazai termékek arányát a boltok polcain és a közétkeztetésben, mondta. A szövetkezet elnöke kitért arra is, hogy a szélsőséges időjárás mellett a termelők helyzetét az árrésstopp is nehezíti, amit szerinte meg kell szüntetni. Kezdeményezem, hogy a Tisza frakciója és elnöksége hétfőn tárgyalja meg Kaprinyák Tibor képviselő ügyét, és tegyük egyértelművé, hogy mi az, ami elfogadható a közösségünkben, és mi az, ami nem. Ezt közölte keddi Facebook bejegyzésében Magyar Péter miniszterelnök. Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának tisztás alelnökéről a napokban jelentek meg olyan külföldön készült képek a sajtóban, amelyeken elejtett egzotikus állatokkal, mint például oroszlánnal pózol. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hétfői Facebook posztjában azt írta, hogy több ezer megkeresést kapott az ügyben.
0: Időjárás.
1: Ma is sok napsütésre számíthatunk, csapadék nem várható, a légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, 22-26 fokig melegszik a levegő. Szerdán az ország nagy részén továbbra is napsütéses idő várható, de nyugat felől egyre több felhő érkezik, a Dunántúlon néhol kisebb eső is előfordulhat, 26 fok lesz a csúcs.
0: Időjárás jelentésünket a Kárnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Munkahelyet keresel?
2: Nem, te valójában biztonságot keresel, kiszámíthatóságot, egy helyet, ahová jó beérkezni reggel. Ezt kínálja a Günther. Havi heggesztő, gépbeállító és betanított pozíciókba várjuk új kollégáinkat. Gyere el nyílt napunkra keddenként 10 órakor. Günther, Tata, nem csak egy munkahely, egy hely, ahol jövőt építhetsz.
0: Itt van az ősz, itt van újra. Hogy mit jelent ez? Nem mást, mint hogy a Singli Party by DJ Hubik újra összehoz minket.

0: asztalfoglalás és parti szerviz a +367 283 93-as SMS vagy Viber számon, vagy a közösségi oldalakon. Mentes vagy bubis? Cukros vagy mégsem? Ha már túl aprók a betűk, az Optic World Exclusive-nál akár 50% kedvezményt kaphat szemüvegkeretedre vagy lencsédre, a látásvizsgálatot pedig ajándékba adjuk. 30 év tapasztalatával segítünk, hogy az apró betűt is jól lásd. Keresd üzletünket a Tatabányai Interspárban.
1: Városi túrák. Komárom őszi történetei. Van, amikor egy város legizgalmasabb történeteihez csak el kell indulni. Ősszel is várnak a Turinform Iroda tematikus városi túrái. Legendák, különleges helyszínek, történelmi titkok és olyan történetek, amelyek mellett talán nap mint nap elsétálsz. Fedezd fel Komáromot más szemmel. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom. Lépésről lépésre élmény. Komárom. Határtalanul jó.
2: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti ül, Luna, Zserbó, Cézár, hozzám, Mangó, Pupák.
3: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Benne pedig a Beat, a délután ritmusa, egészen 5 óráig rádiózhatunk együtt. Ezt követően Zimmer F. Tomi veszi vissza a stafétát és hozza nektek a top listát, a chartert, és ne felejtjétek, este 7-től 9-ig jön a Forrás Rádió hétköznapi mix műsora, ez a Light Session, a ma este házigazdája DJ Yellow lesz, 12 to 12, ez pedig már is a folytatás, itt a

Megan Trainor és a Getting Girl, ez a Forrás Rádió, mindig veled, benne pedig a beat, a délután ritmusa, tudjátok jól, a legfrissebb kedvenceket hozzuk nektek 2 órán keresztül, a következő percekben hazai frontról érkezik már is az Imágó Mundi és az Estelente.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, ennyi volt a móka már a záró Roland mókatára, legalábbis ami a beatet illeti. A folytatásban jön Zimmerer Tomi a Charterrel, majd pedig Light Session, a hétköznapi mix műsorunk este 7-től 9-ig. Utóbbinál DJ Yellow lesz a ma este rezidense. Holnap reggel a Buenos Morganben együtt ébredhetünk, természetesen Réd Ládámmal együtt várunk majd titeket. Az elmúlt két órában I.S. Rolandot hallottátok. További szép napot, kellemes estét, ciao ciao.
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: A szuperhősöket onnan lehet felismerni, hogy van állarcuk, meg köpenyük, meg tudnak repülni. De ilyenek csak a mesében vannak, tudom.
3: Igazi hősökkel viszont élőben is találkozhatsz október 9-én pénteken 13 órától a Vértest Center kéklámpás napján. Ismerkedj meg a mentőszolgálat, a rendőrség, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás, sőt, még a honvédség munkatársaival is, felszereléseivel, eszközeivel. Lesz be mindennapjaikba! Részletek a vértestcenter.hu oldalon. Vértest Center. Élj színesen!
4: Tatabánya és a 25 év felettiek, figyelem! Már 11 éve együtt bulizunk. Október 10-én szombaton újra találkozunk, mert érkezik a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbuli a Tatabányán, a Roxy-ban. Az este házigazdái DJ Bóli és BRK. És ha szuperbuli, akkor csináljuk a fesztivált is. Ajándék világító óriás abrudakkal tesszük még látványosabbá az éjszakát. Alapozni sem kell máshol, mert egész este brutális italakciókkal vár. Október 10, szombat, Roxy, Tatabánya. A Dunántúl egyik legnagyobb, igazán felnőtt bulia, a 25 év felettiek szezonnyitó szuperbulia. Start este 10-kor, DJ Bólival és BRK-val. 11 éve együtt. Folytassuk, ottali!
5: Október 7-én, szerdán, reggel 7 órakor újra nyit a megújult Prima Vértes Szőlősön a Stráda áruházban. Kihagyhatatlan ajánlatokkal várunk. A piros alma kilója csak 293 forint. A 150 g-os Prima Fett liba tepertő darabja csak 749 forint. A csont nélküli bőrös comb és a bőrös lapocka kilója pedig csupán 1099 forint. Ráadásul minden 10.000 forint feletti vásárlás után 1000 forintos kupont adunk, amit a következő legalább 10.000 forint forintos vásárlásodnál válthatsz be. Részletek az üzletben és a blokkon. Találkozzunk október 7-én a megújult Prímában, Vértes Szőlősön, a Stráda áruházban.
6: Új kihívást keresel? Művezetőként kamatoztatnád a tudásod? A Dadi székhelyű Gombos Földgép Kft. Művezetőt keres Komárom-Esztergom vármegyei munkaterületre. Kimagasló lehetőség, stabil háttér, családias munkakörnyezet és hosszú távú lehetőség vár rád. Ha szívesen csatlakoznál egy megbízható csapathoz, jelentkezz a 0630 337 4986-os telefonszámon.
7: A Kék Tigrisek a 2026-27-es szezonban ismét hazai pályára lépnek. 2026. október 10-én, szombaton 18 órakor a Sziget-Szent Miklós együttesét fogadja a MOL Tatabánya Kézilabda Klub. Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók. Szurkoljunk együtt a Kék Tigriseknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Civil szervezetek számára hirdett pályázatot a Külügyminisztérium. Esztergomban megújul a Suzuki ház előtti útszakasz burkolata. Az EP elfogadta a veszélyes vegyi anyagoknak kitett munkavállalók védelmét erősítő szabályokat. Nemeski Ti vagyok, hozom a részleteket. Az útfelújítási munkálatok következő ütemében Esztergomban megújul a Bánomi út 6-os szám alatti Suzuki ház előtti útszakasz burkolata. A munkaterület átadására október 7-én, vagyis a holnapi napon kerül sor, az aszfaltmarási munkálatok október 8-án csütörtökön kezdődnek, az aszfaltozást pedig október 14-én és 15-én, szerdán és csütörtökön végzik el. A kivitelezés ideje alatt zaj és sportterhelésre kell számítani. Kérik a környéken élőket, az érintett intézmények dolgozóit, tanulóit és a szülőket, valamint az arra közlekedőket, hogy a munkaterület közelében fokozott körültekintéssel közlekedjenek. Tatabánya önkormányzata 2026-ban is csatlakozott a Bursa Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszerhez. A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányaihoz. A 2027. évi pályázati fordulóra kétféle pályázat nyújtható be, részletes információkat a tatabánya.hu oldalon találnak. A Külügyminisztérium pályázatot hirdett civil szervezetek támogatására a külpolitikai közgondolkodás elősegítésére. A tárca azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a pályázati kiírás olyan programok létrejöttét támogatja, amelyek segítik a társadalom felkészítését a külpolitikai és biztonságpolitikai kihívásokra, emellett hozzájárulnak Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásainak szélesebb körű megismertetéséhez. A pályázat során a közvélemény külpolitika iránti érdeklődésének támogatását elősegítő rendezvények, workshopok, tanulmányi versenyek és előadássorozatok támogathatók. A részletes pályázati kiírás és a benyújtással kapcsolatos további tudnivalók a kormány.hu oldalon érhetők el. A pályázati anyag benyújtási határideje november 5-e. Az Európai Parlament kedden elfogadta a munkavállalók veszélyes vegyi anyagokkal szembeni védelmét erősítő új uniós szabályokat, amelyek többek között új munkahelyi határértékeket állapítanak, amíg megengedett koncentrációra az akkumulátor, az acél, a vegyipari és textilipari termelésben használt anyagoknál. A tagállamoknak az irányelv hatályba lépésétől számított 2 évük lesz arra, hogy az új rendelkezéseket átültessék nemzeti jogukba. Egyes munkahelyi határértékek esetében hosszabb átmeneti időszakot biztosítanak. Az Európai Parlament adatai szerint a daganatos betegségek jelentik a munkával összefüggő halálesetek vezető okát az Európai Unióban, és évente mintegy 80 ezeren halnak meg a rákkeltő anyagoknak való munkahelyi kitettség következtében.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült időnk lesz, a hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő, holnap napos idő várható fátyol felhőkkel.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Mancs járat, a Dunakanyar mobil kutya kozmetikája.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép délutánt a zenei és a slágerlista őrülteknek, sziasztok! Indítom a forrás chartert, kedvan jönnek az amerikai kedvencek, a Visszatek rovat is, és persze a BTS újdonsága. Ne itt jön a normál,

20. héten a BTS újdonsága. Normál volt a tiétek. Szép délutánt kívánok mindenkinek. Sziasztok, indítom a Forrás Chartert. Keddén jó, hogy jönnek az amerikai kedvencek, és persze a visszatek rovat is. A következő órában már tuti kapjátok Nicole Scherzinger és T.I. közösét. A Whatever You Like lesz itt veletek. Emellett jön majd DJ Ello is a Light Session 2 órájában, tuti, hogy vele találkoztok. Előtte egy kis bulvár, persze, hogy Travis Kelce és Taylor Swift a porondon. Itt lesz Beyoncé is. Mi a helyzet Jay-Z-vel? Milyen az élet együtt? Na, kiderül nem sokára. És persze találkozhattok a latin zenei széna abszolút császárával, Bad Bunnyval. Andi pedig hozom legjobbjainkat, Robbie Williams mindjárt Miss Monique-kal az újdonság érkezik, Harry Styles pedig most kezdi a blokkot, az American Girls a 19. Én Zimmerer Tamás vagyok. Egészen 7 óráig velem is az amerikai kedvencekkel rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

18. Bad Bunny és Andy Vajor. Tacsártert hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy. Ma az amerikai listát hozom neked egészen 7 óráig. Na és apropó Bad Bunny, szerintem tudjátok jól, Benito és a szupermodell Kendall Jenner útjai korábban külön váltak, de a feszültség a napokban hágott csak igazán a tetőfokára. Kendall ugyanis Hollywood egyik legújabb safety prójával, Jacob Elordival fotózták le Los Angelesben, és a netezők azonnal kiszúrták a sokkorú részleteget. Jacob egy vadiúj kecske szakállat növesztett, és egy az egyben lemásolta Bad Bunny ikonikus stílusát. A rajongók persze már is azzal cigizik a modellt a komment szekciókban, hogy Kendall konkrétan klónozza az exét, és Bad Bunny-t csinál Jacobból. Na milyen vicces már, nem? Szakítasz valakivel, összejössz egy új emberrel, és őt megpróbálod olyanra formálni, legalábbis kívülről, mint amilyen az előző volt. Ah, ez nagyon cink. Uraim, itt egy lehetőség előttetek, hozom Miley-t, tessék a következő hölgyet, majd aki érkezik az életetekbe, Miley-ra formálni. Best Per Se, így a dal, az amerikai listán, na 17. Let's go.

rangsora lenne. Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással.

12-en, Amerika kedvenc slágerei, Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig, a 16-dik.

Fender és Olivia Dén, a Rimi volt a tiétek a 16. pozícióban, a Forrás Rádiószon nálatok. Ez a charter, közi, hogy itt vagytok 7 óráig együtt, Mr. Terry Swimszer a folytatásban már is. A Missanoid-dal érkezik, persze, hogy a 15.

Beyoncé és a Morning Dew a 14. pozícióban. Te a chartert hallgatod, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Felkészül Shakira, no de előtte tessék avaszkodni. Előző hónap 13-án volt Jay-Z vadonatúj Jay-Z in 8 című HBO-s dokumentumfilmjének világpremierje a New Yorki Metropolitan Operaházban. Bár a vörös szőnyeget a Queen teljesen bojkottálta, a vetítés előtt másodpercekkel mégiscsak besuhant a terembe. És te jó ég, hogy nézett ki? Hát, egy áttetsző fekete Elisab Haute Couture estéit viselt. Tudja, hogy nem jól mondtam, de hát mindegy. Ami alatt csak egy fűzős bádi volt, az úszáját pedig külön stáb cipelte. A bennfentesek szerint a vetítés utáni partin Jay-Z elárulta, hogy picit feszült volt, mert még a saját gyerekeik Blue Ivy-ék előtt is titokban tartotta a doku egyes részeit, és rettegett tőle, hogy a család cikinek tartja majd a fiatalkori fellépéseit. Ja, és még el nem felejtem, Jay-Z mellett azért van Beyoncé, és ugye most ünnepli a legendás B-Day albumának 20. évfordulóját, ennek örömére pedig kiadott egy exkluzív ajándéktárgy kollekciót. Mondanám, hogy vegyé? Hát, vegyé! És vegyé Shakira kollekciót is, jöjjön most Burna Boy-jal a Die Die!

kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió toplistáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 6 óra előtt, köszöntöm Önöket. 2 gyalogos híd újul meg Oroszlányon, negatív meglepetést okozott a kiskereskedelem növekedésének augusztusi lassulása. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. Megkezdődött a mai kigyalogos híd felújítása, október folyamán pedig a városi piac mögötti Labanc-patak feletti átkelőn is elindulnak a munkák. Mindkét beruházást Oroszlányváros önkormányzata saját forrásból finanszírozza. Elsőként a Maikon a felső tónállam alomárok felett található gyalogos hídon kezdték meg a kivitelezést, a várhatóan 3-4 hétig tartó munka során a bontást és az előkészítést követően a teljes híd szerkezetet felújítják. A munkaterületet lezárják és elkerítik az átkelést ideiglenes gyalogos híd biztosítja, ez kizárólag gyalogos közlekedésre alkalmas. Októberben megkezdődik a városi piac mögötti Labanc-patak feletti gyalogos híd felújítása. A munkálatok idején a hidat teljesen lezárják, a pontos ütemezésről az önkormányzat később ad tájékoztatást. A munkák idején a közlekedők és a kirándulók fokozott figyelmét és türelmét kérik, közölte Oroszlányváros a honlapján. Negatív meglepetést okozott a makrogazdasági elemzőknek, hogy augusztusban lassult a kiskereskedelmi forgalom növekedése. Az ágazat tavaly március óta most bővült a legkisebb mértékben. Az MTI-nek kedden nyilatkozó elemzők szerint ugyanakkor a növekedési trend az év hátralevő részében is fennmaradhat, bár jelentős havi ingadozásokkal. Mirovácz Péter, az egyik bank fő közgazdásza a kiskereskedelem éves növekedésének lassulását erős negatív meglepetésnek nevezte, mert arra számított, hogy az extrém meleg egyes termékkörökben érdemi plusz forgalmat generálhat. Az október 7-én kezdődő frankfurti könyvásáron mutatják be Jorge Mario Bergoglio, bíboros Ferenc pápa személyes feljegyzéseit naplóját tartalmazó kötetet, amely a 90-es évektől egészen a halála előtti évig kíséri végig életeseményeit, adta hírül a Vatican News. A könyv azokat az írásokat tartalmazza, amelyeket a jezsuita pap bíboros későbbi egyházfő 1992. december 20-ától 2024. augusztus 18-áig jegyzett fel. A napló feljegyzések első bemutatója a frankfurti könyvásáron lesz, majd a könyv november 24-én egyszerre jelenik meg a világ 94 országában, olasz, spanyol, angol, francia és portugál nyelven. És végül sport, a magyar labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban, a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre. A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket, és 3-mal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól. A magyarok a november 14-i 5. fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisiben.
0: Időjárás.
1: A folytatásban is derült időnk lesz, a hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul, késő estére többnyire 6 és 15 fok közé, a fagyzugokban néhol már ekkor ez alá hűlhet a levegő, holnap napos idő várható fátyol felhőkkel.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

tizedike héten a Tame Impala is a Loser. Szép délutánt kívánok mindenkinek, ma már másodszor sziasztok. Folytatom a forrás chartert, kedv van, itt vannak az amerikai kedvencek, a visszatek rovat is mindjárt Nikos Scherzingerrel és Tiájjal. Érkezik DJ Yellow is, a Light Session 2 óráját megkapjátok ma tőle, ma is itt lesz Taylor Swift is, na meg Travis Kelce, már szinte minden műsorban benne vannak, ugye? Andy pedig legjobbjaink, Zella Larson mindjárt énekel egy jó nagyot, Olivia Rodrigo pedig még nagyobbat. Trump tehet így a dal, ma a 9. Én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem és az amerikai kedvencekkel rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes időtöltés.

minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 8.

Zana Larson a 8. helyen, a Midnight szám volt a tiétek, a 7. pedig Bruno Mars szólt az I Just Might, a Forrás Charter szól nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok, mondom a menetrendet, hétfő Európa, kedd Amerika, ez van ugye ma, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek dance chart, és ha már emlegettem a keddet meg az amerikai listát, ezen 2008-ig repüljünk, abban az évben ezen a héten Nicole Scherzinger és T.I. közöse volt az első, fú, mekkora durranás volt ez, Whatever You Like,

Ránfi Rosario és Dana Blakely a Cig Mi Up szólt itt a charterben. Közti, hogy itt vagy, ez a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistája Tamással, no és már is egy nagyon-nagyon nagy kedvencel, legalábbis számomra, Bruno Mars és a Risky Tal. Ez ma

0: Millás Charter Zimmerer Tamással.
1: Egy dolog van, amit most be kell vallanom nektek. Ha áthívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Ha pininél a hatalom, be kell hódoljak ennek. Te úriember,

negyedik Olivia Dean, és a So Easy to Fall in Love. Ez a charter. Köszönöm, hogy itt vagy a Forrás Rádiót, hallgatod a hétköznapi slágerlistával, és rövidesen Taylor Swift-tel. Nos, képzeljétek a múltadi Kansas City Chiefs meccsen, amiben ugye játszik Travis Kelce. Na, a lényeg, nem akár kiült Taylor mellett a VIP szalomban, maga a hollywoodi szupersztár Tom Cruise volt a díszvendég a Carter Kelce klán páholyban. Szemtanúk szerint Tom és Taylor végig egymás szavába vágva viccelődtek, miközben ünnepelték Travisék legújabb győzelmét a Denver Broncos ellen. Tom állítólag teljesen el volt ájulva Taylor ködvetlenségétől. Na és ne felejtjétek, előző hónap 25-én érkezett a The Life of a Showgirl The Encore Deluxe album. Na persze, hogy Taylor Swiftről beszéltem. Nő érkezik, az új dal az I Know It, I Know You Justin Storm remixében kapod. Itt az amerikai listán, most a harmadik.

Minden kedden Amerika kedvenc slágerei Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A második.

A második a Tama Impala és Jenny közös Dracula. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatod az amerikai listával. Köszönöm, hogy itt vagy. Már is az első helynél vagyunk, úgyhogy maradj ebben a pozícióban Ariana Grande. És a hitet I Made You Love Me, íme a mai number one.

az eső ezen a héten, Ariana Grande és a hétet I Made You Love Me. Én pedig megköszönöm már a megtisztelő figyelmet, az előző kettő órában a Forrás Chartert, valamint az amerikai listát pörgettem. Holnap jövök egy újabb adaggal, érkeznek a hazai kedvencek, és hozom nektek Mordájt is, méghozzá a Galaxis őrzőiből, jó? Sean Gunn érkezik, de hogy mit nyilatkozott, azt megtudjátok holnap, oké? Oké. Addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes estét kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén DJ Yellow lesz itt veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 6-tól pedig élőben Buenos Morgan és Zimmerer Tamás vagyok, egészen ez idáig velem rádióztatok. Köszönöm nektek, ciao mindenkinek, a viszont hallásra, az éjszakás műszaknak jó munkát, kitartást, a Light Session az pedig csúdió szórakozást. Sziasztok!

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó estét kívánok! Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az előző hónaphoz képest. Most pénteken lesz a gyalogolj az életedért figyelemfelhívó séta a Tatabányán. Lionel Messi búcsúzik az argentin válogatottól. Hozom a részleteket, 3 perc múlva 7 óra, Nemes Kittit hallják. Október 9-én, vagyis most pénteken tartja az Értett Szövetség az immáron 25. gyalogolja az életedért elnevezésű figyelemfelkeltő menetet Tatabányán. A gyaloglás a Szent Borbála kórháztól indul 17 órakor és az Életfa téren ér véget. Dr. Damié Péter főorvosa, a Szent Borbála kórház tudományos igazgatója az idei év üzenetéről beszélt rádiónknak.
2: Az ügy az változatlan, és azt gondolom, hogy a probléma a megelőzés fontosságára való figyelemfelhívás az alapvetően itt van. Ebben tehát nincs változás. Ami változás talán az a közeg, az a gondolkodás, hogyha bizalom a 25 év azoknak a szemében, vagy azoknak a szívében, akik ezzel foglalkoznak, ha bizalom, hogy eljövünk és sétálunk és felhívjuk a figyelmet, akkor ez is egy bizalmi kérdés, hogy aki sétál, potenciális beteg, vagy éppen, hogy beteg volt, vagy aki csak az üggyel foglalkozik, annak tudnia kell. A korai felismerés kapcsán való gyógyítás, vagy ha nagyobb a probléma, nyilvánvaló a lehetőségek szerinti segítség, az egy biztos háttér kell, hogy jelentsen. És 79 óta dolgozom itt az elmúlt sok-sok év, már több mint 40 év, azt mutatja be és azt erősíti bennem, hogy ez minden évben változik. A hiti séta is, időnként kicsit többen vagyunk, időnként kicsit kevesebben. Az egészségügy is ilyen, hogy fejlődik, változik. De az biztosan mondható, hogy az elmúlt években, évtizedekben személyi lehetőségeket illetően, osztályos szerkezetet, kúraszere ellátás illetően, diagnosztikázát illetően, már a Szent Bobála kórház, a megyei kórházak között biztosan nem az utolsó.
1: Megállt a lakásárak emelkedése szeptemberben az ingatlan.com lakásárindexe szerint országos szinten stagnálás követte az augusztusi 0,4%-os havi drágulást, a fővárosban pedig az előző havi 0,7%-os csökkenés után további 0,2%-kal mérséklődtek az árak. Az ingatlan hirdetési portál keddi közleménye szerint az éves drágulás országosan az augusztusi 11,2%-ról 8,2%-ra lassult szeptemberben, a fővárosban pedig 3,3%-ra. A megyeszékhelyeken az összesített medián négyzetméter ár 8,3%-kal 872 ezer forintra nőtt. És végül sport, szerda hajnalban befejezi válogatott beli pályafutását Lionel Messi, minden idők egyik legjobb és legeredményesebb futballistája. Az argentinok a Benin elleni hazai összecsapáson búcsúztatják el legendás futballistájukat. A River Plate otthonában a Monumental stadionban sorra kerülő találkozóra pillanatok alatt elkapkodták a több mint 85 ezer belépőt. A mérkőzés előtt és után is koncertekkel, különböző műsorokkal köszöntik majd a 39 éves, 8-szoros aranylabdás támadót, aki a legtöbb meccset játszotta és a legtöbb gólt szerezte az argentin nemzeti csapatban, amelyel 2022-ben világbajnoki címet nyert, 2014-ben és idén nyáron pedig VB döntős volt.
0: Időjárás.
1: Este éjjel változatlanul eseménytelen időjárás marad a jellemző, szerdán enyhe idővel számolhatunk, a napsütést időszakosan változó erősségű fátyolfelhőzet zavarhatja, csapadék még nem valószínű, a hőmérséklet holnap reggel 5, délután pedig 25 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense, DJ Jelen.

0: az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
3: Szép estét kívánok! Szőlőbetegség miatt rendeltek el zárlatot Tokott Pincefalu környékén. A legjobbak között voltak a Kemhez halőrei szarvason. Kun Anna arany és ezüstéremmel tért vissza. Itt Taler Andráját hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. október 6-án, kedden este 8 órakor. Szőlőbetegség miatt rendeltek el zárlatot Tokod Pincefalu környékén, az ok a szőlő aranyszínű sárgasága. Október 8-án növényvédelmi felügyelők vizsgálják át a fertőzött terület szőlőállományát, a tulajdonosok előzetesen is jelentkezhetnek a szemlére. A Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal felhívása szerint 1 kilométer sugarú fertőzött területet jelöltek ki Tokod Pincefalu és környezete térségében. Az intézkedés célja a betegséget okozó zárlati károsító terjedésének megakadályozása és a fertőzés felszámolása. A fertőzött területet és az azt övező 3 kilométeres sávot magában foglaló körülhatárolt területen kötelezettségek vonatkoznak a szőlővel rendelkező ingatlanok tulajdonosaira. Az 1 kilométeres fertőzött körön belül a betegség jellegzetes tüneteit mutató tőkék azonnali eltávolítását és megsemmisítését írták elő. A helyszíni szemlét október 8-án csütörtökön 9 és 13 óra között tartják az 1 kilométeres fertőzött területen. Pataki Panka és édesanyja Pataki Klára 2022-ben megjelent Mondanám, de nem megy című könyve alapján az Ébek Játszók társulata mutat be egy különleges, rövid etüdőkből álló darabot. A történet középpontjában egy fiatal, nem beszélő autista lány áll. A színpadi pillanatokon keresztül bepillantást nyerhetünk egy olyan belső világba, amit ritkán látunk. Az előadást követően egy beszélgetés keretében lehet kérdezni az autizmussal élő fiataloktól. Több ilyen előadást is terveznek, amelyre várják a jelentkezéseket, mondta el rádiónknak Sugár Gabriella, a Komárom-Esztergom megyei tehetséggondozó és léleksegítő alapítvány elnöke.
4: Az érdekesen bekötött emberek klubja, az Ébek klubnak néhány tagjából alakult az Ébek játszók, és Tóth Zsóka az, aki színpadra alkalmazta a könyv alapján ezt a 9-ből álló színpadi jelenlétet, és ő az, aki foglalkozik a fiatalokkal rendszeresen, betanította, próbák voltak, és hát a bemutató az tavaly volt a Csodabogarak Tehetségkutató Fesztiválon. És most már elmondhatom nagyon-nagyon nagy büszkeséggel, hogy 5 előadásunk volt, és a legutolsó előadás a városi felkérésre a pedagógus napon, és ott jött további felkérés, hogy szeretnék, hogyha ezt a kis darabot máshol is és más módon is bemutatnánk, és a József Attila Művelődési Ház és Közösségi Tér vezetője is felkért bennünket, hogy vigyük el hozzá ezt a művet, és akkor ezt mi tovább gondoltuk, hogy 9 perc maga a kis előadás, amit autizmussal élő fiatalok mutatnak be, egy nem beszélő autizmussal élő gondolatait tolmácsolják, hogyha jönnek iskolai osztályok, akkor a bemutató után lehetne egy beszélgetés, és lehet kérdezni a fiatalokat. Ugye ilyen szemléletformáló találkozókat mi már korábban is szerveztünk, a könyvtárban is, és voltunk oktatási intézményekben is, ahol lehetett kérdezni a diákokat. Ennél hatásosabb, hatékonyabb szemléletformálás kevés van, hogy ott van, nézd, ott van az autizmussal élő fiatal, kérdezheted a gondolatairól, kérdezheted a nehézségeiről, az örömeiről, úgyhogy én nagyon-nagyon várom ezeket az alkalmakat, biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Középiskolákat és általános iskola felsőbb osztályait várjuk. Van még néhány lehetőség, egy-két csoport még tud jelentkezni, úgyhogy én szerintem mindenképpen minél előbb éljenek a lehetőséggel. Október 15-én csütörtökön 9 és 11 órakor kezdődik egy-egy bemutató, ami azt jelenti, hogy ugye lesz ez a 9 perc, és utána mi még egy jó fél órát lehetőséget adunk, hogy beszélgessünk, beszélgessenek. Nyilván én is ott leszek, úgyhogy tudok segíteni majd a beszélgetésben a diákoknak is, és az autizmussal élő fiataloknak is ebben. A helyszín Tatabánya József Attila Művelődési Ház és Közösségi Tér, és a jelentkezőket a josefház@untergalla.hu e-mail címen várjuk, illetve természetesen a Kékmadár Közösség Léleksegítő Alapítvány ehhez kapcsolódó bejegyzése alá is lehet jelezni, hogyha valaki szeretne hozni egy-egy iskolai csoportot.
3: Szarvason rendezték meg a 9. országos halőri szakmai találkozó és versenyt, melyen megyénk halőrei a szakmai feladatok rangsorolásánál a 3. helyet szerezték meg, összetettben pedig a 6. helyen végeztek a 28 induló között. Az első napon Faragó Zoltán, az állami halőri szolgálat vezetője, a leggyakoribb szabálysértésekre hívta fel a figyelmet. Patakiné Márkus Ágnes szakaszisztens az első segélynyújtásról és az újraélesztésről tartott előadást a halőröknek. Oswald Zsolt, a Komárom-Esztergom megyei Horgász Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a halőrök munkájának jelentőségéről, a fenntarthatóságról és környezetvédelemről beszél.

0: hangzott. Jó lenne, ha a horgászok szövetségeseket látnának a halőrökben, akik a halakat, a vizeinket és a tisztességes horgászatot védik és szankcionálják azokat, akik semmibe veszik a szabályokat. Minden szerdán kézműves foglalkozásra várják az érdeklődőket Esztergomban a Szent György mezői olvasókörben, ahol a résztvevők a csúhézás és a szalmafonás technikáival ismerkedhetnek meg. A foglalkozásokon kisebb-nagyobb dekorációk és használati tárgyak készülhetnek természetes anyagokból. A programhoz kortól függetlenül bárki csatlakozhat, és akár egyetlen alkalomra is érdemes ellátogatni. Legközelebb október 7-én 16 órától lesz ilyen program, a részvétel ingyenes. És végül sport. 2,5 év után sikeresen tért vissza a hazai pástra a Tatai Kun Anna, aki a női párbajtőrözők hétvégi kétfordulós magyar kupa versenyén arany és ezüstérmet nyert. Kun 2,5 évvel eltiltásának kezdetét követően először lépett pástra Magyarországon, és egészen kiváló formában vívott a hétvége során. A hírperceket hallották Hittaler Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora. Ez a Light Session, az óra rezidense.

korai kelést. Tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése. Sok zene, kevés duma. Kevés duma. 5 óra csak slágerekkel. Csak slágerekkel. Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. És most indul egy teljes óra Komárom Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a Forrás Rádióban.

0: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Illatok. Milyen illat legyen a férfinak, milyen legyen a nőnek? Pézsma.
2: Hát, hogyha...
3: Illat, hát...
2: Hát attól függ, hogy rólad van szó, vagy valódi férfiról.
1: Na, de milyen illatú termék kell nekünk?
3: Hát a nőknek a gyümölcsös, a virágos szokott, az édes.
1: Vanília, búder.
3: Férfiaknak a füstös.
1: Jó.
3: Fűszeres.
2: Vagy esetleg én a citrusos illatom.
3: Az is,
2: én,
3: igen.
2: Én például azt nagyon szeretem például a parfümökben.
1: Megvan ez az általános torna öltözőszag.
2: Az nagyon kellemes, igen.
1: Az, amit ott befújtunk, igen.
2: Igen, az izzadsággal keveredő, majd lemondtam valamit.
1: Itt azt is írják, hogy ice. Az nem tudom milyen illat, de a bőr
2: az
1: is
2: jó,
1: itt
2: az
1: van.
2: Az ice, az jó.
3: Ilyen mentolos.
2: Mentolos, igen, az is jó.
1: Jó, milyen reklámigéretet akarsz férfiaknak adni, és miért nőknek? Mit mondasz? Nőnek nyilván azt mondod, hogy puha,
3: szebb leszel tőle, ápol, igen.
2: Nőnek én nagyon sok mindenki kértem már, úgyhogy mindegyik reklámszagú volt.
1: De mit kell ígérni a férfinak? Andi, mit ígérnél egy férfinak egy termékkel, hogy megvegyek?
2: Hát, hogy ettől vonzóbb lesz, férfiasabb lesz, prób lesz.
1: Befújod és jönnek a nők?
3: Promax lesz.
2: Promax lesz, így van.
1: Ahogy jó vagy? Teljesítmény, erő, gyorsaság. Ez kell a férfiaknak.
2: Latin lover.
1: Oké, méret, kommunikáció?
2: Hát én azt is kellett, hogy folytassam.
1: Milyen a méret kommunikáció? Nézzük, hogy inkább nőiesse a Rolanda méret kommunikációban, vagy férfias, tehát hogy inkább azt mondod, hogy ez egy XXL meg a pak.
2: Vagy inkább azt mondod, hogy... tudtam mindig is.
3: Az a férfiaknak az, arra mennek, XXL meg a pak.
1: Vagy az, hogy slim, light, mini.
3: Hát az a nő.
2: Igen.
1: Az a nő, jó, oké.
2: Igen. Akkor ezért működött mindig a taktikát.
1: Jó, itt végig írják azt, hogy az akció a férfiaknak fontosabb, tehát hogy a férfiaknál az kell, hogy most 30%-kal olcsóbb, míg a nőknél meg az, hogy ajándék, csomag, törzsvásárlói előny, stb. Ez működik. Kozmetikumnál nálunk a 3-1-ben, a nőknél a külön termék minden problémára, mindenre kell egy külön, azt nézem, hogy mit írnak még itt a különbségeknél, de nagyjából ennyi a lényeg, tehát így lehet férfi és női termékeket megkülönböztetni és eladni. Most azon gondolkozom, hogy ez például megvan-e nektek, hogy a Zero Cola miért jött létre.
2: Nekem
1: akkor elmesem röviden. Az a lényeg, hogy szét akarta szedni a Coca-Cola, akik ilyen marketingben meg ilyen dolgokban azért elég nagy ágyuk, hogy legyen a női márka és legyen a férfi márka. És úgy vélték, és hogy a Light Cola az inkább a női márka, és a Zero lett a férfi. És tényleg ez történik, tehát hogyha leraksz ilyet is, meg olyat is, akkor a férfiak a Zeroért nyúlnak. Nem, ez valahogy férfiasabb. Tehát, hogy
3: mi? Én pont fordítva gondoltam volna.
2: Micsoda?
3: Te hát miért? Hát mert az cukormentes.
1: De Light is.
3: Oké.
1: Okay. Azt fogod
3: hát
1: meg te minden?
3: Igen.
1: A férfi meg a Zérót?
3: Nem,
1: de a férfi
3: zérót.
1: Az maszkulin. Na, mit nem értesz,
2: Andi?
3: Nem, hát a férfi a sima kóla.
1: Nem, a férfi a Zérót fogja. Zéro.
2: Én Zéró párti vagyok.
1: Mert szép akarsz lenni és sovány maradni, de nem veszed meg a Lightot, mert az olyan csajos.
3: Ja, hát jó van, nem tudom. Én nekem mindegy.
1: Tehát szerinted, ha leraksz egy Light meg egy Zéró kólát, mind a kettőt cukormentes, melyiket fogja meg egy nő?
3: Szerintem a Zérót.
2: Szerintem ez mindenkinek, amelyik jobban ízlik, én ezt nem tudom általánosítani. Igen.
1: Tulajdonképpen van a stúdióban egy férfias lány, meg egy nőies férfi, meg a Roland?
2: Pontosan. Ez a végszavunk, a következő órában pedig innen folytatjuk.
0: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Riddle Ádám. Hangolódj velünk a bulira, az ország legismertebb DJ-ivel.

sem figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért? Az álmon kép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez. Más is akar, hogy külség, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel

felel. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! Ha azt hiszed, még egy szép álomban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgen, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója, I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A